0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét. A gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
0: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: to you. Give God the glory right here. He's been real good. Yes, he has. How many of y'all know he's really been good? And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Most következik.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggel a Jelenések könyvéből egy mondat kiemelkedett. Így szól. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A példabeszédek 20.12-ben így van leírva. A halló füleket és a látó szemet az Úr teremtette egyaránt, mind a kettőt. Az ember, hogyha csak nincs valami rendellenesség, jó hallással születik. Ugyanígy a szellemi füleink is működnek, amikor újjászületünk. Megnéztem, az akinek van szóhoz, hogyan rendelték hozzá a Strong számokat. Mi a jelentése? Többek között ezt is jelenti. Irányítása alatt tart, hatalmában van. Ugyanígy megnéztem a hallja szó jelentését is. Az pedig megért, hallgat rá jelentése bír. Tehát, ha a Szent Szellem által megelevenített szellemi fülünket irányításunk alatt tartjuk, nem adjuk oda akármire, hanem Isten szavához szabjuk, akkor megértjük, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek ma is. Azt pedig, hogy a gyülekezetnek ma Isten mit üzen, azt Krisztus testében, az elkötelezett kapcsolatainkban tudjuk megérteni. Ez van megírva az Efézusi levél 3. fejezetében. Mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Láthatjuk ebben a versben, hogy igazán Isten népével együtt tudjuk megismerni őt, és az ő szeretetét együtt tudjuk megragadni. Mi a következtetés? Vigyázzunk tehát, hogy mire szánjuk oda a füleinket, mire hallgatunk, mit hallgatunk meg. Tartsuk tisztán a szellemi hallásunkat azzal, hogy akármit nem engedünk be a szívünkbe, és ne hagyjuk el az összegyülekezéseinket se, hogy együtt meghallhassuk, hogy megérthessük, mi Istennek a tökéletes terve a számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
4: Ez volt
2: a Reggeli Kávé mellé.
1: Reggeli Kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek. Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürtzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
0: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokat szóra a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addig a kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élet történetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, nagyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít, vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. Amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a hasz szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Ján apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem tölts el egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tud zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból még kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretet nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya, szeretlek, vagy apa, szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Gyakoroljuk. Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
4: Ez friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked. Szól a Biblia.
5: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
6: Részletek a Szentírásból.
3: A Rádió Sansz műsorán.
7: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kerubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhőoszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
8: A 99. Zsoltár hangzott el.
9: Ez volt a Szól a Biblia.
5: Részletek a Szentírásból.
10: Ez a Rádió Sansz.
11: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggel a Jelenések könyvéből egy mondat kiemelkedett. Így szól. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A példabeszédek 20.12-ben így van leírva. A hallófüleket és a látószemet az Úr teremtette egyaránt, mind a kettőt. Az ember, hogyha csak nincs valami rendellenesség, jó hallással születik. Ugyanígy a szellemi füleink is működnek, amikor újjászületünk. Megnéztem, az akinek van szóhoz, hogyan rendelték hozzá a Strong számokat, mi a jelentése. Többek között ezt is jelenti. Irányítása alatt tart, hatalmában van. Ugyanígy megnéztem a hallja szó jelentését is. Az pedig megért, hallgat rá jelentése bír. Tehát, ha a Szent Szellem által megelevenített szellemi fülünket irányításunk alatt tartjuk, nem adjuk oda akármire, hanem Isten szavához szabjuk, akkor megértjük, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek ma is. Azt pedig, hogy a gyülekezetnek ma Isten mit üzen, azt Krisztus testében, az elkötelezett kapcsolatainkban tudjuk megérteni. Ez van megírva az Efézusi levél 3. fejezetében. Mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Láthatjuk ebben a versben, hogy igazán Isten népével együtt tudjuk megismerni őt, és az ő szeretetét együtt tudjuk megragadni. Mi a következtetés? Vigyázzunk tehát, hogy mire szánjuk oda a füleinket, mire hallgatunk, mit hallgatunk meg. Tartsuk tisztán a szellemi hallásunkat azzal, hogy akármit nem engedünk be a szívünkbe, és ne hagyjuk el az összegyülekezéseinket se, hogy együtt meghallhassuk, hogy megérthessük, mi Istennek a tökéletes terve a számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra!
5: Ez volt
9: a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
10: Ez a Rádió Sansz.

0: következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggel a Jelenések könyvéből egy mondat kiemelkedett. Így szól. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezetnek. A példabeszédek 20.12-ben így van leírva. A hallófüleket és a látószemet az Úr teremtette egyaránt, mind a kettőt. Az ember, hogyha csak nincs valami rendellenesség, jó hallással születik. Ugyanígy a szellemi füleink is működnek, amikor újjászületünk. Megnéztem az akinek van szóhoz, hogyan rendelték hozzá a Strong számokat. Mi a jelentése? Többek között ezt is jelenti. Irányítása alatt tart, hatalmában van. Ugyanígy megnéztem a hallja szó jelentését is. Az pedig megért, hallgat rá jelentéssel bír. Tehát, ha a Szent Szellem által megelevenített szellemi fülünket irányításunk alatt tartjuk, nem adjuk oda akármire, hanem Isten szavához szabjuk, akkor megértjük, amit a Szent Szellem mond a gyülekezetnek ma is. Azt pedig, hogy a gyülekezetnek ma Isten mit üzen, azt Krisztus testében, az elkötelezett kapcsolatainkban tudjuk megérteni. Ez van megírva az Efézusi levél 3. fejezetében. Mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Láthatjuk ebben a versben, hogy igazán Isten népével együtt tudjuk megismerni őt, és az ő szeretetét együtt tudjuk megragadni. Mi a következtetés? Vigyázzunk tehát, hogy mire szánjuk oda a füleinket, mire hallgatunk, mit hallgatunk meg. Tartsuk tisztán a szellemi hallásunkat azzal, hogy akármit nem engedünk be a szívünkbe, és ne hagyjuk el az összegyülekezéseinket se, hogy együtt meghallhassuk, hogy megérthessük, mi Istennek a tökéletes terve a számunkra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
4: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet. Mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Írattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtte.
0: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sanc.
2: A következő percben Darko Kreiner Szolgálatok a gyülekezetben című tanítás.
3: Let's just pick up where we left off last night.
4: Fogjuk meg a fonalat ott, ahol elengedtük tegnap
3: este. An overview of the strategies that should produce ministries in the local church.
4: Azoknak a stratégiáknak az összefoglalásával, amik szolgálatokat eredményezhetnek a helyi gyülekezetben.
3: And we looked at these six cylinders of God's engine, ministry engine.
4: Végignéztük a hat hengerét Isten szolgálati motorjának. Egy hat hengeres motorhoz hasonlítottuk ezt. Az új szövetségi fogalmát a helyi gyülekezetnek.
3: These are the six categories of ministries that we should see developing.
4: Ez a hat területe a szolgálatoknak, amit látnunk kell kifejlődni, létrejönni.
3: If we don't have these ministries operating,
4: hogyha nem látjuk, hogy ezek a szolgálati területek működnének,
3: then we need to find them.
4: Akkor meg kell keresnünk
3: őket. If we don't have them internal to us,
4: hogyha nincsen ez bennünk,
3: then we must begin to start networking external to our local body.
4: Akkor pedig meg kell keresnünk a külső forrását annak, hogy ezek.
3: Like many of you understand, the first churches I planted.
4: Sok esetben az első gyülekezetekben, amiket én plantáltam.
3: 40-50 people.
4: 40-50 ember volt mindössze.
3: There's no way I could find this with what I had.
4: Egyszerűen semmi lehetőség nem volt arra, hogy minden területre megtaláljam a megfelelő embert.
3: I had to go outside my local church to bring these gifts.
4: Hanem ki kellett lépnem a helyi gyülekezetből, Isten Krisztus testének nagyobb, tágabb részébe, és máshol kellett megkeresnem ezeket a szolgálati ajándékokat. Aztán, ahogy a gyülekezet növekedett, ahogy az új szövetségi, az új szövetségi gyülekezet, ahogy növekszik, aztán kialakult az, hogy ugyanazon gyülekezeten belül megvalósult minden szolgálati terület. A profétai szolgálati terület, ez nem az értelem értelmében intelligenciáról szól, hanem a katonai felderítés, titkosszolgálat értelmében értendő. Tehát annak a megfigyelése, hogy az ellenség mit cselekszik, és annak a felderítése, amit a CIA csinál például. Azok a szervezetek, amik e-maileket és telefonhívásokat ellenőriznek, hallgatnak le. Az Egyesült Államokban legalább 12 fő felderítő szolgálat van, de ugyanaz az alapvető céljuk. Az a céljuk, hogy a vezetőknek adatokat szolgáltassanak arról, hogy az ellenség mit készül cselekedni. A következő, a második az ima szolgálat, ami a légkörnek a légkörnek a felügyeletét szolgáltatják, hogy az ellenség ne tudjon szabadon tenni, amit akar. Aztán láttuk az evangelizáló csapatot, aki a gyakorlatilag a hadsereg. Hogy hogyan képesek ők átformálni a körülöttünk lévő társadalmat, az városainkat, és ezek átalakítják az egyéneket is. Egy időben egy személy. Ez pontosan az, amiről Jézus tanított
3: minket.
4: Arra számítottak akkor a tanítványok, hogy ő azért jött, hogy egész Izraelt megváltoztassa.
3: Very simple. Overthrow the Romans, he becomes king.
4: Nagyon egyszerűen rúgjuk ki a rómaiakat, és akkor ő lesz a király majd.
3: Advancing his kingdom.
4: De nem ez volt a módja Jézusnak, ahogy ő előre vitte a királyságát.
3: The kingdom begins here.
4: Jézus azt mondta, hogy a királyság az itt bent kezdődik.
3: Franz was teaching last night.
4: Ahogy Franz tanított tegnap este.
3: It all flows from the spirit.
4: Minden a szellemből fakad.
3: And then from the spirit, if God begins transforming.
4: És aztán a szellemen keresztül kezdi Isten az átalakítást.
3: Then the family.
4: Először a személy életében, aztán a családban, aztán ami a légkörnek az.
3: So the enemy does not freely move about the heavens doing what he wants.
4: A légkörnek a felügyeletét szolgáltatják, hogy az ellenség ne tudjon szabadon tenni, amit akar.
3: Evangelistic, the army.
4: Aztán láttuk az evangelizáló csapatot, aki a gyakorlatilag a hadsereg. hogy hogyan képesek ők átformálni a körülöttünk lévő társadalmat, az városainkat, és ezek átalakítják az egyéneket is.
3: One person at a time.
4: Egy időben egy szemét. Ez pontosan az, amiről Jézus tanított
3: minket. They all expected him to come and bring transformation to the nation of Israel.
4: Arra számítottak akkor a tanítványok, hogy ő azért jött, hogy egész Izraelt megváltoztassa.
3: Very simple. Overthrow the Romans, he becomes king.
4: Nagyon egyszerűen rúgjuk ki a rómaiakat, és akkor ő lesz a király majd.
3: Advancing his kingdom.
4: De nem ez volt a módja Jézusnak, ahogy ő előre vitte a királyságát.
3: The kingdom begins here.
4: Jézus azt mondta, hogy a királyság az itt bent
3: kezdődik.
4: Ahogy Franz tanított tegnap este.
3: It all flows from the spirit.
4: Minden a szellemből fakad.
3: And then from the spirit if God begins transforming.
4: És aztán a szellemen keresztül kezdi Isten az átalakítást.
3: Then the family?
4: Először a személy életében, aztán a családban.

0: Ez pontosan az, amiről Jézus tanított
1: minket. They all expected him to come and bring transformation to the nation of Israel.
0: Arra számítottak akkor a tanítványok, hogy ő azért jött, hogy egész Izraelt megváltoztassa.
1: Very simple. Overthrow the Romans, he becomes king.
0: Nagyon egyszerűen rúgjuk ki a rómaiakat, és akkor ő lesz a király.
1: He's advancing his kingdom.
0: De nem ez volt a módja Jézusnak, ahogy ő előre vitte a királyságát. Jézus azt mondta, hogy a királyság az itt bent kezdődik. Ahogy Franz tanított tegnap este.
1: It all flows from the spirit.
0: Minden a szellemből fakad.
1: And then from the spirit it God begins transforming.
0: És aztán a szellemen keresztül kezdi Isten az átalakítást.
1: Then the family.
0: Először a személy életében, aztán a családban, aztán a kapcsolatrendszereiben, és aztán végül a társadalomban.
1: Every revival that we've ever seen make an impact over the years has done.
0: Tehát az ébredés az mindenhol ezt eredményezi, ahol láttuk.
1: Then we looked at our shepherding ministries that care for.
0: Aztán láttuk a pásztorlási szolgálatot, ami a gondoskodásról, az erősítésről, tanításról szól.
1: And protect.
0: És a védelemről.
1: Then our teaching ministries.
0: Aztán a tanítói szolgálat.
1: Thank God for them. They help us to. They help to take very complex truths and make them easy for us to understand.
0: Abban van a segítségünkre a tanítói szolgálat, hogy a komplex igazságokat gyakorlati tennivalókra fordítja le, igaz?
1: And they develop an intimacy with God. They help us to develop an intimacy with God.
0: Segíte abban a tanítói szolgálat, hogy Istennel egy intim kapcsolatot tudjunk megélni, és ennek a része a dicsőítő szolgálat is.
1: Then we looked at our ministry. Then we looked at our administrative ministries.
0: Aztán láttuk az adminisztratív szolgálati területeket, ami nagyon alapvetően a vezetőséghez tartozik, a menedzsmenttel kapcsolatos képességek, szolgálatok, amelyek segítenek a látást gyakorlati tennivalókra lebontani, amitől aztán a dolgok működni fognak.
1: The word in the Greek is helmsman.
0: Ahogy mondtam, a görög szó az egy kormányosra utal, aminek nem szükségszerűen kell a pásztornak lenni, nem kell a pásztor legyen ez a személy, aki a kormányzást gyakorlatban végzi, hanem lehet egy más személy a gyülekezetből, különböző szintről.
1: And again, all of these are working at the various generational levels in the church.
0: És újra el szeretném mondani, hogy mindezek a szolgálati területek a gyülekezetnek különböző generációs szintjein is működhetnek.
1: Youth are impacting and influencing other youth.
0: A fiatalok hatással lehetnek és együttműködhetnek más fiatalokkal, gyerekek gyerekekkel, egyedülállók egyedülállókkal,
1: married couples influence married couples,
0: házaspárokkal.
1: And on and on.
0: És így tovább.
1: God is building, first of all, revelationally.
0: Isten mindenek előtt kijelentés által.
1: Secondly, he is building
0: épít.
1: Relationally.
0: Azután másodszorban kapcsolatokon keresztül épít.
1: Generationally.
0: És harmadsorban pedig Isten a gyülekezetet generációkon keresztül építi.
1: Paul is encouraging young Timothy.
0: Paul ezért bátorítja a fiatal Timóteust.
1: The faith I saw in your grandmother, I see in your mother, and now I see in you.
0: Azt mondja, hogy az a hit, amit láttam a te nagyanyádban, azt láttam a te anyádban, és most benned is látom.
1: What an awesome testimony for a local church.
0: Milyen fantasztikus bizonyság egy helyi gyülekezet számára, igaz?
1: To see that transferring generationally.
0: Látni ezt a generációkon keresztül átadott hitet.
1: In fact, that rarely happens. I don't see that happen too often. You, Franz?
0: Nem túl gyakran látom ezt megtörténni egyébként, megvalósulni,
1: okay, so
0: te, Franz, te szoktál ilyeneket látni. Tehát mindezeknek a dolgoknak együttesen kell
1: megnyilvánulni.
0: Mint a hat henger, ahogy együtt működik egy V6-os motorban.
1: Local church ministries.
0: És ez hozza létre a helyi gyülekezetben a szolgálatokat.
1: The power is not in any individual one working, it is in all of them working together.
0: Az erő nem abban van, hogy ezek a szolgálati területek egyenként működnek, hanem az ő együttműködésükben van, abban rejlik az erő.
1: Okay? So, are we all on the same page? As we say?
0: Egyetértünk ebben mindannyian?
1: All good?
0: Rendben van ez így?
1: Are the Hungarians good?
0: Magyarok, egyetértetek ezzel?
1: I've not seen anyone stand up and wave at me, so,
0: nem látnám, okay. Hogy valaki felállna és integetne nekem.
1: Let's move on.
0: Akkor gyerünk tovább.
1: Let's talk about the

0: role of the leader now in building teams.
1: Most beszéljünk a vezető szerepéről a csapatépítésben.
0: Ministry teams in these different categories.
1: A különböző szolgálati csapatoknak a felépítésében a vezető szerepéről beszélni. Nagyon egyszerű.
0: But it's very, very, very profound.
1: De nagyon, nagyon, nagyon alapvető.
0: The primary role of a leader.
1: Az elsődleges szerepe a vezetőnek az, hogy más vezetőket képezzen ki.
0: All of hell will work its best to distract you and keep you from doing that one thing.
1: Az egész pokol azon működik, hogy távol tartson téged attól, hogy ezt az egy dolgot megtegyed.
0: I've been working now in with local church ministries for many years, like many of our leaders here have.
1: Sok éve dolgozom együtt vezetői csoportokkal, mint amilyen ez a csoport is itt.
0: And it almost always will boil down to having a very heart-to-heart discussion with the senior leader or senior leaders.
1: És nagyon, nagyon sokszor nincs meg a megfelelő kapcsolat a vének a vezetők között.
0: To get them to understand their primary God-given role.
1: És nem képesek megérteni az Istentől adott, Istentől kapott szerepüket.
0: It is not to do the ministry.
1: Mert nem az a fő cél, hogy a szolgálatot elvégezzük.
0: It is to raise up people that will do, ministers to do the ministry.
1: Hanem az, hogy képezzenek, emeljenek fel, neveljenek fel olyan vezetőket, akik végzik a szolgálatot. Hogyha te magad csinálod a szolgálatot, akkor te szolgáló vagy.
0: God loves you.
1: És Isten szeret téged.
0: You are valuable.
1: És értékes vagy.
0: The kingdom is built.
1: És a Isten királysága épül rajtad, veled.
0: All the churches to do the work of the ministry.
1: És minden gyülekezet végzi a gyülekezet munkáját, a szolgált munkáját. És Istennek a hadserege vagytok ilyen módon, és támogatást is kapsz.
0: Now let me make a distinction.
1: De hadd tegyek egy különbséget.
0: I'm talking about leadership.
1: Én most a vezetésről beszélek, a vezetőségről. Hogyha te szolgálatot végzel, akkor te szolgáló vagy.
0: But we also need leaders.
1: De szükségünk van vezetőkre is.
0: And a leader is someone who accomplishes the mission through a team.
1: És a vezető az egy olyan személy, aki elvégzi a küldetést egy csapat által.
0: When you are accomplishing the mission through others, through a team,
1: amikor egy adott célt, egy küldetést egy csapaton
0: végzel,
1: akkor képes vagy megtörni azt az ellenállást, ami a gyülekezet növekedésének az útjában van.
0: Bigger than a very, very small group.
1: A legtöbb gyülekezet soha nem nő nagyobbra egy kis csoportnál.
0: Because the senior leaders are not leaders, they're ministers.
1: Azért, mert a gyülekezet fő vezetői, azok valójában nem vezetők, hanem szolgálók.
0: And as we study the New Testament pattern, Paul is training leaders.
1: És ahogyan ebben a témában tanulmányozunk az Új Szövetséget, akkor azt látjuk, hogy Pál vezetőket toborozott, vezetőket nevezte.
0: He sends out his young apostolic disciples,
1: kiküldte
0: Timothy, Silas,
1: az ő fiatal apostoli tanítványait, Timóteust, Silást és másokat.
0: Go into the local cities.
1: Hogy menjenek ki a környező városokba.
0: And recruit overseers or elders and deacons.
1: És toborozzanak közbenjárókat, diakónusokat,
0: véneket.
1: És helyezzék be, állítsák be őket a szolgálatba egy megfelelő módon. Igazából ez volt a legfontosabb szabály.
0: Paul didn't send Timothy and Silas and these others to go into the churches to minister.
1: Nem azért küldte Pál Timóteust és Silást a gyülekezetekbe, hogy szolgáljanak ott.
0: I mean, not primarily.
1: Nem elsődlegesen ezért.
0: He sent them in as leaders to reproduce leaders.
1: Hanem azért küldte ki ezeket a vezetőket, hogy vezetőket hozzanak létre, állítsanak be a szolgálatba.
0: 1 Timothy 2:2.
1: Azt mondja Timóteusnak az első Timóteus levél 2:2-ben.
0: Go and find faithful men.
1: Menj el és találj hűséges embereket.
0: And as I've taught you, you teach them.
1: És ahogy én tanítottalak téged, te is tanítsd őket, hogy ők is az szerint a tanítás szerint tanítsák az embereiket. Tehát vezetőként vezetőket kell létrehoznunk, elnevelnünk. Ez ilyen egyszerű.
0: Right? Simple.
1: Egyszerű, igaz?
0: Yes, it is one of the most challenging things that you will probably face to do.
1: Mégis ez az egyik legnagyobb kihívás, amivel valaha is szembesülni fogsz, ha ezt megpróbálod megtenni.
0: Az
1: életem előző három évét, mielőtt idejöttem volna, azzal töltöttem, hogy egy nagyon, nagyon áldott ajándékokkal rendelkező vezetővel dolgoztam együtt.
0: Trying to get him to break out of the ministry model into a leadership model.
1: És próbáltam őt kimozdítani a szolgálat modelljéből, hogy vezetővé válhasson. És hogy őszinte legyek, nem voltam eredményes ebben.
0: His church will forever be small.
1: Ezért az ő gyülekezete mindig kicsi fog maradni.
0: I know it could be five times bigger.
1: Tudom azt, hogy ötször akkora lehetne.
0: Based on my experience and seeing the leadership potential there.
1: A tapasztalataim alapján és amit láttam, azt, ami lehetőséget láttam az ottani vezetőségben. Próbáltam megtanítani, rávezetni őt az ő elsődleges szerepére. Azt mondtam neki, hogy legalább az idődnek a felét vezetőknek a toborzásával és felnevelésével, képzésével kéne, hogy töltsed. És őszintén megvalva ő nem akarta ezt tenni. Túlságosan elfoglalva volt azzal, hogy mindenféle dolgokat megcsináljon. Mindenféle dologgal volt elfoglalva. És nagyon szeretett vasárnap reggelenként tanítani és prédikálni. Hadd mondjak nektek valamit, ha megengeditek. Prédikálni vasárnap reggel, vagy nem tudom, hogy hívjátok ti ezt. Gyülekezet vezetőként a te feladatodnak ez a legkevésbé lényeges része. Sok ember tudsz találni, aki képes tanítani. Hát lehet, hogy nem olyan nagyon sokat, de biztos, hogy van egy-kettő. De igazi vezetőket találni, az kihívás. És a következő ennek a dinamikája.
0: Only leaders respond to leaders.
1: Csak a vezetők tudnak vezetőket létrehozni.
0: If we have leaders, if there are leaders in your church,
1: vannak vezetők a gyülekezetedben,
0: they're not going to respond to anyone but a leader.
1: Akik nem fognak reagálni másnak a hívására, csak a vezetőnek a hívására.
0: These are effective people. They're effective for a reason.
1: Ezek eredményes emberek, és azért eredményesek, mert nem fogják az idejüket vesztegetni, mert nincs nekik elvesztegetni való idejük. Hogyha nem fogod őket meggyőzni arról, hogy az, hogy téged kövessenek, az egy jó befektetése az idejüknek, akkor nem fognak követni téged.
0: A következő
1: az alapvető kihívás mindenki számára a helyi gyülekezetben való szolgálatra.
0: You need to do an honest assessment of all of your time and effort.
1: Őszintén kell beosztanod az idődet és az energiáidat. És meg kell nézned azt, hogy mire költöd az mivel töltöd az idődet. Mert az ellenség nagyon nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy minden idődet a fontos dolgok elvégzésével töltsed, kicsi dolgok megoldásával, amik végtelenek, amiknek sosincs végük. És küld hozzád az ellenség olyan személyeket, akik leszívnak az energiáidat és az idődet, elrabolják. Tudjátok, értitek, hogy miről beszélek.
0: Okay. It is one of the most common, listen to me carefully.
1: Figyeljetek rám.
0: It is one of the most common tactics of the devil, strategies of the devil.
1: Stratégiája és taktikája az ördögnek.
0: Tying up the leaders.
1: Megkötözni a vezetőket, vagy a vezetők vezetőjét.
0: So busy doing stuff.
1: Azért, hogy olyan elfoglaltak legyenek a sok dolguk elvégzésében, hogy ne maradjon idejük arra, hogy a legfontosabb dolgot elvégezzék, amire Isten elhívta őket, és ez pedig az, hogy más vezetőket toborozzon.
0: I believe in making ministry needs known to the church.
1: Én tudom, hogy a gyülekezetben elvégzendő feladatokat nyilvánvalóvá kell tenni a gyülekezet tagjai
0: előtt.
1: Bele kell tenni a hírlevelekbe ezeket az elvégzendő dolgokat.
0: We communicate it sometimes from the pulpit.
1: És időnként a pulpitusról is beszélünk ezekről.
0: E-mails.
1: E-maileket írunk.
0: Website.
1: Vagy a
0: all these things are okay.
1: Weboldalon. Ezek mind rendben vannak.
0: But I have seen over the years that I've got about 5% of fruitfulness out of that.
1: De az évek alatt azt láttam, hogy ennek maximum 5% a gyümölcs, amit ez hoz.
0: And this 5% is worth doing it.
1: És 5% az azért megéri azt, hogy ezt tegyük. de ez nem hasonlítható össze a 95% gyümölcsel, amikor egy vezető meglát egy másik vezetőt, és azt mondja neki, hogy imádkoztam valamiért, és szeretném, hogyha te is imádkoznál ezért, és szeretném, hogy ezt a, ezen a szolgálati területen te egy vezető lennél. Te vennél el a vezetést.
0: Not everyone says yes.
1: Nem mindenki fog erre igent mondani.
0: But do you see the difference?
1: De látjátok a különbséget?
0: Didi listening to someone say some a mess, I need, we need help from the pulpit.
1: Didi azt mondja,
0: versus a leader coming to him personally.
1: Hogy az say, nagy különbség van abban, hogy valaki egy feladatot a pulpitusról kimond, vagy pedig aközött, hogy személyesen megkeresi és megkéri arra a dologra. Értsd meg, hogy nem használni, nem kihasználni akarlak téged, hanem én egy vezető vagyok, és én vezetni szeretnék vezetőket magammal együtt, hogy együtt végezzük el az adott dolgot. Értitek a különbséget? Sok ember kiesik a szolgálatból az idők folyamán, mert kihasználva érzik magukat.
0: And the reality is many of them are.
1: És a valóság az az, hogy néhányan tényleg ebben a helyzetben vannak.
0: Local churches aren't looking to just raise up people to use and burn out.
1: A helyi gyülekezet az nem arra való, hogy arra neveljen fel embereket, hogy kihasználja őket, hogy kiégjenek, hanem az a feladata, hogy vezetők nőjenek fel.
0: You see the difference?
1: Értitek a különbséget?
0: This is the difference between a small church.
1: Ez a különbség egy kis gyülekezet.
0: That will never grow.
1: Ami soha nem fog növekedni.
0: And churches that can begin to grow much larger into their fuller God-given potential.
1: És azok között a gyülekezetek között, amik pedig növekszenek, egyre nagyobbakká válnak és be tudják tölteni azt a célt, amire Isten elhívta őket.
0: As I emphasized, the elders, overseers, deacon, ministry leaders must be trained.
1: Vezetőket kell kiképezni a szolgálat különböző területeire, a közbenjáró imádságra, a tanításra. Beszéltem a gyülekezetek szakadásáról és a csoportoknak a felbomlásáról is.
0: If I was to list all of the reasons and prioritize them,
1: hogyha felsorolnám a szakadásoknak az okát és fontossági sorrendbe rakanám őket, akkor ezen az egyik legfontosabbok.
0: We send people into ministry and we don't train them.
1: Beállítunk embereket a szolgálatba, és nem képezzük ki őket.
0: So they need to be trained.
1: Tehát képzetteknek kell lennünk.
0: This has been one of the roles that's been expected of me where pretty much anywhere I've been in recent decades.
1: Az egyik fő olyan terület, amit az elmúlt évtizedekben megtapasztaltam szolgálatom közben.
0: To train new elders and new leaders coming on.
1: Hogy új vezetőket kell kiképezni, ennek a fontossága. Elképesztő, hogy ez hogyan működik. Hogyha nem úgy használjuk ki az embereket, hanem személyesen épített fel őket, személyes kapcsolatokban az a szenvedélyed, hogy vezetőket képezzél ki, és felruházd őket erővel, és biztosítsd őket az ő szerepükről, a fontosságukról, és meglepő az, hogy ez milyen jól működik. Ettől nem lesz kevesebb a problémánk, de sok probléma azért megoldható.
0: Other ministries to help develop all of the ministries in our given locality. As I've already mentioned, rarely will we find all six ministry categories in any especially small church or locality.
1: A gyülekezeteknek mindazt a hat területét, amiről beszéltünk, egy helyi gyülekezeten belül működni.
0: And when God looks at the local church, he's not looking at some little building that we meet in.
1: És Isten szemében a helyi gyülekezetnek nem arra kis épületre kell összpontosítani, hanem Isten úgy tekint ránk, mint egy élőkövekből felépült épületre.
0: At what level is this pool of leaders that can build the church?
1: Tehát körül kell néznünk, és meg kell keresnünk azt, hogy milyen körben találhatjuk meg a szolgálati területek vezetőinek a megfelelő személyeit. Szlovéniában, ahol Steve és én is szolgálunk, az egész kis nemzetet, amiben vagyunk, át kell tekintenünk azért, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket, a megfelelő vezetőket, a megfelelő szolgálati területekre. De nem kell emiatt aggodalmaskodni.
0: I lived 15 years in one city in San Antonio. It was 2 million people.
1: 15 évet éltem egy városban, San Antonióban, ahol 2 millió ember volt egy helyen.
0: So it's all relative.
1: Tehát minden relatív.
0: Right?
1: Igaz?
0: So we have to be willing to do that.
1: De készek kell legyünk ezt megcselekedni.
0: Next slide.
1: Következő diát kérem.
0: This is just something that I was sharing with. I made this slide to share with a local church pastor that I was working with.
1: Azért mutatnám meg nektek ezt, mert együtt dolgoztam egy helyi gyülekezet pásztorával.
0: He his gifting is very pastoral.
1: És ő neki az ajándéka az nagy mértékben pásztori volt.
0: Dimensions of ministry.
1: És elég nagy mértékben kizárta a többi szolgálati területet. Tehát a pásztori szolgálati területen kívül a többi öt szolgálati területet eléggé figyelmen kívül
0: hagyta.
1: És meg akartam mutatni ennek a pásztor vezetőnek az egyensúly szükségességét.
0: As a pastor, you're very comfortable where things are at right now.
1: Pásztorként az nagyon kényelmes neked, hogyha látod, hogy a dolgok most éppen hol tartanak.
0: But there's another dimension of ministry that's important too.
1: De van egy másik dimenziója is a szolgálatnak, ami szintén nagyon
0: that's
1: fontos.
0: Where are we going?
1: Az pedig az, hogy hova tartunk.
0: You're comfortable with Jesus the Lamb.
1: Merre megyünk.
0: But Jesus is also the Lion.
1: Jézus ő volt a bárány, de ő volt a Júda oroszlánja is.
0: Pasture. We don't want to stir anything up.
1: Nem lehet valaki mindig csak egy nagyon defenzív pásztori hozzáállással egy gyülekezet vezetőjeként.
0: But the gates of hell will not prevail against an advancing church.
1: De a pokol kapui sem tudnak ellenállni egy nyomuló gyülekezetnek.
0: In fact, you can't win a battle defensively, you can only win it offensively.
1: Igazából egyetlen csatát sem tudsz megnyerni védekező hozzáállással, csak hogyha támadóan lépsz fel.
0: He was very, very maternal. He was very maternal, like a mother.
1: Nagyon-nagyon ilyen anyáskodó hozzáállású.
0: Thank God, but we also need fathers too.
1: Hála legyen ezért Istennek, de atyákra is szükségünk van. Egy ilyen stabilizáló személy volt. Azt kereste a stabilitást.
0: He was wonderful at promoting compassion ministries, feeding and healing and caring.
1: Nagyon jól megszervezte a gondoskodásról szóló szolgálati területeket, és az jó volt, jól működött. De Isten azt is, Jézus azt is akarja, hogy a városnak a kapuit is foglaljuk el. Most a napokban, ahogy a számítógépemben készítettem ezt a diát, szerettem volna azt megmutatni nektek, hogy hogy működik egy igazi pásztor.
0: Just to help him to understand that he needs the full balance of everything.
1: Hogy megértse az egész dolognak az egyensúlyát és ennek a szükségességét.
0: Right? You can't bake a cake with just sugar.
1: Nem tudtok süteményt sütni cukor nélkül, igaz?
0: Right?
1: Igaz?
0: You need flour, eggs. You need
1: kell hozzá liszt, kell hozzá tojás, okay, meg ez meg az.
0: Let's talk a little bit about avoiding disunity. I've already mentioned this.
1: Hadd beszéljünk egy kicsit a széthúzástól való tartózkodásról.
0: Ez is egy politics.
1: Nagy kihívás bármilyen közösség, akár gyülekezeti, akár munkahelyi közösség számára. Mindenkinek vannak menedzsmenttel kapcsolatos kihívásai. Van, aki kimondják ezeket, van, akik nem. Ezek közül van, akik ezzel szembesülnek, és tisztában vannak ezzel, van, aki nem. Egy vezetőnek annyira jól kell ismerniük a juhait, egy pásztornak annyira jól kell ismerni a juhait,
0: that he is constantly assessing where are these expectations.
1: Hogy folyamatosan tisztában legyen azzal, hogy mik az elvárások vele kapcsolatban.
0: Another thing is they're constantly changing too.
1: És egy másik dolog az, hogy igazából ezek folyamatosan változnak.
0: Right? Look at any marriage in this, and if you're married.
1: Nézzétek meg például a házasságotokat, vagy a saját házasságotokat, és akkor megértetitek pontosan, hogy miről beszélek. Kezelnetek kell az elvárásokat. Nem kell annak a szegényes játékát játszani, hogy kitaláljátok egymás gondolatait, hanem mondjátok ki, adjatok hangot ezeknek az elvárásoknak. Beszéljétek meg azt, hogy mi az, ami ezek közül fontos, elfogadható.
0: And these expectations are changing throughout the course of a marriage relationship.
1: És ezek az elvárások változnak egy házassági kapcsolat folyamán is, igaz? Az idő múlásával időről időre változnak.
0: It's no different than any other relationship.
1: És ez
0: it's the same idea as in any other relationship.
1: Ugyanígy működik ez minden más kapcsolatban is.
0: They're changing.
1: Változnak az elvárások.
0: A leadership team is constantly changing.
1: Egy vezetői csapat állandóan változik.
0: Your church leadership is constantly in change.
1: A ti gyülekezetek vezetősége is egy állandó változásban van.
0: The exact same people, they haven't changed, but their expectations are changing.
1: Lehet, hogy ugyanazok a személyek vannak a vezetőségben, de mégis az ő elvárásaik azok változnak.
0: That means the leader must put priority time on maintaining healthy relationships.
1: Ez azt jelenti, hogy kell a vezetőknek időt szánni arra, hogy a kapcsolatokat ápolják.
0: That's exactly what Jesus modeled for us.
1: És ez pontosan az, amit Jézus bemutatott nekünk.
0: Nothing was more important than his most intimate leaders.
1: Semmi sem volt számára fontosabb, mint a legszorosabb vezetőtársaival való kapcsolat.
0: The man's ministry became so great,
1: és amikor a szolgálatnak a súlya már olyan naggyá vált,
0: that Jesus couldn't physically bear it up anymore, he needed a break.
1: Hogy Jézus nem bírta tovább fizikailag, egyszerűen szüksége volt egy
0: pihenésre.
1: Akkor gyakran fölment a hegyre, és csak a tanítványait vitte magával.
0: Ministry where burn him out.
1: És úgy
0: or more importantly, to distract him from his primary role in developing his
1: ministry. Figyelemmel volt arra, hogy a szolgálat végzése miatt ne égjenek ki, ne merüljenek ki a tanítványai.
0: At the heart of managing expectations,
1: az elvárások kezelésének a lényege
0: is maintaining a relationship.
1: Az, hogy a kapcsolatokat ápoljuk.
0: Let me spell that for you, at least in English.
1: Hadd betűzzem ezt nektek legalábbis angolul.
0: T-I-M-E, time.
1: T-I-M-E, time, azaz idő. Ez időbe kerül, időt igényel.
0: We all have very little of it.
1: Egyet értetek abban, hogy elég szűkében vagyunk mindannyian az időnek, mert egy időben száz felé kéne rohannunk. Nincs vége a szolgálati igényeknek.
0: No end of phone calls.
1: Nincs vége a telefonhívásoknak.
0: And this leadership discipline requires us to prioritize our time.
1: És ez a fegyelmezettséget igényel, hogy az időnket úgy tudjuk beosztani, hogy legyen erre is időnk.
0: Nothing is more important than my most immediate leaders.
1: El kell jutnunk arra, hogy a semmi sem fontosabb számunkra, mint a legbelsőbb vezetőkkel való kapcsolatunk.
0: But this is the greatest temptation to pastoral local church leadership.
1: Ez a legnagyobb kísértés a pásztori helyi gyülekezeti vezetőknek.
0: Because who are we tempted to be distracted by? Those who are doing well or those that are not doing well?
1: Mert kik azok, akiktől ez a kísértés jön felénk? Azok, akik jól teljesítenek, vagy azok, akik nem?
0: Right? If I got a good solid leader,
1: hogyha van egy megbízható, stabil vezető, érett, jól képzett,
0: I'll use Franny as an example.
1: Most Franny-t fogom például használni.
0: She never needs me to fix her problems.
1: Soha nem lesz szüksége arra, hogy az ő problémáival foglalkozzak. Soha nem fog magyarázkodni, nem keres kifogásokat, nem fogja az időmet, az energiámat elszívni, csak csinálja a feladatát, és jól csinálja
0: azt.
1: Tehát az én kísértésem pedig az, hogy az összes többi problémával foglalkozzak.
0: Because this is a problem, and this is not.
1: Mert a másik dolog egy probléma, ővele nincs probléma. Látjátok, hogy ez is nagyon gyakran megtörténik.
0: I am now distracted, and I am sowing my time and energy in hard ground, shallow ground, thorns and thistles.
1: hogy az energiámat ne vessem a kemény földbe, abba a földbe, ami nem megfelelő, ahol nem a megfelelő hozzáállás van, és ami csak gyomokat
0: terem.
1: És sokszor abba a hibába esnek vezetők, hogy abba a földbe vetnek, ami nem terem sokszoros gyümölcsöt. Látjátok az ebben lévő démoni megtévesztést, hogy ez milyen mesteri? Ez nagyon jól működik sajnos.
0: Tactic in thousands of years. It works brilliantly.
1: Az ördögnek nem kellett a taktikáját megváltoztatni az évezredek alatt, mert nagyon jól működik.
0: Jesus gave it as one of his first parables of the kingdom and the most important parable of the kingdom.
1: És ebből megérthetjük azt is, hogy Jézus miért a magvető példáját adta elénk, mint a királyságnak a példázatát. Ez az egyik legfontosabb. Azt hiszem, kicsit le kell lassítanom.
0: So, managing expectations is that continual process of bringing clarity to roles, responsibilities, expectations.
1: Tehát a kapcsolatokban kezelni kell az elvárásokat.
0: Right? I wish we could do it one time.
1: És világos rend szerint kell ezt tenni.
0: If I did it today, I'm probably good until tomorrow.
1: Hogyha ma kezdeném ezt el megtenni, valószínűleg holnapra nem végeznék ezzel, de ez időt igényel, hogy ezt meg tudjuk mondani, és rendbe tudjuk tenni.
0: Some will come to you, but you have to come to them and ask questions and open them up.
1: Ne várjátok el a vezetőitektől azt, hogy ők jöjjenek hozzátok, hanem menjetek hozzájuk ti, és ti kérdezzetek tőlük dolgokat.
0: We want to draw out the expectations from them.
1: Mert szeretnénk kihúzni belőlük az elvárásokat.
0: Get them to voice them.
1: És szeretnénk őket arra rávezetni, hogy fogalmazzák meg az elvárásaikat.
0: If our leaders are being truly honest with us,
1: hogyha a vezetőink valóban őszinték velünk,
0: you slap them down,
1: és nem csapod le őket, és nem vonulsz a védelem helyzetébe, tehát ilyen védekező magatartásba,
0: they will probably not open up to you again.
1: Vagy hogyha mindig ilyen védekező álláspontba vonulsz, akkor nem fognak megnyílni előtt. Tehát ahogyan sokszor a gyerekek is vannak a szüleik felé, főleg a tinédzser éveik elején. Megtanultam azt annak idején, hogy nekem kell, hogy az őszinteséget igényeljem az ő részükről, és imádkoznom is kellett ezért. És sokszor lehet, hogy szívesebben azt mondtam volna, hogy hát ezt nem is akarom hallani.
0: And the temptation was to react out of my flesh.
1: Mert a kísértés az volt ilyenkor, hogy testből reagáljak ezekre.
0: And I did sometimes.
1: És néha meg is tettem ezt.
0: But my struggle was to keep them honest and open.
1: De a harcom az az volt, hogy a gyerekeimet megtartsam az őszintesség és a nyitottság állapotában. Mert vezetőként nem tudok olyan gondokkal foglalkozni, amikről nem tudok.
0: All of your leaders under you know where the problems are.
1: Minden vezető, aki alattatok van, a vezetés szintjében, ők tudják a problémákat. És tudnotok kell ezekről a problémákról, tehát nektek kell oda menni hozzájuk, és megkérdezni őket erről.
0: To cause the enemy to bring in disunity and division.
1: És ezen a területen vannak azok a dolgok, amikkel az ellenség az egységet be tudja, illetve az egység hiányát tudja létrehozni a helyi gyülekezetben. És ő igazából nagyon jó ebben. Tehát mielőtt bárki csatlakozna a ti vezetői csoportotokhoz, szeretnék legbátorítani benneteket arra, hogy jól kezdjétek. Beszéljetek a szabályokról és a felelősségekről, ez a legjobb, amit tehetek. Először nem fontos nagyon részletesen belemenni ezekbe a dolgokba, nincs is rá szükség.
0: Yesterday Franz asked me to share with some of the rest of the BLAST team some of my responsibilities in reference to the school.
1: Tegnap Franz, vagy az elmúlt napokban Franz arra kért engem, hogy foglaljam össze a BLAST vezetői számára, hogy mik a terveim a következőben lévő iskolákkal kapcsolatos terveim.
0: I didn't share 303 things.
1: Én nem mondtam el, nem osztottam meg ott 350 dolgot, csak négyet.
0: It's good enough for now.
1: Mert most kezdésként ennyi elég.
0: That's an ongoing process.
1: Igaz, mert ez egy előre menő folyamat.
0: So we have to start properly.
1: Tehát jól kell kezdenünk.
0: And many times we don't do that.
1: És sokszor sajnos nem tesszük ezt meg.
0: Start with clear commitments that are understood.
1: Kezdjük világos elkötelezettségekkel, amik megérthetők.
0: What has worked for me personally best is usually a year commitment.
1: Számomra az működött legjobban, hogy egy egyévre szóló megbízatást adtam. És még egyszer, hadd mondjam, hogy a vezetők, akik nagyon elfoglaltak, kevés idejük van, nem fognak követni téged, hogyha nem látják értelmesnek, hogy a te munkádba fektessenek bele. És nem tud őket megnyerni a feladatnak, mert nem fogják elkötelezni magukat. És hogyha nem világosak a feltételek, és ha valaki beleáll egy szolgálati területbe,
0: great heart, like Franz was talking about last night.
1: Egy nagyszerű szívbeli hozzáállással, Szent Szellemmel telve.
0: And then about 10 years later,
1: és 10 évvel később,
0: they're burned out,
1: kiég,
0: they've been sucked dry.
1: Teljesen kiszáradnak.
0: They've been struggling for years because they fear if they step down, they will look bad.
1: És éveken keresztül azzal harcolnak, hogy visszalépjenek a szolgálatból, és emiatt rosszul érzik magukat.
0: They will look like a failure.
1: Mert ezt egy bukásnak érik meg, bukásként érik meg.
0: Right? They don't want to be perceived as disloyal.
1: Mert nem akarnak hűtlennek lenni.
0: Can't stand it anymore.
1: És közben azzal küzdenek, hogy nem bírják már tovább. És egy napon aztán.
0: You don't even know where they went. Just leave.
1: És akkor azt nem érted, hogy hova tűnt, hova ment.
0: Usually don't leave well. They usually don't leave well. It's not good.
1: És általában nem jó állapotban lépnek ki a szolgálatból ezek a szolgálatok.
0: Does anyone know what I'm talking about?
1: Ismertek valakit, aki ilyen helyzetben volt?
0: It's the job of a leader to make sure that never happens.
1: Ez a vezetőnek a feladata, hogy ez ne történhessen meg soha.
0: Another very simple thing that needs to be done properly up front.
1: Egy másik nagyon fontos dolog, amit rögtön kezdettől fogva jól kell csinálni, az az, hogy a vezetőket nyilvánosan kell kinevezni. Az Abcsel 6-ban, ahogy tegnap megnéztük, a diakónusoknak a beállításánál, hogyan állították be őket a szolgálatba? Nyilvánosan. Rájuk tették a kezeiket, és átadták Isten kenetét az ő életükre.
0: So everyone could see exactly what their role was.
1: És mindenki láthatta, hogy mi lesz az ő szerepük.
0: Right?
1: Igaz? Nyilvánosan.
0: This is done well almost in the military, almost in any other setting.
1: Ez bármilyen más helyen is úgy helyes, hogyha nyilvánosan történik. Akár a hadseregben, de hát a gyülekezetben ugyanígy évezredek óta. Az írásokban láthatjuk, hogy a gyülekezetekben ez így működött évezredek óta. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem a világnak az ötlete, hogy ez így legyen, hanem ez Istennek a terve. És én ezt egy fájdalmas leckében tanultam meg. Részévé váltam egy helyi gyülekezet vezetőségének. Egy vezető meghívott engem. Két órát beszélgettünk a feladataimról, a felelősségeimről. Nagyon világos volt velem kapcsolatban.
0: I went off and I started, you know, walking out what I was asked to do.
1: És elmondta nekem, hogy mit szeretne kérni tőlem.
0: And over the next month, I was in a serious clash with every other person and leader, staff, elder, you name it, I was had a problem with.
1: És a következő hónapban én lettem a vezetőség tagjai közötti fő probléma, forrása.
0: He told me what my role was.
1: Mert ő, ez a vezető, aki engem meghívott, elmondta nekem, hogy mi az én szerepem, mi lesz. De senki másnak nem mondta ezt el a csapatban.
0: Can you see how that could be a problem?
1: Látjátok, hogy hogyan okozhat ez problémát? Hogy lehet ez a probléma forrása?
0: We talk like this as a family, right?
1: Ez nagyon érdekes, hogy amikor így beszélgetünk együtt, mint egy család, ez annyira egyszerűnek tűnik, igaz?
0: But let me tell you, they're not done well most of the time in most places.
1: De hadd mondjam el nektek, hogy az idő nagy részében legtöbbször és a legtöbb helyen ezt nem megfelelő módon csinálják mégsem.
0: Let us not underestimate the enemy. He is very good at what he does.
1: Ne becsüljük alá az ellenségnek a tevékenységét, mert nagyon jól csinálja, amit csinál. Hogyha be akarsz állítani egy helyi vezetőt, akkor tedd ezt mindig nyilvánosan.
0: Communicate the clear roles and responsibilities to everyone, not just the individual.
1: És nagyon fontos, hogy mindenki előtt mondd el annak a vezetőnek a feladatait, a felelősségi területeit.
0: Never let a leadership period
1: akkor is, amikor beállítod a szolgálatba, és amikor véget ér a szolgálat, akkor is ezt meg kell tenni, és nyilvánvalóvá kell tenni.
0: Because if you don't tell the church as the leader what is happening,
1: mert hogyha te nem mondod meg a gyülekezetnek és a vezetőknek, hogy mi megy, mi van, mi történik
0: éppen,
1: akkor biztosíthatlak téged arról, hogy az ördög meg fogja ezt
0: tenni.
1: És az ő verziója, amit ő elmond a dolgokról, az soha nem pontos. Ó, tudod, az a vezető azért ment el, mert megsértődött. Tudod, az a vezető azért lépett ki, mert problémája volt Palival.
0: A big problem between Franz and those leaders, or that leader.
1: Tudom, hogy gondok vannak Franz között, meg a másik vezető között.
0: The accuser of the brethren works?
1: Értitek, hogy a testvérek vádolója hogyan munkálkodik?
0: So the leader knows this and he cuts the devil off at the knees.
1: A vezető, hogyha ezt tapasztalja, akkor ezt rögtön tőből ki kell vágni.
0: I'll tell the people. I'm not going to let the devil tell them what's going on.
1: Nekem kell elmondanom az embereknek, és nem kell engedni, hogy az ördög mondja nekik, hogy miről van szó, mi megy. És az emberek értékelik ezt.
0: Okay? Here's an important thing for you to consider.
1: A következő dolog, amit figyelembe kell vennetek.
0: Through these very clear roles, expectations.
1: Hogyha végig gondoljátok ezeket a világos feladatokat és elvárásokat,
0: write them down.
1: Írjátok le őket.
0: It is appropriate many times to have a leader not only hear what you say, but read what you said.
1: Nagyon helyes az, hogyha a vezetők nem csak hallják azt, amit te mondtál nekik, vagy velük kapcsolatban, hanem el is tudják olvasni, és le tudják írni, és még alá is írhatják annak a jeleként, hogy megértették. Ez lehet a szolgálatnak az elfogadása ilyen módon.
0: Again, this helps us to manage expectations.
1: És ez is segít bennünket abban, hogy az elvárásokat kezelni tudjuk.
0: Here's the reality.
1: A következő a valós helyzet, hogyha nem kezeled az elvárásokat
0: of your team,
1: a csapatodon belül,
0: they will manage you.
1: Akkor azok fognak vezetni téged.
0: And they are brutal.
1: És ezek brutálisak.
0: They cause church splits.
1: Ezek gyülekezeti szakadásokat okoznak.
0: Great pain.
1: Nagy fájdalmat okozhatnak.
0: Has anyone ever experienced any pain in the ministry?
1: Tapasztalt valaki közületek fájdalmat a szolgálatban?
0: Disloyalty.
1: Hűtlenség miatt, az egység hiánya miatt.
0: I don't know what church you live in,
1: hogyha nem tapasztaltál soha ilyet, akkor nem tudom, te milyen gyülekezethez tartozol.
0: I will move to your city and join your church tomorrow.
1: Akkor holnap megyek a te városodba és a te gyülekezetedbe.
0: And then they'll have problems with me there. Yes. Yes.
1: És jön ezek a probléma forrása utolajától.
0: It's a real enemy.
1: Az ellenség, az igazi ellenség ellen kell háborúznunk, nem egymás ellen. És bölcsebbnek kell lennünk nála.
0: Better at fighting than him.
1: És jobbaknak kell lennünk a harcban nála.
0: The enemy is a better warrior than I am. I'm going to lose.
1: Hogyha az ellenség jobban harcol, mint én, akkor veszíteni fogok.
0: I have to become a better warrior than the enemy that I oppose, that I fight.
1: Jobb harcosnak kell lennem az ellenségemnél, akivel harcolok.
0: Here are some of the things that need to be voiced. These would be my expectations of you if you were part of my leadership team.
1: A következőkről kell beszélnünk, hogyha azt akarom, hogy te az én csapatomnak a része legyél.
0: You would never harm the flock or allow any division to come into the church.
1: Az egyik fontos dolog az, hogy soha ne okoz kárt a nyájnak, vagy semmi más vonatkozásban nem okoz kárt a gyülekezeti közösségnek.
0: You don't allow it to manifest in any way, shape or form without lovingly confronting it.
1: És hogyha nem így cselekszel, akkor szeretettel fogok ezzel szembesíteni téged.
0: I am not talking about a spirit of control.
1: Kérlek, figyeljetek rám, nem a kontrollálás szelleméről
0: beszélek.
1: Mert ez egy másik, nagyon világos démoni stratégia
0: gyülekezetben.
1: Nagyon sok sérülést okoznak szellemi hatalomban lévő emberek ilyen módon.
0: You can discern it very quickly.
1: És nagyon hamar fel kell, hogy tudd ezt
0: Never
1: ismerni.
0: Use discern, manipulation,
1: amikor manipulálást tapasztalsz,
0: intimidation,
1: vagy,
0: or a controlling spirit,
1: vagy a kontrollnak a szellemét érzékeled,
0: I promise you the devil is operating.
1: Akkor biztosítalak arról, hogy ott az ördög működik.
0: That is not a spirit of the kingdom of God.
1: Az nem Isten királyságának a szelleme,
0: that is the spirit of the kingdom of darkness.
1: Hanem a sötétségnek a szelleme.
0: I expect my leaders to war against that spirit.
1: És elvárom azt a vezető társaimtól, hogy harcoljanak ezzel a szellemiség ellen.
0: Their job is to keep the devil out of the fellowship of God.
1: A harmadik dolog az, hogy Isten gyülekezetéből kívül tartsuk az ördögöt.
0: If we ever come to a place where our expectations have changed, the vision has changed.
1: Hogyha eljutunk arra a pontra, hogy változások vannak az elvárásokban,
0: and we need to part ways.
1: És szükségünk van arra, hogy elváljanak az útjaink. Ez előfordult Pál apostollal is.
0: He parted from Barnabas.
1: Barnabástól például elváltak az útjaink.
0: Yeah, but even apostles have challenging problems like this.
1: Tehát még az apostolok is szembesültek ehhez hasonló problémákkal.
0: God doesn't want us to part ways if it's not his will.
1: Isten nem akarja azt, hogy eltávozzunk egymástól, hogyha nem ez az ő célja.
0: Then let us commit up front that we will do it righteously.
1: De hogyha ezt tesszük, akkor előre határozzuk el, hogy ezt igazságosabban fogjuk tenni. Mert lehetnek olyan elvárások, amik erre
0: vezetnek.
1: És kötelezd el magad arra, hogy nem kezdesz egy másik gyülekezetet abban ugyanazon a területen. Hogyha én például Steve vezetői csapatának a tagja vagyok Ljubljanában, és mi együtt dolgozunk, és úgy érzem, hogy az Úr arra hív engem, hogy valami más
0: csináljak,
1: vagy a látás megváltozik, amivel többé már nem tudok együttműködni, ez megtörténhet. Az akkor a következő az én elkötelezettségem a vezetőhöz, akkor ha távozok, ha kilépek abból a gyülekezeti vezetőségből, akkor kell, hogy annyira tisztességes legyek, hogy nem a harmadik sarkon nyitok egy új gyülekezetet.
0: You can't interpret that any other way other than that something's not right.
1: És ezt nem magyarázhatod meg később úgy, hogy az helyén való volt, hogy ott a közvetlen szomszédságban kezdj egy új gyülekezetet.
0: Let me tell you something. He's not going to call me to start it somewhere where it's going to impact negatively what he's already started.
1: Hadd mondjam nektek, hogyha Isten hívott el engem valami másra, akkor az biztosan nem olyan dolog, ami bármilyen szinten is negatív módon befolyásolja az ő munkáját, hanem akkor el kell mennem valahova messzebbre, valahova máshova. 100 millió hely van, ahova elmehetsz a királyságot plantálni.
0: Next door to him.
1: De ne a mellette lévő házba próbálkozzál ezzel.
0: You see, this happens every other day.
1: Tudjátok, ez minden másnap megtörténik.
0: Faster than we change shirts.
1: Gyülekezetek hamarabb, tehát állandóan szakadnak.
0: It's complicated, but because we're not managing expectations.
1: És sokszor ez komplikált, de azért történik, mert nem kezeljük az elvárásokat.
0: If I've agreed to my leader that I am not going to do that.
1: Hogyha egyetértésben vagyok a vezetőtársaimmal, akkor nem érthetek ezzel egyet, akkor nem
0: történik. And I've agreed I am not going to leave hurt or offended.
1: És hogyha egyetértésben vagyok a vezetőtársaimmal, akkor nem fogok megsértődni, és nem fogom a megoldatlan problémákat rájuk fogni, és nem fogok őket kisebbíteni a gyülekezet más vezetői vagy többi tagjai előtt. Meg kell értenünk, mert ezt meg kell, hogy ezt értsünk. Mert nekem kell elszámoltathatónak lennem feléjük. És megígérem nektek, hogy ő az, aki elszámoltatható. Vá akar tenni benneteket a vezetőitekkel szemben.
0: And this wisdom causes us to think these things through and makes righteous vows.
1: És az Istentől való bölcsesség az, ami ezeken a dolgokon át tud vezetni benneteket.
0: If you were one of the leaders that came around David,
1: hogyha te egy olyan vezető lettél volna, aki Dávid környezetében volt, az ő szent emberei közül egy, akik,
0: and he'd make you do a vow before him in front of everyone.
1: Ezek az emberek odagyűltek Dávid köré, és mindenben rendelkezésükre álltak.
0: In every kingdom since the beginning of time. Think about every king in every kingdom since the beginning of time.
1: Gondoljátok végig minden királyságot és királyt az idők kezdetétől fogva.
0: What's the very next thing they do?
1: Amikor a trónra kerültek, mi volt a következő dolog, amit csináltak?
0: All the officials, all of the leaders.
1: Oda hívták maguk köré a vezetőket.
0: And they make them swear a righteous vow of loyalty.
1: És azt várták el tőlük, hogy a lojalitásukról biztosítsák őket.
0: It just needs to be taught better in the church.
1: És ennek ezt a gyülekezetben is meg kell tanulni, és ezt.
0: Because the church is splitting every other day.
1: Mert a gyülekezetek szakadnak szét minden másnap.
0: And it's the difference between a righteous separation and a split. Does that make sense?
1: Értitek ezt?
0: Do you see how important this is if we do these things properly up front?
1: Látjátok, mennyire fontos az, hogy már kezdetektől fogva ezeket megfelelő módon tegyük.
0: It doesn't guarantee no problems in the future.
1: Ez nem tudja garantálni azt, hogy semmi probléma nem lesz a jövőben.
0: But it guarantees fewer problems in the future.
1: De azt garantálja, hogy kevesebb problémátok lesz a jövőben.
0: Amen?
1: Amen.
0: This is what a leader does. This is the difference between a leader and a minister.
1: És ha vezető nem teszi ezt, akkor a vezetettek sem fogják ezt tenni, a szolgálók sem.
0: But a leader will.
1: De a vezetőnek ezt meg kell tennie.
0: Leader leads.
1: A vezetőnek vezetnie kell.
0: And God needs more and more to lead.
1: És Istennek egyre több és több vezetőre van szüksége.
0: Okay. Next slide, and I think I'm almost done here. Last.
1: Következő dél.
0: This is a part of the expectations too.
1: Ez is az elvárások területéhez tartozik.
0: Talk about how you properly leave.
1: Beszéljünk arról, hogy hogyan tudsz megfelelő módon kilépni a
0: szolgálatból.
1: Vannak a szolgálatba belépések és kilépések abból.
0: But also talk about how to lead properly.
1: De beszélnünk el arról is, hogy hogyan lehet a szolgálatból, a vezetői csapatból helyes módon kilépni, mert nagyon sok ember ezt nem tudja. És nagy esély van arra, hogyha te nem mondod el a vezetőidnek, hogy hogyan tudják ezt helyesen tenni, akkor az ördög fogja nekik ezt elmondani. Sok éven keresztül.
0: I make new members sign this in the membership agreement.
1: Sok éven keresztül a gyülekezetekben a vezetőkkel én aláírtam egy ilyen vezetőségi szerződést.
0: Membership agreement. No. You're the man. You see, managing expectations.
1: Kezelni kell az elvárásokat.
0: If you feel it's time to leave,
1: hogyha úgy érzed, hogy ideje van, hogy kilépj a csapatból,
0: we don't want to try to control you or manipulate you in any way, shape or form.
1: Akkor nem akarunk téged semmilyen módon sem kontrollálni vagy visszatartani.
0: In fact, I believe if it's God's leading you to leave into something else.
1: Igazából úgy gondolom, hogyha Isten vezet téged arra, hogy más irányba menj,
0: that will be good for you, good for me, it'll be good for everyone.
1: Akkor az jó lesz a te számodra, és jó lesz az én számomra, és jó lesz mindenkinek. Ez a királyságnak a rendje.
0: Right? We can trust God to know what He's doing.
1: Istenben bíznunk kell, hogy ő tudja pontosan azt, hogy mit csinál.
0: I'm not building His church. I'm helping, but He is the chief.
1: Isten az, aki a gyülekezetet építi, nem én építem a gyülekezetet, tehát ő tudja, hogy mit akar cselekedni.
0: If I lose one of my leaders and he leaves to move or go somewhere else.
1: Hogyha elvesztem a valamelyik vezető társamat, mert ő másfele akar menni, vagy már úgy dönt, hogy kilép, az rendben van.
0: I know God will rise up another.
1: Tudom azt, hogy Isten fel fog nevelni egy másikat.
0: He may turn and create a better situation than I had before.
1: És lehet, hogy ezáltal egy jobb helyzet alakul ki, mint ami korábban volt.
0: So if there's a significant change in vision or direction,
1: a jelentősebb változás a látásban vagy az irányban,
0: a God-directed change of season or a reassignment or a move or a job change,
1: vagy hogyha valakinek a munkahelye megváltozik, vagy Isten más irányba vezeti,
0: we want people to know that they can leave blessed.
1: Akkor biztosítanunk kell az embereket arról, hogy áldással bocsátjuk el őket. és kérjél áldást magadra, mielőtt távozol, ne csak tűnj el.
0: If you're a leader, we're going to release you publicly.
1: Hogyha vezető vagy, akkor a vezetők nyilvánosan bocsássanak el téged, vagy legalábbis a gyülekezetben nyilvánosan jelentsék be, hogy
0: távoztál.
1: Vagy mondjuk, hogy Steve-vel példálózzak újra, a Steve-nek a gyülekezetben fel kell állnia az Isten tisztelet ellen, és be kell jelenteni, hogy a vezetőségben változás lesz. Én pedig kérhetem azt, hogy áldjon meg, mielőtt elmegyek, és áldással bocsásson el engem.
0: If I've labored for 2-3 years or 4 years and sometimes even 15 years,
1: hogyha 2-3 vagy akár időnként 15 évig dolgoztam vagy szolgáltam egy helyen,
0: biblical power of a blessing,
1: akkor tisztában kell lennem az áldásnak a bibliai erejével. És áldott akarok lenni. Amen.
0: It's a good thing.
1: Ez egy jó dolog.
0: Righteous thing.
1: Igazságos dolog. Királyság szerint való dolog.
0: And you see how God brings in godly kingdom accountability with that?
1: Látjátok, hogy Isten hogyan tud ebből királyság szerinti elszámoltathatóságot, megbízhatóságot kihozni? És én áldás akarok lenni az ő számára is.
0: Again, that's not control or manipulation. It can be, but it's not intended to be.
1: Ez nem az a szándék ebben, hogy kontroll vagy manipulálás legyen benne, mert benne lehet az is. De nem az a cél ezzel, hanem az, hogy mind a ketten áldottan jöjjön
0: ki a helyzetből. Or we have insecure leaders that control.
1: Mert ha nem így történik a dolog, akkor bizonytalan vezetők jöhetnek létre.
0: As you're building leadership teams.
1: És a vezetői csapatok építésében, a szolgáló csapatok építésében tanítani kell ezt, ezeket az elvárásokat, beszélni kell ezekről.
0: This is how you lead properly.
1: Így tudtok helyes módon vezetni.
0: And ask for a blessing. I want to bless you when you leave.
1: És kérjetek áldást, és áldjátok meg azt, aki távozik, aki kilép. I want to
0: multiply back to you 30, 60, 100 fold for what you've sown into the kingdom.
1: Azt szeretném, hogyha 30-60 szorosát teremnéd annak, amit a királyság beléd vetett. Ez jó a test számára, jó a vezető számára, aki kilép, aki távozik, jó a vezetői csapat számára, aki ott marad helyben, mert Isten királysága igazság, békesség és a Szent Szellemben való öröm. És a sötétségnek a királysága az pedig vádlás, kárhoztatás és kontrollból áll.
0: But God's kingdom is righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit.
1: De Isten királysága igazság, öröm és békesség.
0: On leadership, the strategies that should generate local church ministries.
1: Ezek a stratégiák, amik létrehozzák a helyi gyülekezeti szolgálati területeket.
0: Rising up teams.
1: Csapatoknak a felnövelése.
0: Primary role of leaders, not ministers, leaders.
1: Az elsődleges szabályok a vezetőkkel kapcsolatban, vezetői csapatokon belül.
0: And how to prevent division and disunity in the body.
1: És hogy hogyan tudjuk megőrizni a látást Krisztus testében.
0: My hour is over.
1: Az órámnak most vége.
0: I've discharged my heart to you.
1: Kiöntöttem a szíveteket felétek,
0: and pray this into your churches.
1: És imádkozzatok most már ezekért a gyülekezeteitekben.
0: Let's stand to our feet.
1: Amen. Álljatok fel, kérlek.
0: And I want to bless you.
1: Szeretnélek megáldani benneteket.
0: Father, I thank you for each and every leader in this church.
1: Atyám, köszönöm neked minden egyes vezetőt ebben a gyülekezetben.
0: And for every faithful servant.
1: És minden hűséges szolgálót.
0: We ask now that the kingdom of God would come into each life in a very new and powerful way.
1: Kérünk téged most arra, hogy minden egyes életbe jöjjön a te királyságod egy új, erőteljes módon. Mélyítsd, Atyánk, a mi megértésünket a te királyságod kormányzásáról, a te utaidról, a te jellemedről,
0: so that we can live as children of the kingdom.
1: Azért, hogy úgy tudjunk hazamenni innen, mint a királyság gyermekei, hogy a világosságban tudjunk járni, ahogy te is a világosságban vagy.
0: So we can walk in true fellowship with one another.
1: És hogy valóságos közösségben tudjunk egymással járni.
2: Elhangzott Darko Kreiner Szolgálatok a gyülekezetben című tanítás.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: 주식 뮤직비디오
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, és hozom a székesfehérvári Dávid sátor a gyülekezetébe járó testvéreknek a köszöntését, üdvözletét, különösen a katona Palit nem látom, hogy itt van, ugye nincs itt, mert akkor személyesen is el tudja mondani, úgy volt, hogy jön, de holnap utazik el egy hosszabb útra Albániába, és lehet, hogy valami közbe jött számára, és ő üdvözletét is hozom sok szeretettel. Az én testvérem beszélt mennyei Jeruzsálemről, hogy a mennyei Jeruzsálem jelenések könyvébe olvasuk a 21. fejezet, arról szól, hogy leszáll a földre, mint egy férje számára elkészített mennyasszony. És utána a 9. verstől végig ennek a mennyei Jeruzsálemnek a leírását adja, egy bepillantást ad egy angyalon keresztül Jánosnak, amit ő leír. És ez a mennyei Jeruzsálem az eklézsia, az egyház. És sokszor mi úgy gondolkodunk, és úgy beszélünk, és a teológiánk olyan, és a gyülekezeti látásaink, tanításaink legtöbbször olyanok, hogy a mennyei Jeruzsálemről, amikor van szó, akkor valahogy a mennyei Jeruzsálemet a jövőbe helyezzük. A mennyei Jeruzsálemmel való találkozást, annak a képét, arról való gondolkozást, valahogy amikor erről van szó, hogy mennyei Jeruzsálem, új Jeruzsálem, akkor valahogy az, mit tudom én, az ezer éves királyság, vagy még azutáni, az új ég és az új földre gondolunk, és valahogy a távoli jövőbe helyezzük azt. És Isten pedig, én hiszem, hogy meg akarja erősíteni Isten népének a szívét, gondolatait, gondolkozásmódját ezekben a napokban, és hiszem, hogy ez nem csak egy-egy emberben, hanem szerte. Bárhova mész, egyre inkább azt látom, én nem találkoztam a testvérrel, most életemben először, de ugyanazok jöttek ki belőle, és nekem is ez bátorító, hogy a mennyei Jeruzsálem már itt van, létezik. A kérdés az, hogy mennyire látjuk ezt meg, és mennyire tudjuk azt lehúzni ide, föld közelbe, mert minél inkább megközelíti a mennyei Jeruzsálem Budapestnek a földszintjét, meggyőződésem, hogy Budapest városa annál inkább meg fog változni. Mi Székesfehérváron lakunk 2000 óta, akkor költöztünk oda, innen Budapestről, és most hiszem, hogy nekünk az elsődleges feladatunk most az ott, abban a városban, az csak valamivel több mint 100 000 lélekszámú város, hogy arra a városra a mennyei Jeruzsálem jelenlétét minél közelebb behúzzuk. És erről szeretnék ma beszélni, a mennyei Jeruzsálemről. És ez azért is bizonyság, mert én nem, mondom, hogy nem ismertük még, sosem nem találkoztunk egymással, se nem beszéltünk előtte se. Friedhelm testvérünk. De hiszem, hogy Istennek van üzenete ezzel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből szeretnék felolvasni néhány verset, a 18-tól egészen a 24. versig. Zsidókhoz írt levél 18-tól 24-esig. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, vagy lángoló tűzhöz, sűrű homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogásához, vagy pedig kijelentéseknek az erőteljes szavához, amelyet akik hallották, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó. Mert nem bírták ki, ami parancsolva volt. Még ha oktalan állat is ér a hegyhez, kövesztessék meg, vagy nyíllal lőjék le. Ez volt a parancs. És olyan rettenetes volt a látvány, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és remegek. hanem oda járultatok Sion hegyéhez, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyben, és mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletes igazak lelkeihez, és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Amen. A 22-es vers azt mondja, hogy hova csatlakoztunk, hova mentünk, amikor megtértünk és újjászülettünk. Az újjászületéssel azt mondja, hogy a Sion hegyéhez, az élő Isten városához és a mennyei Jeruzsálemhez, oda kapcsolódott be a te szíved, oda kapcsolódott be az életed. És hogyan? A Sion azt jelenti, hogy hegytömb, vár, erősség, messze sugárzó, felállított emlékmű jel. Emlékeztek, hogy 2 Sámuel 5-ben, amikor Dávidot megkeresi az összes 12 törzsnek a vezetője, és királlyá kenik, a királyként való 12 törzs, ahogy királyként elfogadta, fölkente, elismerte, mint a 12 törzs fölött levő, egész Izrael fölött levő király, az első dolga az volt, hogy elfoglalja Jeruzsálem várát, a Sion várát, mert maga az alsó város már az izraelé volt. De volt a hegy, és ott volt többek között a Sion hegye, és ott volt a vár, amit a jebuzeusok tartottak. Hova mentünk, amikor megtértünk és újjászülettünk. Az újjászületéssel azt mondja, hogy a Sion hegyéhez, az élő Isten városához, és a mennyei Jeruzsálemhez, oda kapcsolódott be a te szíved, oda kapcsolódott be az életed. És hogyan? A Sion azt jelenti, hogy hegytömb, vár, erősség, messze sugárzó, felállított emlékmű jel. Emlékeztek, hogy 2 Sámuel 5-ben, amikor Dávidot megkeresi az összes 12 törzsnek a vezetője, és királlyá kenik, a királyként való 12 törzs, ahogy királyként elfogadta, fölkente, elismerte, mint a 12 törzs fölött levő, egész Izrael fölött levő király, az első dolga az volt, hogy elfoglalja Jeruzsálem várát, a Sion várát, mert maga az alsó város már az izraelé volt. De volt a hegy, és ott volt többek között a Sion hegye, és ott volt a vár, amit a jebuzeus

az összes 12 törzsnek a vezetője, és királlyá kenik, a királyként való 12 törzs, ahogy királyként elfogadta, fölkente, elismerte, mint a 12 törzs fölött levő, egész Izrael fölött levő király, az első dolga az volt, hogy elfoglalja Jeruzsálem várát, a Sion várát, mert maga az alsó város már az Izraelé volt. De volt a hegy, és ott volt többek között a Sion hegye, és ott volt a vár, amit a jebuzeusok tartottak a kezükben, amit egész Józsué óta nem foglaltak el. Az mindig a jebuzeusoké maradt. Az első tevékenysége, ténykedése Dávidnak az volt, amikor királyá lett, hogy a jebuzeusoktól elfoglalta és bevette Sionnak a várát. Ez volt a 2 Sámuel 5-6 és a 7-es versben. Miért olyan lényeges ez? Én hiszek abba, hogy Dávidnak a királysága valamilyen módon példázza a Isten királyságát, és egy profétikus üzenet van Dávid királyságán keresztül a Bibliában a Szent Szellem által hozzánk Isten királyságáról. Hasonlóképpen a Jeruzsálemről és a Sionról pedig van egy profétikus üzenet az egyház számára. És a Galata 4-hez, hogyha odalapozunk, akkor Pál apostol egyértelműen beszél is erről, és azt mondja a Galata 4, 22-től 28. versig. Halleluja. Megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Egyik a szolgától, a másik a szabadtól. A szolgától való tesz szerint született. Emlékeztek, hogy született az a gyerek? Izmael. Ábrahám kapott egy ígéretet Istentől, hogy lesz neked egy gyereked. Egy fiat születik. Isten azt nem mondta, hogy kitől, csak azt, hogy Ábrahámtól. Várta, eltelt 10 év, várta, nem jött, megint elteltek évek, és hát már nem tudom, hogy mit beszélgettek az évek során Sárával. A Sára végül is azt javasolta, hogy itt van az én szolgáló lányom, hálj vele, és így lett Izmael. De Izmael után egyértelműen szólt az Úr, hogy Ábrahám, Sárától lesz a te fiad. Miért nem mondta ezt Isten előtte? Egy csomó problémát megspórolhatott volna Ábrahám is, a ma élő embereknek is, országoknak, népeknek, nemzeteknek is. Isten nem szokta elkapkodni a dolgokat, ő ráér, nem ideges. Azt mondja, hogy ezek mást példáznak, tehát 23-as, a szolgálótól tesz szerint született. Tesz szerint. Amikor vannak ígéretek Istentől, és hogyan akarom, hogy az megvalósuljon. Beleadok mindent testből, és minden olyan képességemet, latba vetem és talentumomat, ami az életemben van, és megpróbálom a magam képességei szerinti legjobbat adni Istennek, még abból is csak egy nagy Izmael lesz. A szabadtól való pedig az ígéret által született. Ezek azt mondja, hogy valamit példáznak, mert azok a 2 szövetség. Az egyik a Sinai hegyről való, és szolgaságra szült, ez Hágár. Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában hasonló a mostani Jeruzsálemhez. Ugye, amikor imádkozunk azért, hogy ott van a Zsoltáros, hogy imádkozzatok Jeruzsálem békességéért, a keresztényeknek túlnyomó többsége, azt gondolom, hogy 100-ból több mint 90 a földi Jeruzsálemért imádkozik. És meggyőződésem, hogy Isten szelleme pedig üzen, itt nem csak a földi Jeruzsálemről van szó, Friedhelm, úgy mondom,

0: hogy ő is mondta, hanem azt mondja, hogy Hágár a sínai hegy Arábiában hasonló a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen a fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem a szabad. Ez pedig mindnyájunknak az anyja. Mert megvan írva, újjong te meddő, aki nem szősz. Vigadjál és kiálts, aki nem vajutsz. Mert sokkal több az elhagyott magzatja, mint akinek van férje. Mi pedig atyám fiai, Izsák szerint ígéretnek a gyermekei vagyunk. De ahogy akkor a tesz szerint született, üldözte a szellem szerint valót, ugyanúgy most is. Mit mond az írás? Üzd el a szolgálót és az ő fiát is, mert a szolgáló fia nem fog örökölni a szabadnő fiával. Ezért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadnak a fiai vagyunk. Amen. A 26-os versben azt mondja, hogy a magasságos Jeruzsálem az mindnyájunknak az anyja. És én a te eredésedről, a származásodról, ami eredésünkről, a származásunkról szeretnék beszélni. Ki a te anyád? Amikor azt mondják, hogy a te anyád, az én anyám, az a mennyei Jeruzsálem. A te anyád, az a mennyei Jeruzsálem. Kik az én testvéreim, és kik az én anyám? Kérdezte Jézus, amikor bent prédikált egy házba, tömeg vette körül, és jött az ő édesanyja, tesz szerinti anyja Mária a testvéreivel, nem tudtak bemenni a házba, csak beüzentek, hogy hé Jézus, itt van az anyád meg a testvéreid, gyere ki, akarnak találkozni veled. Meg van még ott az egyik evangéliumban, azt is mondja, mert úgy gondolták, hogy elment az esze és haza akarták vinni. És akkor Jézus csak egy kicsit félbeszakította, amit tanított, és azt mondta, hogy kik az én anyám? És kik az én testvéreim? Az én anyám, akik hallgatják, befogadják, és megtartják az én beszédemet. És azok az én anyám, és azok az én testvéreim. A magasságos Jeruzsálem, az a szabad Jeruzsálem, ez a te édesanyád. 2 Királyok 19.31 azt mondja, Jeruzsálemből fog származni, vagyis onnan ered, abból növekszik, abból indul ki a maradék, és a megszabadultak a Sion hegyéről, mert a seregek urának buzgó szerelme cselekszi ezt. Ez azt jelenti, hogy honnan van a te származásod? Honnan van a te származásod? Jeruzsálemből. És nem a földi Jeruzsálemből, hanem a Galata 4.26 szerint a mennyei Jeruzsálemből származol te, abból tud kinőni, abból tud felnövekedni és elindulni az a nemzedék, aki a Sion hegyéről a szabadulást behúzza ide a látható világba. Joel 2-ben, a 23. vers. És emlékeztek ezekről a mondatokról és a körülötte levő mondatokról pünkös napján, amikor az első, amikor igazából megszületett az eklézsia. Betöltötte a tanítványokat a Szent Szellem, és elkezdtek új nyelveken szólni, profétálni, magasztalni Istent, és Isten magasságos dolgait különböző nyelveken általuk, nem tanult nyelveken is a Szellem által hirdették. Akkor először azt mondták ott az emberek, hogy na, ezek édesbortól, murcitól részegedtek meg. És azt mondja Péter apostol, hogy nem, hanem ez az, amiről a Szent Szellem előre szólt. Joel prófétán keresztül. Vagyis azt jelenti, hogy Istennek az apostola volt az, aki egy prófétai kijelentett igazságot elmondta, hogy ennek most van itt az ideje. Most van az, amikor elkezdett beteljesedni. Mert ha megnézed, azok a mondatok nem mindenbe teljesedtek be, Mert ott azt mondja, hogy kitöltök az én szellememből minden testre, stb. Stb. És amit még Péter apostol is idéz, az, hogy a vér, igen, a nap véré válik, és stb. Stb. Ez nem teljesedett be. Azt se láttuk, hogy az egész Jeruzsálem minden lakosára kitöltetett volna a Szent Szellem. De mégis azt mondja ott Péter apostol a Szent Szellem által, hogy ez az, amiről Jóel próféta beszélt. És ezekben a mondatokban hangzik el, hogy ti is, Sionnak fiai, Sionnak gyermekei, örvendezzek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja nektek az esőt igazság szerint, korai és késői esőt hullat nektek az első hónapban. Miért olvastam ezt föl? Azt mondja, hogy ti is Sionnak fiai. A kérdésem az, amikor téged betöltött Isten szelleme, akkor te rád is vonatkozik ez a profécia? Igen, vonatkozik. Vagyis nem csak a tesz szerint Ábrahám gyermekei és leszármazottjai a Sionnak a fiai, hanem pontosan arról beszél, hogy szellem szerint van. Szellem szerint van ez az eredeztetés, szellem szerint van a származás. Honnan származol? Én a mennyei Jeruzsálemből származom. És ahogy betöltött Isten szelleme, ahogy újjászült tégedet a mennyei atya, és a fiúság szellemét beléd lehelte, az azt jelenti, hogy a te származásod, a te édes anyád, az a mennyei Jeruzsálem. A Sionból származol, a Sionból eredsz. Ez a te otthonod, ez a te hazád. Azt mondja tovább Izsaiás 8:18. Ismeritek, a zsidókhoz írt levél is ezeket a mondatokat idézi, amikor ugye ez a Krisztusra vonatkozik elsősorban. Íme, itt vagyok én és a gyermekek, akiket adott nekem az Úr jelekül és csodákul Izraelben, a Sion hegyén lakó seregek urától vagyunk mi. És ezt mondja Jézus, itt vagyok én és a gyermekek, az azt jelenti, hogy a Sion hegyén, aki ott van, a Sion hegyén a seregek ura van. Majd meglátod, hogyha elkezded mondjuk, kézbe veszed a Bibliát, és elolvasod az összes olyan Biblia helyet, ahol a Sion előfordul, akkor nézd meg, hogy ott Istennek milyen nevei fordulnak elő. Mert a Sionba nézd meg az ő seregek ura, seregek istene, hadakozó, vitézharcos, szentisten, győzedelmes, bosszúálló. Majd fogunk erről beszélni, a harcos Isten nyilvánul meg, szentségben és dicsőségben. És azt mondja, hogy tudnod kell, hogy honnan származol. Figyeld meg, emberek, amikor elérik a 30-40 évet, általában elkezdik keresni az ő gyökereiket. Hogy honnan származnak, honnan erednek. És lehet látni, hogy mennek kutyabőrök után, mennek a családfák után, minél messzebb, annál jobb. És akkor tudom, én is, nekem is volt osztálytársam, végig tudta vezetni, hogy Mátyás király az ő apjának, az apjának, az apjának, az apja. Mátyás király seregébe volt, nem tudom micsoda, és ott kapott valami kutyabőrt. Ez olyan szép dolog, fantasztikus. De az a helyzet, hogy ennél még messzebb akar vinni téged a gyökereidbe, az Úr. Hanem lásd meg, hogy benne gyökerezel a mennyei Jeruzsálembe. Benne gyökerezel Sionba, a Sion hegyébe. Onnan ered a te léted. Onnan ered a te lényed. Amen. 102. Zsoltár. 14-es vers. 102. Zsoltár. 14-es vers. Kelj föl! Könyörülj a Sionon! Mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. 15-ös. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimérik. És még a 22-est is felolvasom, 22-es vers, azért, hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Tudod, miről szól ez a Zsoltár? Arról szól, hogy felszólítja és kiállt az Úrhoz a Zsoltáros, tehát a Szent Szellem, amikor téged betölt, az azt jelenti, hogy fölfakad belőled a Mindenhatóhoz, a seregek Urához, ezek a szavak belőled ugyanúgy fölfakadnak, és azt mondod, hogy Uram, kelj föl, és a Sionon könyörülj. Miért? Mert itt van az ideje, hogy könyörülj rajta. Ha megnézed a Septuagintába, itt kairosz szó van. Tehát az azt jelenti, hogy nem a karórával vagy napórával mérhető percek, órák sokaságával mért, egymás utániságával mért időről van szó, nem időmérő eszközöknek a időpontjáról van szó, hanem az Isten szívébe eltervezett időszakról van szó. Amit Isten kigondolt és eltervezett, és azt mondja, hogy benned, amikor betelsz Szent Szellemmel, a Szent Szellem azt fogja fölhozni, és úgy kiállt belőled a fiúságnak a szelleme, hogy Uram, kelj föl, és könyörülj meg Sionon, mert itt van a kairosz idő. Itt van az a kegyelmi idő, hogy könyörülj rajta, mert eljött az, ami a te szívedbe ott van már régóta, hogy miért van a Sion, és miért van a mennyei Jeruzsálem. És azt akarja Isten, hogy te legyél az az ember, aki betelve Szent Szellemmel kiállt az Atyához, hogy Uram, itt van az ideje. Itt van a kairosz ideje, a te szívedbe elrendelt idő, hogy a mennyei Jeruzsálem nyilvánvalóvá legyen. Ézsaiás prófétánál a második fejezet. És a Mikeás prófétánál a negyedik fejezet szinte szó szerint ugyanazok. És érdemes odalapozni Ézsaiás 2:2. Sok ének is szól erről, és biztos vagyok benne, hogy sok prédikációt is hallottál már róla. Lesz az utolsó időben, hogy erősen fog állni az Úrházának a hegye, minden hegyek fölött. Magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Eljönnek sok népek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úrhegyére. Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből jön az Úrnak a beszéde. Ámen. És a Mikeás próféta negyedik fejezet, első, második verse. Ugyanez, szinte szó szerint, Mikeás 4:1-2. Lesz az utolsó időben, hogy az Úrházának hegye minden hegy fölé helyeztetik. És felülemelkedik a halmokon, és népek özönlenek rá. Pogányok is sokan mennek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úrhegyére, és a Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, járjunk az ő ösvényein, mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből jön. Ámen. Néhány dolgot mond itt. Azt mondja, hogy az utolsó időkben. Ez mikor van? Mikor van az utolsó idők? Most van, mert Zsidókhoz írt levél első fejezet, első verse azt mondja, hogy régen, hajdanán, sokféle módon szólt Isten profétáin és szent emberein keresztül, most pedig az utolsó időkben szólt az ő fia által. Amen. Tehát az azt jelenti, hogy most az utolsó napokat éljük. Vagyis, amit mondtam, a 102-es Zsoltárból a megszabott idő az már elkezdődött. Ami az Atya szívébe benne van, hogy ideje, itt van az Istentől rendelt ideje, hogy könyörüljön a Sionon, itt van az utolsó időkben, és azt kell mondja, néhányan azt kell, hogy mondják, hogy gyertek, menjünk fel az Úrhegyére. Tehát az azt jelenti, aki ezt mondja, még nem ment föl, hanem látja az Úrnak a hegyét, látja Jákob istenének házát, látja a Siont, és látja a mennyei Jeruzsálemet. Máskülönben nem lehet ezt mondani. Máskülönben azt tudom mondani, hogyha én nem látom, de nem vagyok ott, hogy keressük meg. Vagy megyek veled, és megyek utánad, hogyha te látod. Én csak akkor tudom azt mondani, hogy gyere, és menjünk fel együtt a Sion hegyére, menjünk fel az Úr házához, menjünk a mennyei Jeruzsálemhez, hogyha tudom, hogy hova kell menni, és látom. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, amivel elkezdtük, hogy hova kapcsolódott be a te szíved? A te szellemed hol van? Hova ültettettünk mi be? És hova lettünk mi beoltva? Az Efezusi levél 2. fejezet, 6-7-es verse azt mondja, ahogy Jézus Krisztussal meghaltunk, föltámadtunk, fölültettettünk vele együtt a mennyekbe. Tehát fönt vagy, hol? Ott, ahol ő van. Péter apostol szintén azt mondja, hogy vagy az Efezusi levél 1. fejezet 3. verse, hogy hol áldott meg tégedet Isten? A mennyekben áldott meg. Sokan úgy akarjuk az áldást elérni, átélni, hogy itt akarom átélni. Földi dolgokba akarok mozogni, és a természetes, materialista dolgaimat csinálva, emberi dolgaimat csinálva akarom Isten áldását átélni. És azt mondja, hogy ezek az áldások, minden áldás hol van? A mennyekben, a Krisztusban. Vagyis, ahhoz, hogy azokkal te találkozz és benne legyek, ahhoz szükséges, hogy meglássam, hogy hol a helyem mennyben. És bele kell ülnöm abba a helybe, bele kell ülnöm abba a székbe, amit elkészített nekem Isten. És az Jézus Krisztusban van. Én Jézus Krisztusban benne ülök. Benne élek. Benne létezek. És te is benne ülsz, és benne vagy, és benne létezel. És fölül minden hatalmasság, uraság, fejedelemség, erősség, familiáris szellem, vagy nemzeteket uraló gonosz sátáni erők fölött. Fölül van az életem. Betegségek, szükségek, félelmek, szorongások. Ezek fölötte van az életed. De csak akkor, ha megtalálod a helyedet, mert a te helyed a mennybe van. És meg kell tanulnunk mennyei helyeken élni. Meg kell tanulnunk mennyei helyeken járni. Meg kell tanulnunk a mennyei dolgokat meglátni. Azt mondja, eljönnek néhányan, nem. Azt mondja, eljönnek sokan. És azt mondják, gyerte, menjünk fel az Úrhegyére, a Jákob istenének házához. Itt egyértelműen azt mondja, hogy Istennek a háza az Úr hegye. Hogy tanítson minket az ő útjaira, járjunk az ösvényei, mert tanítás Sionból jön. Az Úr háza a Sion. És azt mondja, az ő beszéde Jeruzsálemből. Menjünk fel oda, mert az Úr hegye a Sion, a mennyei Jeruzsálem. És Istennek a beszédét akarod hallani, Istennek az élő szavát, amit kijelent a Szent Szellem által. Ennek a gyülekezetnek az a neve, hogy élő ige. És ez fantasztikus. Teli találat. Az azt jelenti, azért tudsz itt ülni, mert Istennek a szava megelevenedett a te számodra valamikor. És utána újból és újból. És attól tudunk hívő életet élni, hogy Istennek az írott, vagy Istennek a bármilyen más, már kijelentett szava megelevenedik, ma életté válik benned. Ahogy Jézus Krisztus úgy tudott megszületni, azaz a Krisztus az örökkévaló, Istennek a fia úgy tudott emberré válni, hogy az Isten kimondott szava hússá vérré lett Mária testében. Hasonlóképpen úgy tudunk ma, és úgy tudsz te is ma, Isten fiaként élni itt a földön, ha Isten szájából kijött szó, hússá vérré válik benned. Akkor tudunk ő benne mennyei helyeken élni, járni, ha megesszük az ő szavát, megesszük az ő beszédét. És akár ízlik, akár nem. Ha voltál gyerek, valószínű, hogy voltál, vagy vagyis, akkor volt olyan ebéd, amit nem biztos, hogy szerettél. Lehet, hogy a spenót, a tökfőzelék, vagy lehet, hogy nem tudom mi, sárgarépa főzelék. Én csak egy dolgot nem nagyon szerettem, az a sárgarépa főzelék. Egyébként az összes többi szeretem. Tehát a kelkáposztát is szeretem, a spenótot is szeretem, stb. De most már megeszem a sárgarépa főzeléket is. De tudod, úgy van, hogy a keresztények válogatunk. Ó, nekem nem kell ez, nem kell az. Isten pedig azt mondja, hogy edd meg az én beszédemet. Mert nem tudod, hogy mi lesz benned hússá vérré. Legyen egy olyan odaszállás mindegyikünkbe. Egyik barátom azt mondta, hogy elkötelezte magát, hogy minden egyes szó, ami Isten szájából kijön, elkötelezem magam, hogy hiszek benne, és rábízom az életemet. Minden egyes ígéret, ami Istenem a te szádból kijön, megragadom és igénylem. És minden egyes parancsolat, ami a te szádból kijött, eleve eltökélem és elkötelezem magam, hogy engedelmeskedni fogok neki. Akár tudom már, hogy mi lesz az, akár nem. Értem vagy nem, eleve elkötelezem magam, hogy meg fogom tenni. Amen. És így lesz hússá vérré. Menjünk fel az Úr hegyére. Menjünk fel az ő házához, az Úr házához. Menjünk föl a Sionra, menjünk föl Jeruzsálembe. Ugyanezt mondja Mikeás prófétán keresztül. 132-es Zsoltár. 13-as vers. Azért beszélek erről, nagy hévvel mondott, hogy miért kell kiabálni, még a mikrofont is lejjebb vettem, hogy azért kiabálok, megmondom őszintén, mert szeretném, hogyha belenne a szívedbe, belevésné az Úr, ne tudjál elaludni, ne tudjál nyugton maradni, hanem egyszerűen menjél, menjél, húzzon, vonjon valami a mennyei után, a mennyei Jeruzsálem után. Amen. Ezek bennem annyira frissek. Most az elmúlt héten fejeztük be több hónapos, folyamatos, minden heti sorozat, tanítás sorozatként a Melkizedek rendje szerinti papságról szóló tanítás sorozatot a gyülekezetbe. Csoportokban minden héten, már hónapok óta ezeket néztük. És most befejeződött, és most egy más téma lesz, tovább megyünk. A milyen eklézsiát épít Jézus Krisztus, ami most volt nyáron a Grazban a szóiskoláján. Igen, de ahogy Melkizedek rendje szerinti papságon gondolkoztam, elindul tovább a szívem, és elindul tovább a képzeletem is. Mert az van bennem, hogy egyszerűen ez mindez azért van, mert a Melkizedek, az tudod, hogy hol uralkodik, és hol főpap? Jeruzsálembe. Sálem városába. Az örökkévaló városba. Aminek nincs kezdete, vége. És én a Melkizedeki papságnak a része vagyok. A testületi Melkizedeki főpapnak a része vagy. Az azt jelenti, hogy te is hol tudod a papi feladatodat, a papi elhívásodat betölteni. Csak menj be a mennyei Jeruzsálembe, mennyei helyeken. Azt mondja 132-es Zsoltár 13-as, mert a Siont választotta ki az Úr. Azt szerette meg magának lakhelyül. És azt mondja 14-es, ez lesz nyugvóhelyem örökre. Itt lakom. Ezt szeretem. 15-ös. Élelemmel is megáldom gazdagon, szegényeit jól tartom kenyérrel. 16-os. Papjait meg fölruházom szabadítással. És vígan örvendeznek a kegyeltjei. Ó! Az azt jelenti, hogy a mennyei Jeruzsálembe olyan papok vannak, akiken rajta van a szabadító kenet. Ha ez nincs, az azt jelenti, hogy az nem onnan van. Az a pap nem onnan van. Jézus, amikor Elkezdték az írástudók és a farizeusok cikizni, hogy te Belzebub által, a démonok fejedelme által űzöd ki a démonokat az emberekből, akkor Jézusot tudjátok a választ, de a vége, a konklúzió az volt, ha én kiűzöm, és Isten ujjával űzöm ki ezeket a gonosz szellemeket, akkor Isten királysága minden bizonnyal itt van. Vagyis Jézus azt mondta, hogy a démonoknak a kiűzése egyfajta bizonyíték és bizonyság, Istentől való bizonyíték, Isten királysága jelenlétéről. Azt olvassuk, hogy a Sionon, a mennyei Jeruzsálemen, Jeruzsálemben Istennek a papjai egyszerűen föl vannak ruházva a szabadításnak az erejével. Nem azt mondja, hogy akik hisznek, azok közül némelyek démonokat űznek, hanem azt mondja, hogy akik hisznek, az Úr Jézus Krisztus nevében démonokat űznek. Persze benne van ott még más is, hogy betegekre teszik kezeiket, és meggyógyulnak, új nyelveken szólnak, stb. Stb. Ez is benne van. Én csak arról beszélek, hogy ezt maga Jézus találta ki. De a Siont lakhelyül kiválasztotta az Úr. A Siont az Úr választotta ki, azért, mert megszerette, hogy ez magának, saját magának lakhelyül legyen. És Péter apostol mit mond? Péter apostol első levele, második vers, ötödik vers, második fejezet, ötödik vers. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek föl szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Azt mondja az Úr, a Siont választottam ki, hogy az legyen az én hajlékom. A Siont választottam ki, hogy ott lakjam. Péter apostol pedig azt mondja, hogy ti vagytok az Úrnak a szellemi hajléka. Vagyis élő kövekből te belőled és belőlem épül föl az a szellemi ház, amibe az Úr lakik. Azaz te belőled és én belőlem épül föl a Sion, ha a megfelelő helyen vagyunk. Belőled és belőlem épül föl a szellemi Jeruzsálem, ha megfelelő helyen vagyunk. Amen.
1: Amen.
0: Jézus, ha megnézed a Bibliát, nagyon sok ember az emberiség történelmében, üdv történetében, ahogy a Bibliát olvassuk az elejétől, látta a szellemi várost, az örökké tartó, örök alapokkal bíró várost, látta a mennyei Jeruzsálemet. És Jézus is látta. Azt olvassuk, hogy beszélt arról, hogy maga az eklézsia ez a város, amelyből kiindulva Isten királysága és Isten királyságának a kormányzása meg tud szilárdulni. Amikor Isten királyságának az alap okmányát egyszerűen deklarálta a hegyi beszéd, mi úgy ismerjük, hogy a hegyi beszéd a Máté 5-6-7, ott ugye elkezdi az első mondatokat, hogy boldogok vagy áldottak azok, akik, stb. Stb. Utána a 13-as, 14-es versben mit mond Jézus? Tehát egyből az Isten királyságának az alapokmányát, ahogy lefekteti, egyből azt mondja a 13-as, 14-es vers, ti vagytok a földnek sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, és nem lehet elrejteni a hegyen épített várost sem. Tehát te vagy, pontosabban Jézus nem azt mondta, hogy te vagy, hanem Jézus azt mondta, hogy ti vagytok. Itt jön be újból a testületiség. Én nem tudom egyedül megélni, de mi meg tudjuk élni. Hogy mi vagyunk a hegyen épített város. A kérdésem az, hogy hol éljük a hívő életünket a hétköznapjainkba. Ha nem a hegyen, akkor nem vagyok a hegyen épített város része. De hogyha a hegyen éled, és a hegyen éljük, te is és én is a hívő életünket, és Jézus Krisztusban mennyei helyeken élek, és ott van az én helyem, bele vagyok gyökerezve a mennybe, mert az én anyám a mennyei Jeruzsálem, ott onnan származok, a Sion az én otthonom, az az én gyökerem, akkor az azt jelenti, hogy te és én, mi vagyunk a hegyen épített város. Amen. És akkor megyünk tovább. Jézus azt mondja, hogy igen, a levegő égben vannak erők. Vannak sátáni erők. János evangélium 16. fejezet. 7. verse. És utána a 8-as is azt mondja, hogy az igazat mondom nektek, jobb nektek, hogy én most elmenjek, mert ha nem megyek el, nem jön hozzátok el a vigasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm hozzátok, és ő, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Tehát a Szent Szellem, azt mondja Jézus, eljön, és megítéli a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És a 11-es vers azt mondja, mit jelent ez, hogy az ítélet szempontjából megfeddi a világot? Az, hogy e világnak fejedelme meg lett ítélve. E világ fejedelme le lett győzve. Jézus erről már beszélt akkor, amikor még nem történt meg a kereszt áldozat. A kereszt áldozatával egy totális győzelmet szerzett a levegő égben levő e világ fejedelemsége fölött. Ábrahám, zsidókhoz írt levél, a hit hőseiről szóló fejezet. Az elmúlt hetekben nagyon sokszor olvastam, én is, meg többször olvastuk közösen is, összejövetelekkel, hétköznap is. A 11. fejezet, izgalmas. Olyan emberekről szól, akik példák, akik hősök, akik előttünk jártak, és láttak valamit, és Ábrahám is látott, látta a várost, amiről beszélünk. 8-as, 9-es, 10-es. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor el lett hívva, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökölendő, és kiment, és nem is tudta, hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenbe. Úrvárosa az ásatások szerint rendkívül fejlett infrastruktúrával bírt. Gazdag volt. Ábrahám se egy szegény gyerek volt. Tehát amikor kijött ő úrvárosából, gondoljatok csak bele néhány lappal, később olvassuk, amikor ugye Szodoma, meg ezeket a királyokat, meg az unokaöcsét is ugye leverték a ellenséges királyok, akkor a házánál volt 318 kiképzett, harcra képzett harcos legény. Tehát volt egy kis magánhadserege. És akkor voltak azoknak feleségeik, voltak gyerekeik, tehát egy komoly, komoly csapat volt. Képzeld, kijön úrvárosából ez a gazdag ember, és akkor elkezd menni arra, amit Isten neki mond, fölér oda a Golán fennsíkra, és akkor letekint, és látja, hogy tiszta homok az egész. Na, ezt mind neked adom, Ábrahám. Hát puszta volt. Hát a Jordán mellett volt ilyen termőrész, amit az unokaöcs nagy finesszel ki is választott. Ábrahám meg nem ijedt meg, nem jött zavarba, hogy ú, Istenem, most elvitték még a kecskék meg a jók elől is a legelőt az unokaöcsém. Mi lesz most velünk? Nem jött zavarba, mert ő látott valamit. Látott valamit, amit nem látott az unokaöcsi. Látott valamit, amit nem láttak nagyon sokan, még az ő háznépe közül se. És azt olvassuk, 9-es vers. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakott, Izsákkal, Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Képzeld el, nem állt neki egy várost építeni. Megtehette volna? Megtehette volna. Megtehette volna, hogy valamelyik forrásnál egyszerűen nem lesátorozik, hanem letáborozik és elkezd épületeket, égetett agyagtéglákból normális épületeket, és abba a kultúrába, ahol ő fölnövekedett, olyan fejlett civilizáció volt, hogy egy csomó dolgot meg tudott volna. Csatornázva voltak, és be voltak a házakba vezetve urvárosába a víz. Az ásatások szerint. És Ábrahám ezt ott hagyta. Ő neki a városba tisztessége volt. És kiment a pusztába. A skorpiók, meg a kígyók, meg a bogarak, meg a pókok közé. Miért? Mert látta a láthatatlant, ami az embereknek láthatatlan volt. Ő tudta, hogy Isten valami olyasmit kezdett el, valami olyasmibe kezdte el belevezetni, hogy én ha most elkezdeném azt építeni saját kezemmel azt a várost, az nem ugyanaz lenne. Ő tudta ezt, nagyon jó. 14-16. Mert akik így szólnak, nyilván kijelentik, hogy hazát keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, lett volna idejük, hogy visszatérjenek. Így azonban sokkal jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után. Azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert készített nekik egy várost. Tehát Isten készített egy várost, és Ábrahám valamit megsejtett. Valahogyan megértette, hogy az a város, amit Isten készít, kulcs ahhoz, hogy az egész világ örököse legyen. Mert ugye ott van az ígéret, Rómaiakhoz írt levél 4. fejezet 13. versébe, hogy nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak vagy a magvának, hogy e világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Tehát Isten megígérte, hogy az egész világnak az örököse lesz. És ez nem fért, én úgy gondolom, egy természetes intellektusba ez nem fér bele. De mivel Ábrahám hitt Istennek, ezért az ő bizalma által elkezdte egyre jobban megismerni Istent. És mivel ismerte Istent, amit mondott neki az Úr, azt ő megtette. És kihúzta úrvárosából, kiúzta a komfortfokozatból, a körülményekből, és teljesen rábízta magát Isten szavára. Olyan körülmények között kezdett el élni, amiben ma, ha azt mondod, hogy neked ezt kéne csinálni, nem vagyok benne biztos, hogy megcsinálnád. Csak akkor, ha ismerjük annyira az Urat. Ismernéd annyira az Urat. És tudod, hogy az a hang nem egy flúk, hanem a mindenható Istennek a szava. Akkor biztos vagyok benne, hogy engedelmeskednél. És megcsinálnád. De csak úgy habókra nem. Így van? És azt mondja, hogy Ábrahám valamit megértett, hogy ahhoz, hogy az egész világnak örököse legyen, valami köze van ennek a városhoz. És húzta, vonta, és ment ezután a város után, ahol csak látta. Ez a város vonzotta. Megértette Ábrahám, hogy az utódai, mint az égnek a csillagai, bár a földön működnek, és innen is kép, ugye, hogy itt a tenger partján a homok. Tehát Isten olyan bölcsességgel szólt, minden egyes szavában fantasztikus bölcsesség van, előre is, évezredekre. Örökké valóságban levő igazságokat mondott ki, amikor csak egy tüsszentés volt akkor is. Vigyázz meg, az valahogy megértette Ábrahám, hogy az utódai, mint az ég csillagai a magasságban, a levegő égbe fogják egyszerűen elfoglalni az egész földet. Tehát ahhoz, hogy az egész föld örököse legyen, és az ő utódai az egész földet birtokolják, valahogy ráérzett és kijelentést kapott Ábrahám, hogy az nem véletlenül mondta Isten, hogy nézz föl az égre, és meg tudod számolni az égcsillagait? Na, annyi lesz a te utódod. És valahogy kapott kijelentést, hogy az ő utódai a mennyei helyeken járva és élve tudják birtokba venni a földet. Bármint a föld homokja, a tengerpartján a homok, itt a földön élnek. Fizikai testben igen, de szellemben ott vagy a mennyekben. Egy Mózes 12-ben, amikor a második, harmadik versben Isten megáldja Ábrahámot, azt mondja, hogy megáldalak téged, fölmagasztalom a nevedet, áldás leszel, megáldom azokat, akik téged áldanak, megátkozom azt, aki téged átkoz, és azt mondja, hogy megáldatnak te benned a földnek minden népe és nemzetsége. Ez hogy fér bele egy emberi elmébe? Ez csak a szív, a szellem tudja befogadni, mert Isten szellem. Nem az intellektussal értette ezt, nem gondolom, hanem a szívével elfogadta, és azt mondta, bármit mondasz, Uram, mindenható, örökkévaló, hatalmas, fenséges Isten, az úgy van. Értem? Nem. De akkor is úgy van. Értette, hogy Izsákból, ha föláldozza 14 évesen azt a gyereket, értette azt, hogy utána hogy fognak születni tőle a sok-sok megszámolhatatlan utód? Nem értette. De azt tudta, mivel Isten megígérte, hogy ettől a gyerektől lesz az összes utód, és mindenki megáldatik azon a gyereken keresztül, ezért tudta, hogy nem fog elmúlni. Ha föláldozom, ahogy Isten mondta, akkor is valahogy. Ha akkor föltámasztja Isten, vagy nem tudom, hogy de működni fog. Mert ismerte Isten és Istent, és bízott benne. És amikor azt mondta neki Isten, hogy áldás leszel, és te benned megáldatnak a földnek minden népei, nemzetségei, föltekintett az égre, és valamit látott, látta a láthatatlan, a szellemi várost. És tudta, hogy az ő utódai ezen a városon keresztül áldásul lesznek. És az ő magva, Ábrahám magva ki? A Krisztus. Nem sok mag van, csak egy van. És ebben az egy magban benne van minden ígéret, ámennélet ebben, vagyis minden áldás a Krisztusban az egy magban beteljesedett. És te ebben az egy magban benne vagy a Krisztusban, mert belekeresztelkedtél. Belemerítkeztünk bele. Így van? Vagyis azt jelenti, hogy a Krisztusban benne levőkön keresztül akarja Isten megáldani az egész földkerekségét. Itt van Budapest. Itt vagyunk október 23-a előtt. Néhány nappal. És nem akarok kitérni. De emlékeztetek meg arra, hány tízezer ember halt meg Dávid királysága alatt, Saul nemzeti buzgókodása miatt, amikor a gibeonitákat ki akarta törölni a föld színéről. Emlékeztek rá? Az egy nemzeti nacionalista büszkeség volt és buzgókodásból fakadt. És utána azzal engesztelte ki Istent, hogy 7 férfi leszármazottját föl kellett akasztani. És akkor békesség lett egész Izraelbe. Nincsen magyarok istene, ha keresztény vagy. Mert az démon. Vagy ördögi sátáni fejedelem. Nincsen magyar igazság. Mert megkérdezte Pilátus is, hogy ki az igazság? Mi az igazság? Ha 2 ember összevész, ha 2 párt összeveszik, feltételezem azt, hogy mind a 2 oldal a saját jó lelki ismeretéből, saját magának, amit mond, ő meg van győződve, hogy igaz. De most ki tesz igazságot? De egyértelműen mondta Jézus, az igazság az én vagyok. És nincsen pártállásnak, jobbról se, balról se, nincs igaza. Egy igazságunk van, és az Jézus Krisztus. Nincs népeknek, nemzeteknek igazságuk, történelmileg sem. Mert az kegyelem, hogy létezik a magyar nép. Az Abcsel 14-ben pontosan ezt mondja az írás, hogy Isten rendelt a népeknek határokat is, és rendelt időket is. Nem trianoni vétek az, és bocsáss meg, hogy ezt mondom, de muszáj kimondani, az nem egy nemzeteknek a vétke miatt van a Trianon, hanem a magyaroknak a vétke miatt volt a Trianon. Isten engedte meg. Nem volt jó. Senki sem mondja, hogy jó volt. De a hatalom az Úré. A hatalom az Istené. Ő az, aki uralkodik. A trónon ő trónol. És annak adja, akinek akarja. És ez most így lett. Egy dolgot tehetünk, hogy azt a kegyelmi időt, amit Isten adott ennek a népnek, megragadjuk, és behúzzuk ebbe a téridővilágba Istennek azt az ajándékát, lehetőségeit, elkészített pályáit, terveit, ami ott van a mennybe. Ezt tehetjük. Azt tehetjük, mint Isten népe, mint Isten gyermekei ezekben a napokban, hogy elhiszem azt, hogy te vagy az, és én vagyok, azaz mi vagyunk testületileg, az a nép, akin keresztül Isten meg akarja áldani, és meg tudja áldani Magyarországot és a városokat, így Budapestet is. Amen. Ábrahám valahogy megértette, hogy Dávid is emlékeztek, hogy Ámós a proféciájában ezért mondja, és az Úr Ámost azért indította föl, hogy Dávid leomlott sátorát akarja fölépíteni, mert miért? Hogy a pogányok többi része is megkeresse az Urat. Ámos úgy mondja, hogy Edom maradéka. Azaz azt jelenti, hogy Adam, mert nincsen magánhangzó a héberbe, vagyis Ádámnak a többi része, az emberiség többi része is megkeresse és megtalálja az Urat. Dávid leomlott sátorát ezért építi föl. Nem azért, hogy legyen egy sátor. Dávid sátorának nem az a meghatározása, hogy ez Dávidé, hanem Dávid sátorának az a meghatározása, ahogy Isten meghatározta, ahol én lakom. A Sion hegye, a mennyei Jeruzsálem, az én hajlékom, amit kiválasztottam, hogy ott lakjam, és ti pedig, mint élő kövek, fölépültök szellemi házzá, és szent papságként, Melkizedeki papságként működtök ebbe a mennyei városba, mennyei Jeruzsálembe. Amen. Vagyis azt jelenti, hogy ez a mennyei város, mert Dávid is ebből valamit megértett, hogy az ő királyságának a sikere az a Sion hegyéről ered. A zsoltárjai erről beszélnek. A hatalom, a kormányzás, az erő, a tisztaság, a szentség, az igazság szolgáltatás. Az a Sionról jön. Az Úrnak az élő rémája. Az a Sionról ered. Ahol fölállította ő a sátrát. Dávid sátorát. És Ábrahám is valahogy, ahogy Dávid is megértette, hogy a mennyei város, ez a mennyei Jeruzsálem döntő fontosságú a föld fölötti uralmi helyzet megváltoztatásához. Hogy ne sátáni erők, ne nemzetek fölött levő gyűlölködések, megosztások, testvérháborúságok, évszázados vagy évezredes ellentétek uralják az emberek agyát, elméjét, hanem megváltozzon, és az emberek megszámlálhatatlan sokaságának a megtéréséhez vezessen ennek a mennyei Jeruzsálemnek az egyre lejjebb ereszkedése. Ennek a városnak a teljes dicsőségéről ugye a Jelenések könyve 21-es fejezet beszél. Ahogy olvastam. Nem fogom mindet felolvasni, de egy-két verset igen. Második vers. És én János láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára fölékesített mennyasszony. Vagyis Ábrahám, Dávid is látott egy várost, látott egy királyságot, és látott egy sokaságot, megszámlálhatatlan csillagok. És tudta, hogy ez a mennyei Jeruzsálem, ez a mennyei város a föld elfoglalásának és a megszámlálhatatlan sokaság learatásának a kulcsa is. Érted? És amikor Jelenések könyvébe látja János ennek a mennyei Jeruzsálemnek a dicsőségbe leereszkedését, 9-es verstől, csak egy-két mondatot, nem mindet, jött hozzám egy a hét angyal közül, szólt nekem mondva, gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem szellemben egy nagy és magas hegyre, megmutatta nekem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől száll alá a mennyből, benne van az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló a legdrágább kőhöz, mint a kristálytiszta jáspishoz. Nagy és magas kőfala van, 12 kapuja. Kapukon 12 angyal, felírt nevek, amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei, és a város kőfalának 12 alapja, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Igen, ez még nem látjuk. Tudom, hogy amikor dicsőségben ez lejön, az egy fantasztikus dolog lesz. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem létezik. Mert ez létezik. Jézus erről beszélt. Ábrahám már ezt látta. Pál apostol a Galata levélben azt mondja, hogy ez a te édes anyád. Ez a mi anyánk. Ide tartozunk, onnan eredünk. A mennyei Jeruzsálem létezik már. És nem kell várnunk, hogy majd valamikor, 1000 év múlva, az 1000 éves birodalom után majd leereszkedik teljes dicsőséggel, hanem azért vagyunk itt, hogy lehúzzuk, ami rajtunk áll. Lehúzzuk a mennyei Jeruzsálemnek az erejét, hatalmát, dicsőségét, és az meg fogja változtatni a légteret, a levegőeget. Amitől az embernek a szíve, emberek sokaságának az elméje, gondolkozásmódja felszabadul arra, hogy szeressék az igazságot. És tudjanak az igazság mellett könnyen döntést hozni. Amikor te bizonyságot teszel egy barátodnak, barátnődnek, ismerősödnek, munkatársadnak, rokonodnak, akkor azt vezed észre, hogy egy csomó dolgot kell győzködnöd. Ez azt jelenti, hogy még az elméje egy csomó uralom alatt áll. Az asszociációs pályái úgy berögzültek, hogy elmondod azt, hogy üdvösség, és valami vallásos szósz jut eszébe. Vagy elmondod azt, hogy Jézus vére, akkor valami barbarizmus képe jelenik meg. Vagy nem tudom. És amikor felszabadulnak az emberek sátáni erő kontrollja alól, egyszerűen elkezd megnyílni, és elmondod ezeket a bibliai kifejezéseket, mondatokat, valóban elkezdik azt érteni alatta, amit te is értesz. És könnyebben megértik, hogy hát nincs értelme. Nincs értelme a földi létnek, ha Jézus nem fogadod be a szívedbe. Lehetsz akármilyen szép, gazdag, ügyes, erős, okos. Kevés, kevés, kevés, kevés. Amen. Amen. És akkor van egy prófétánk, Zakariás. Hazajönnek a fogságból Izrael fiai. Elkezdik építeni a templomot, a várost. De leáll az építkezés. Sok minden körülmény, sok minden miatt. És jön két próféta. Ageus és Zakariás. Ageus is elkezdi prófétai módon bátorítani és buzdítani Isten népét és vezetőit, hogy építsétek föl. Mert ez az Úr akarata. És a munkátokban jó szerencsések lesztek, ha nekikeztek. Satöbbi, satöbbi. Zakariás is elkezd prófétálni. Nem tudom, hogy ő maga rádöbbente, mikor, miközben prófétált, de miközben elkezdett prófétálni az ottani embereknek, kitárult előtte az időtlen, az örökkévaló, és megnyílt számára a szellemi, a mennyei, és elkezdett olyan dolgokról prófétálni, hogy fizikailag az ottani történelmi, fizikai Jeruzsálem helyreállásáról volt szó, mégis a mennyei, a jövőbeli, a szellemi városról kezdett el prófétálni. Azt mondja, azért egy-két verset felolvasunk. Bírod még? Mindjárt befejezem ám. Bátorítolok. Tarts ki! Tarts ki! Velem tartasz?
1: Amen.
0: Zakariás próféta első fejezet. 11-től. Második fejezet, 5. verséig. 5. verséig. De hogy ne olvassam végig, csak egy-két verse. Azt mondja. Jaj, nem az. Fölemeltem a szemeimet, és ime 4 szarvat láttam. 1:18. És mondtam az angyalnak,
1: mik ezek?
0: Azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt, Jeruzsálemet. Azután mutatott nekem az Úr 4 mesterembert. És mondtam, ezek miért jöttek? Mit akarnak csinálni? Ő pedig azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelhette fel fejét. De látod, eljött ez a 4 mesterember, hogy elrettentse a szarvakat, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda földje ellen, hogy szétszórják. Fölemeltem a szemeimet, és láttam egy férfit, és a kezében mérőkötél volt. És megkérdezte, hová mész? Azt mondta, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle is, mert ki? Velem tartasz?
1: Amen.
0: Zakariás próféta első fejezet. 11-től. Második fejezet, 5. verséig. 5. verséig. De hogy ne olvassam végig, csak egy-két verse. Azt mondja. Jaj, nem az. Fölemeltem a szemeimet, és ime 4 szarvat láttam. 1:18. És mondtam az angyalnak,
1: mik ezek?
0: Azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt, Jeruzsálemet. Azután mutatott nekem az Úr 4 mesterembert. És mondtam, ezek miért jöttek? Mit akarnak csinálni? Ő pedig azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelhette fel fejét. De látod, eljött ez a 4 mesterember, hogy elrettentse a szarvakat, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda földje ellen, hogy szétszórják. Fölemeltem a szemeimet, és láttam egy férfit, és a kezében mérőkötél volt. És megkérdezte, hová mész? Azt mondta, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a

Tarvak, amelyek szétszórták Júdát, Izraelt, Jeruzsálemet. Azután mutatott nekem az Úr négy mesterembert, és mondtam, ezek miért jöttek, mit akarnak csinálni? Ő pedig azt mondta, ezek azok a szarvak, amelyek szétszórták Júdát annyira, hogy senki sem emelhette fel fejét, de látod, eljött ez a négy mesterember, hogy elrettentse a szarvakat, hogy letörjék a pogányok szarvait, akik szarvakkal támadtak Júda földje ellen, hogy szétszórják. Fölemeltem a szemeimet, és láttam egy férfit, és a kezében mérőkötél volt. És megkérdezte, hová mész? Azt mondta, megmérem Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a széle és mennyi a hossza. És íme az angyal, aki beszélt velem, kijött, és másik angyal is kijött elé. Stb. Beszél itt Zakariás négy szarvról, nem megyünk bele most részletesen, nincsen idő, de világi, politikai, sátáni erőkről van szó, amelyek Isten népe emelték föl, ellen emelték föl a szájukat és az erejüket. És utána látunk négy mesterembert, akik pedig elrettentik ezeket a szarvakat, és ezeken a mesterembereken keresztül Isten az ő helyreállító munkáját elvégzi. Ha elolvasod a többi részt is. Efezus 4.11. Ha megnézed, a négy mesterember, hát ugye ott meg öt van. De ott négy mesteremberről van szó. Ugye a próféta, a tanító, az evangélista és a pásztor. Az apostol az, akiben a tökéletes apostolban igazából mindez megvan. Jézus Krisztus a tökéletes apostol, ebben mindegyik, ő benne mindegyik megvan. Tökéletes tanító, tökéletes proféta, tökéletes evangélista, tökéletes pásztor is. De ő az apostol. Ő, aki az egész építkezést irányítja és koordinálja. És a mesterembereknek megmondja, hogy mit, hova, mikor és miért. És az Isten, ahogy építi a házát, és ezekben a napokban a Kairosz idő eljött, hogy az eklézsia egyszerűen elfoglalja a helyét, legyen egy krisztusi identitása, egy helyes származástudattal, hogy honnan származok, a mennyei Jeruzsálembe van az én gyökerem, az otthonom, ott van az én hazám, a Sionon, az Úrnak a hajléka vagyunk együtt testületileg, és szellemi papságként, Melkizedek rendje szerinti főpap testrészeiként el tudjuk végezni, ami az Istennek az akarata, és az apostoli szolgálaton keresztül elkezdi Isten a szellemi városokat fölépíteni. Hiszem, hogy Isten apostolainak a jelen való világban, 2007-et írunk, ezekben a napokban az egyik legfontosabb küldetése az, akár Ázsiában vannak azok, Amerikában, Afrikába, Európába, bárhol, hogy a szellemi város építését elkezdjék koordinálni. És azt tudom mondani, hogy kegyelem az, amikor egy ember, vagy egy gyülekezet azt tudja mondani Isten apostolainak, hogy áldott az, aki az Úr nevében jön, áldott vagy, mert az Úr nevében jöttél, mint apostol. És kegyelem az, amikor emberi szívek, egyének, vagy akár közösségek, gyülekezetek is meg tudnak nyílni apostoli személyek, ajándékok, elhívások felé. És apostoli tanítások felé. Miért? Mert Isten ma a jelen való világban az apostolain keresztül egyszerűen a légtérbe, a levegő égbe helyre állítja a szellemi városokat, a mennyei Jeruzsálemet. És azt akarja, hogy elkezdjünk másképpen gondolkodni szellemi lényekként magunkról, az elhívásunkról. Fantasztikus a te elhívásod. 2 millió ember vár te rád. 2 millió ember van ebbe a városba. Amen. Mondod, nem innen vagy. Sziget-Szent Miklóson is. Mi? Az már benne van a 2 millióban. Dicsőség az Úr Jézusnak. De tudod,
Az a négy mester

0: mesterember apostoli kormányzás, apostoli vezetés alatt fogja felépíteni a szellemi Jeruzsálemet, a mennyei Jeruzsálemet, a szellemi városokat a városaink fölött. Miért? Hogy az alatt a kormányzás, mennyei kormányzás alatt a démonikus erők, fejedelemségek, mint az a négy szarv megretten, és kiszorulnak a légtérből, az embereknek a kontrollálása megszűnik. Ez azt jelenti, hogy megerősített szellemi városoknak a fölépítésével lehet elérnünk azt, hogy elragadni a sötétség erőitől a levegőjég fölötti uralmat, és Isten kormányzását létrehozni. Hogy egy-egy városba, egy-egy térségbe Istennek a kormányzása, azaz Isten uralma, azaz ő királysága, az ő akarata megvalósuljon, ahhoz szükséges, hogy a szellemi városok elkezdjenek épülni a fizikai városok fölött. És egyre lejjebb, lejjebb, lejjebb és közelebb kerüljenek. És ez meg fogja változtatni. A sötétség erőit ki fogja szorítani a légtérből. Az emberek föl fognak szabadulni. A társadalom minden rétegébe változásokat fogunk átélni. Amen. Tudod, ez a város, arról beszél a Biblia, hogy ez egy harcos város. Ez a város olyan, hogy ennek a városnak van főpapja. Ennek a városnak nem sok papja van, hanem egy papja van, de ennek az egy papnak sok része van. Testületi papság van. Te is a Melkizedeki főpapnak része vagy. És a mennyei Jeruzsálemben a Melkizedek a főpap, akinek a feje a Krisztus. A testrészei pedig mindazok, akik a Krisztusban vannak, a Krisztuséi. A 110-es Zsoltár részben erről is szól. A 110-es Zsoltár arról beszél, hogy a Melkizedeki papság, a Melkizedeki főpap egy harcos főpap. Tehát nem csak úgy főpap, hogy ott füstölögtet meg, stb. Nem ettől, hanem azt mondja a második vers, a te hatalmat, pálcáját kinyújtja az Úr a Sionból. Honnan? Sionból. Azért, hogy uralkodjál az ellenségeid fölött. Hármas, a te néped pedig készséggel siat a sereggyűjtésed napján. Tehát Isten nem arra hív el, hogy gyertek, megyünk táborozni, fiúk. Gyertek, megyünk tánciskolába. Gyertek, megyünk klubestre. Gyertek, megyünk filmklubra, vagy mit tudom én. Ezek mind jók, meg programok, meg Isten meg tudja áldani, ezeken keresztül tud embereket elérni, működik, stb. Ez nem azt mondom, hogy ez kivetni való, hanem arról van szó, amikor Isten hív, tudod hova hív? Táborba. Sereggyűjtés. Szentséges öltözetekben. Pap vagy te örökké Melkizedek rendje szerint. És amikor beállsz a sorba, akkor nem azt mondja, hogy katona, hogy áll a ruhája? Mert már szentséges öltözet van rajtad. És azt mondja, Melkizedek, de örülök, hogy látlak! Mert Melkizedek részeként vagy ott. A főpapnak a részeként vagy. Az ő testének a részeként vagy ott. És azt mondja, hogy meg is rontja az ő haragja napján a királyokat. Ítéletet tart. A 119-es Zsoltár, szeretem. Sokszor elolvastam. Gyülekezettel is sokszor elolvastuk. Hangosan is. 23-24 perc alatt lehet hangosan gyülekezettel végigolvasni. Ezt kipróbáltam. Mértem. Nagyon sokszor elhangzik abba a Zsoltárba is. Szeretem, Uram, a te ítéleteidet. De ezt tudod, mit jelent? Nem azt jelenti, hogy... hanem egyszerűen jó és rossz között különbséget tesz. És a rosszat, húgy, a jót pedig elő, fölemeli. És amikor te a Sionba vagy, a mennyei Jeruzsálembe vagy, amikor az Úr hajlékába vagy, amikor a Melkizedeki főpap részeként élsz, akkor szereted az ítéletet. Szereted az igazságot. És iszonyodsz a gonosztól, és gyűlölöd azt. és a szellemnek a kenete rajtad van. Mert fölken a szabadításnak a kenete van rajtad. Ettől. Ettől van a kenet rajtad. Ézsaiás 31:4. Már nem sok van. Így szól az Úr hozzám, ahogy mormol az oroszlán. És az oroszlán kölyök zsákmánya mellett, amely ellen összehívatnak a pásztorok is sereggel, és szavuktól ő meg nem retten, és meg nem éjjed a sokaságuktól, így száll alá a seregek ura, hogy hadakozzon a Sion hegyén és a halmán. És kőszál a félelem miatt menekül, és a zászlótól fejedelmei elfutnak, szól az Úr, akinek tüze a Sionban van, és a kemencéje Jeruzsálemben van. Ez azt jelenti, mormolhatnak az oroszlánok, meg a pásztorok is. Azt mondja az Úr, nem ijed meg, ha nem leszáll, nem ijed meg a sokaságuktól se. Leszáll a seregek ura, hogy hadakozzon a Sion hegyén. Ha te Sionban élsz, megnyílik a szívednek, a te szellemednek, hogy mi is a mennyei Jeruzsálem, a Sion hegye. Onnan jön ki a tanítás, a kijelentés, a vezetés, a kormányzás. Akkor rájössz, hogy ott a seregek ura, a hadakozó Isten lakik. És rájövök arra, és meglátjuk azt, hogy Isten azt mondja, hogy a Sion hegyén, amikor megnyilvánul, minden ellenségei ellen hadakozik, és az ő népe ellen hadakozik. Anélkül, hogy te elkezdenéd mondani, hogy Uram, húzd ki a kardot, döfél egyet. Nem kell mondani sem, mert így nyilvánul meg a Sion hegyén. Ilyen az Isten, amikor megnyilvánul, amikor te elkezdesz mennyei helyeken élni, a Krisztusban éled a te életedet, és ott van a te életed, onnan gyökerezik a mennyei Jeruzsálemből, a Sionból éled. A hétköznapjaidat azt veszed észre, ha nem szólsz Istennek, akkor is a szemeiddel fogod meglátni, hogy Isten királyságába útjá, Isten királysága előmenetele útjában álló sátáni erőket félre söpri. Amen. 76-os Zsoltár 3-as 4-es. Mert hajléka ott van Sálemben, és lakhelye a Sionban. Ott törte össze a kézép villámait, a pajzsot, a szabját, meg a hadat is. Tehát figyelj, bírom ezt, ezt a Szent Szellem így iklette meg a Zsoltáros. 76-os Zsoltár 3-as 4-es verse. Hogy fér ez össze? A te otthonod. Azt mondja, az Úrnak a hajléka Sionban van. A hajléka, az otthona, ott van a Jeruzsálemben. Ott van. És mit csinál az otthonába? Harcol. Te azt hinnéd, hogy a kereveten fekszik. Nézi a tévét. Vagy szürcsöli a sört. Vagy azt nem szokták, szóval mindegy. Nem. Az Úr az ő otthonába, tudod, mit csinál? A kézívet is összetöri. A pajzsot is szétszabdalja. A szabját, a hadseregeket, azokat a démoni, sátáni erőket, seregeket, amely az ő királysága előmenetele útjába már mennek, és az embereket fogságba tartják, és leuralják, és manipulálják az elméjüket, a szívüket. Egyszerűen az ő otthonába tudod, mit csinál. Ez az ő hobbija. Ez az ő szabadidőtöltése, az ő otthonába, ahol ő otthon érzi magát, ezeket a sátáni erőket széttöri. Egyet fuval és elmenne. Olvasd el a 18. Zsoltár. Nagyon kedves Zsoltárom. Megtanultam. Azért megtanultam, mert az mindenről szól. És olvasd csak el. Figyelj, Dávidnak a vitézei. Dávid és a vitézei hol nőttek föl? Éveket. 33 évet töltöttek Dávid is a Dávid sátorába, ami Sionon volt. És olyan emberek nőttek föl körülötte, nem csak Dávid ölt meg Góliátot, nagy óriást, az óriások összes maradékát, összes leszármazottját Dávid és a hősei nyírták ki. Mondod, hogy de hát azért itt Magyarországon, hát ezt nem értik az amerikaiak, németek pláne nem, meg jönnek itten külföldiek, nem értik meg azokat a problémákat, évszázados nehézségeket, olyan sátáni erők vannak, hogy hú, mint az anák, nagyszár, Góliátok. De ne felejtsük el, hogy Dávid és az ő hősei, akik Dávid sátorába edződtek és nőttek föl, mind kiirtották. Egy sem maradt. Mind kiirtották. Egy sem maradt. Nem tud az ördög olyan hatalmat produkálni, ami megálljon a Sion ellen, a mennyei Jeruzsálem ellen, az Úr háza ellen, az ő kormányzása ellen. A hatalom az övé. A hatalom az Úré. És az Úr az, aki uralkodik. Tudod, a Sionon van, Ézsaiás 12:6-ban azt mondja, kiálts és újjon Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Szeretném Istent még nagyobbnak látni és Isten, ismerni. Így van? Ezt Sionon tudod megismerni. Istennek a nagysága. A vitéz, győztes, hadakozó, szent Istennek a dicsősége Sionon jelentetik ki számodra. Ézsaiás 24:23-ban azt mondja, elpirul a hold is, megszégyenül a nap is, mikor a seregek ura uralkodik a Sion hegyén, Jeruzsálemben. Vénei előtt is dicsőséges lesz. Tehát az azt jelenti, hogy a Sion hegyén Istennek az uralmát éled át. Isten nagyságát, hatalmát és uralmát. Mi Isten királysága? Amikor megvan, és ahol megvan, az ő uralma, az ő akarata. Amikor a Sionban éled az életedet, azt veszed észre, hogy az ő uralma megvalósul. Ahova lehúzod, ott megvalósul az ő akarata, és az ő királysága eljön. 99-es Zsoltár is úgy kezdődik, hogy nagy az Úr a Sionon. Hol? Hol nagy? Tudod, miért olyan kicsi az Isten sokak számára? Hogy csak az van, hogy Uram, add meg nekem, hogy legyen mit enni holnap is, legyen egy jó munkahelyem, egy feleségem, vagy egy férjem, legyen néhány gyerek, meg legyen hol lakni. Áldj meg engem a családom, barátaim is, ha van egy kis önzetlenség is. Testvéreim, ő rájuk is ráfér, gyülekezetet. Aztán itt pont. De Isten ennél sokkal nagyobb. Ábrahám fölnézett az égre, és látta a csillagokat. Elkezdte számolgatni, nem tudom, meddig jutott, de mindig kezdhette előről, mert reggelet még akkor se fejezte be. És utána feljött a nap, nem látott belőle semmit. Utána kezdette megint előről. Sose jutott a végére. És látta, hogy a mennyekben ott van az ő utóda, utódainak a sokasága, akik bírni fogják a neki adott ígéret szerint az egész földet, és uralkodni fognak. És ezért hívott el tégedet Isten. Azért is, hogy érezd és lásd, hogy ő jó. És megtapasztald. De amikor már ezt úgy kiélveztük az ő ölébe, akkor elkezd, hogy elhagyjuk a homokozót, elhagyjuk az oviskort, elhagyjuk a elemi iskolát, és elkezdjünk fölsőbe, utána pedig a gimibe, utána pedig olyan iskolákba menni, ahol érett férfiúvá, hűoszokká válunk. Amen. Olyan korra visz el és juttat el Isten, amit az én testvérem is mondott, hogy a teremtett világ sóvárogva várja, és ott nem Isten gyermekeinek a megjelenését, hanem az Isten hűoszainak, az örökös korú, érett férfiainak a megjelenését. Ezt várja. Akik már nem egymással homokoznak, vitatkoznak, ez az én lapátom, nem, ez az én vödröm, én láttam meg előbb, nem, add ide, nem, nem. Nagy az Úr a Sionon. És még egyet hadd mondjak. Jeremiás 3:14-15. Térjetek meg, szófogadatlan fiak. Azt mondja az Úr, mert én férjetekké lettem nektek, és magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, kettőt egy nemzetségből, és beviszlek titeket Sionba. És adok nektek szívem szerint való pásztorokat, és legeltetnek tudománnyal és értelemmel. Számomra ez azt is jelenti, ahhoz, hogy be tudjon az ember menni Sionba, és meg tudjon előttem nyílni a menny, a mennyei Jeruzsálem, lássam a láthatatlant, az engedetlenségből, a szófogadatlanságból meg kell térnem. Ilyen egyszerű. Tudjátok, a szófogadás az nem azt jelenti, hogy mivel értem, ezért két hét győzködés és tanítói kurzus után megcsinálom, amit mondtak. Tehát, hogy vidd le a szemetet. Se kép, se hang. Mondom, vidd le a szemetet, légy szíves. Mi? Vidd le a szemetet. Mi pont én? És a keresztények is sokszor így vannak. És akkor le kell ülni, megmagyarázni. Vagy pedig megmutatod a magyarázó pálcát. Hogy hogyan kell a fenéklemezt elegyengetni. Mert a bolondságot muszáj előzni. Azt mondja, hogy beviszlek titeket Sionba, hogyha engedelmesség van. Olyan egyszerű. A Sion sokszor az engedetlenség miatt nem nyílik meg. A láthatatlan sokszor a szó nem fogadás miatt nem nyílik meg. És azt mondja, hogy és amikor beviszlek titeket Sionba, adok nektek szívem szerint való pásztorokat. Amikor Isten népe elkezdi a Siont meglátni engedelmességben, akkor rájön, hogy azok a pásztorok, akik ott vannak, azok Istentől származnak. Nem tökéletes emberek, hanem Isten emberei. Isten ajándékai. Mesteremberek, akiken keresztül a Isten az ő akaratát viszi véghez. Egy apostoli kormányzás alatt a szellemi Jeruzsálemet építik föl. És lehúzzák a városaink fölé. Lehúzzák a városainkba a mennyei Jeruzsálemet. És ha ott élek, az azt jelenti, hogy megismerem, hogy Isten, te milyen hatalmas vagy, Uram. Ahogy ott élek a mennyei Jeruzsálembe, Sionba, elkezded megismerni, hogy nincs olyan erő, se a magányosság, se a betegség, nincsen anyagi szükség, megfélemlítés, szégyen, gyalázat, csüggedés, bátortalanság, erőtlenség, kétségbeesés. Nincsen olyan országokat, nemzeteket megtámadó ördögi erő, ami egyszerűen ki tudná húzni a szívedből a reménységet, ki tudná húzni az életedből az Atyával való személyes közösséget. Mert tudod, hogy ki vagy. Tudod, hogy benned van a fiúságnak a szelleme. Isten fia vagyok. Isten gyermeke vagyok. Akár érzem, akár nem. Ámen. Ha az ördög próbálkozik, és próbálja az érzéseidet, akkor is azt mondom, hogy emlékezz meg, honnan származol, ki a te anyád, ki a te apád. Mert a te apád a mennyei, az örökkévaló. A mindenható Isten, a te anyád pedig a mennyei Jeruzsálem. Soha ne felejtsd el, hogy mi a te eredeted. Soha ne felejtsd el, hogy kivé hívott tégedet Isten. Te vagy az, akin keresztül Isten meg fogja áldani. Nem mint te, nemes Pali, hanem testületileg. Te is része vagy annak a Melkizedeki főpapnak, akin keresztül Isten megáldja ezt a várost és ezt az országot. Köszönöm, hogy meghallgattatok az Úr Jézus áldja.
1: Ez volt a hitünk alapjai.
2: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
2: A Rádió Sanszmű során.

Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok ezen az estén, köszönjük, hogy eljöttetek, köszönjük, hogy Isten jelenlétében vagytok velünk együtt, és magasztalhatjuk a királyok királyát, köszöntjük azokat, akik ma bejöttek Isten királyságába, legyetek nagyon megáldva, keressetek meg bennünket, helyi gyülekezeteket is, szívesen segítünk, hogyan tudtok tovább menni Isten királyságában. Köszönjük nektek ezt az estét, hiszen együtt dicsértünk itt az Urat, az ő jelenlétébe, és még egy lassú, régi énekkel azért elköszönünk tőletek, azért a biztonság kedvéért.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokat szóra a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcssal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, nagyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít, vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. Amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Jánlapos apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem töltse le egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tud zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bánt.
1: Tudom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem töltse le egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tud zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov házasság című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: I just want to say that this really is a passion both of my heart and the heart of my wife.
4: Szeretném elmondani nektek, hogy valóban ezért még az én szívem is, és a feleségem is.
3: Already this morning I've been on the verge of tears on a number of occasions just to say to you, God is for your marriage and he has compassion for you as a couple.
4: És a ma reggel is, hogy az Úr előtt voltam már, könnyeztem, ahogy már sokszor megtörtént, és el akarom mondani nektek, hogy Isten, aki házasságotok mellett áll, és akar titeket, és irgalmas hozzátok, mint házaspárhoz.
3: And it's his will that you succeed as a marriage.
4: Amen. És azt akarja, hogy sikeres legyen a házasságotok.
3: Now, we need help for this.
4: Ehhez segítségre van szükségünk.
3: Relationships are at the very core of who and what we are.
4: A kapcsolatok azok a lényüknek a lényegéhez tartoznak.
3: But as you notice, there are in every field of study and work in the world, there's major blocks of time set aside to study.
4: Rájöhettek, hogy minden a világban minden tevékenységhez, minden tanuláshoz, minden területhez vannak bizonyos olyan időszakok elkülönítve, amelyek a tanulás célozás.
3: Doctors need eight or more years to properly prepare themselves for their work.
4: Vannak olyan orvosok, akik akár 8 évet is tanulnak ahhoz, hogy megfelelően felkészüljenek a munkájukra.
3: Lawyers need a large block of time.
4: Ügyvédeknek is nagyon sok időre van szükségük.
3: But how many of us have actually taken the necessary time to receive input to impact this most important relationship in our life?
4: De hogyan szántunk már időt arra, hogy tanuljunk és befogadjunk dolgokat ahhoz, hogy az életünknek erre az igazán fontos területére felkészüljünk?
3: We somehow believe it's just gonna happen.
4: De mi úgy gondoljuk általában, hogy majd megtörténik valahogy.
3: And we struggle for relationships.
4: És átküzdjük magunkat kapcsolatokon.
3: And God wants to give us some skills and some input of how to make this relationship the satisfying relationship he's designed it to be.
4: És Isten nekünk azt akarja, hogy mi igazán meg tudjuk tanulni azt, hogy ez a kapcsolat, hogy kell ezt a házasságot úgy élni, hogy igazán az a megelégítő kapcsolat legyen, ami ennek ő számta.
3: At the heart of a house of peace,
4: tehát a békesség házának a szíve,
3: here this is the relationship between the husband and the wife.
4: A férj és a feleség közötti kapcsolat.
3: At the heart of the family, at the heart of the home, is the relationship that exists between a man and a woman.
4: A családnak a magva, a háznak a magva, az a kapcsolat, ami a férfi és a nő között van.
3: It's not the job.
4: Nem a munkahely.
3: It's not the children.
4: Nem a gyerekek.
3: It's neither the man or the woman alone, but it's the relationship that they have, which is the heart of a house of peace.
4: Még csak nem is maga egyedül a férfi, vagy maga egyedül a nő, hanem a kettőjük közötti kapcsolat az, ami a békesség házának a lényege.
3: And so much in your church and in your kingdom work and in your own personal life depends on this relationship functioning healthily.
4: És a gyülekezeti életeteknek, a munkátoknak, a családotoknak a sikeressége nagyon függ attól, hogy mennyire jól működik ez a kapcsolat.
3: Now let me say very clearly, there is no perfect marriage.
4: Hadd mondjam el nagyon világosan, hogy nincs tökéletes házasság.
3: I want everyone just to relax and take off every unrealistic expectation off of your shoulders.
4: Szeretném, hogyha lazítanátok, és leszállna a rólatok minden irreális elvárás.
3: And I want to give everyone here in this room the permission to struggle in relationships.
4: És ebben a teremben én mindenkinek megadom az engedélyt arra, hogy küzdjön a kapcsolataiban.
3: To learn in relationships.
4: Tanuljon a kapcsolataiban.
3: And you, inevitably, you will discover, as I've discovered, and every couple I know, you will go through what we call the normal ups and downs of relationships.
4: És mindannyian el fogtok jönni, ahogy én is rájöttem, hogy minden házasságban az történik, hogy a kapcsolatnak van egy ilyen normális hullámzása, a hullámhegyek és a hullámvölgyek.
3: And if you experience this, I just want to say, you're normal.
4: És hogyha ti is ezt érzek el, akkor csak azt akarod elmondani, hogy normálisak vagytok.
3: So feel free to relax and struggle in your relationship with the intention of wanting to learn.
4: Tehát legyetek szabadok arra, hogy érezzétek, hogy küzdhettek a kapcsolataitokban, és tanulhattok.
3: Because as Genesis teaches us, we lost paradise.
4: Mert az egyiputásból megtudjuk, hogy elveszítettük a paradicsomot.
3: We're going to get there again, but we're not there yet.
4: Újra oda fogunk jutni, de még nem vagyunk ott.
3: And the goodness and power of the cross is to bring some reality of that paradise back to us in this time that we're now living.
4: És az egyik jó dolog, az egyik áldás a keresztben, hogy ebből a paradicsomból valamit visszakapunk itt a földi életünk során.
3: So we have permission to struggle and work toward discovering intimacy in relationship.
4: Tehát engedélyünk van arra, hogy küzdködjünk és tanuljunk abban, hogy elérjük a kapcsolatokban a bensőségességet.
3: And what I want to try to accomplish this morning is to try to explain God's intention for relationships.
4: Marikkel szeretném elmagyarázni nektek, azt próbálnám meg, hogy mi Isten szándéka a kapcsolatokkal.
3: Because we need to know how God thinks about them. What was His intention in creating us as human beings?
4: Mert tudnunk kell, hogy Isten mit akar. Tehát mi volt az ő szándéka akkor, amikor az embereket megteremtette.
3: Now to do that, we're going to have to look very closely at the first three chapters of the book of Genesis.
4: És ahhoz, hogy ezt megtegyem, nagyon közelről meg kell vizsgálnunk az Egyiptomos első három részét.
3: But before we do that, I want you to turn to Matthew 22.
4: De ezelőtt még szeretném, hogyha a Máté 22-höz van.
3: Matthew 22, please.
4: Tehát a Máté 22-höz nagyon szívesek.
3: In your notes, I'm working out of page 9.
4: A jegyzethez képest a 9. oldalon van.
3: Under number 4, which is relationships take time and hard work.
4: A negyedik pont, ami arról szól, hogy a kapcsolatok
3: That's good news, huh?
4: Ez jó hír, igen.
3: Relationships take time and hard work.
4: Kapcsolataink, idő kell és kemény munka.
3: Now your marriage is like a garden.
4: A házasságot a olyan, mint kert.
3: How many of you have a garden at home?
4: Kinek van kertje otthon?
3: How many of you hate your garden at home?
4: Nagyon gyűlölik ezt a
3: We used to have a huge garden. We used to have a very large garden. And 2 years ago, I ripped it out for Duncan's garden. Because we put in a large amount of work.
4: Nagyon sok munkát belefektettem.
3: We got very little quality vegetables out of it.
4: És nagyon gyatra minőségű zöldségek lettek az eredmények.
3: And today it's a nice green field, and part of it has now become a soccer field for my boys.
4: Ma pedig egy nagyon szép területrét lett belőle, és ennek egy része a fiaimnak foci pályaként működik.
3: If you have a garden at home,
4: ha van otthon egy kertetek,
3: then you know if you want to enjoy the fruits of your garden,
4: és tudjátok, hogy szeretnétek a kertnek a gyümölcsét élvezni,
3: then you have to put in regular and consistent work to get out the fruit that you want.
4: Akkor tudjátok, hogy rendszeres és kitartó munka kell ahhoz, hogy ebből gyümölcs legyen.
3: If you neglect your garden,
4: hogyha elhanyagoljátok a kertet,
3: what are you going to get?
4: Mit kaptok belőle?
3: Regrat. You know what regrat is? That's a salad. It's the dandelion salad, you know? It's anyways. You'll get weeds.
4: Tehát mindenféle gyomokról van itt.
3: Weeds that you cannot eat and you cannot enjoy.
4: Olyan gyomokról, amiket nem lehet megenni, nem lehet élvezni.
3: And so much of our own personal health as human beings.
4: És a személyes egészségünknek nagy része nekünk, mint embereknek.
3: Is derived out of this relationship in the home.
4: Az ebből az otthoni kapcsolatból származik az egészségünk nagy része.
3: Okay. So our marriage is like a garden. We have to put something into it if we want to get something out of it.
4: Tehát a házasságunk olyan, mint egy kert. Valamit bele kell fektetni ahhoz, hogy legyen belőle valami.
3: Relationships take work.
4: A kapcsolatokhoz munka kell.
3: We're going to look in detail, hopefully more practically, what that work entails.
4: És remélhetőleg részletesebben meg fogjuk nézni, hogy ez a munka mit tartalmaz.
5: Matthew 22,
4: a Máté 22,
5: verses 15 through 22,
4: a 15-től a 22. versig,
5: there's a series of stories in where Jesus is being challenged by the Sadducees and Pharisees.
4: Van egy sor történet arról, hogy Jézusot kihívást intéznek a farizeusok és a szadduceusok.
5: And they're trying to trap him.
4: Megpróbálják csapdába ejteni Jézust.
5: And in verse 15, the Pharisees went and counseled together how they might trap him, Jesus, and what he said.
4: Problem is, I had to restart my computer because
5: restart
4: it
5: your
4: just
5: computer.
4: Froze down, so I don't have the Bible open at this point.
5: Okay.
4: And it is opening now.
5: So. I'll just read this then, and you can get your computer going. Verse 16, and they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are truthful and teach the way of God in truth.
4: Bloodból származik az egészségünk nagy része.
5: Okay. So our marriage is like a garden. We have to put something into it if we want to get something out of it.
4: Tehát a házasságunk olyan, mint egy kert. Valamit bele kell fektetni ahhoz, hogy legyen belőle valami.
5: Relationships take work.
4: A kapcsolatokhoz munka kell.
5: We're going to look in detail, hopefully more practically, what that work entails.
4: És remélhetőleg részletesebben meg fogjuk nézni, hogy ez a munka mit tartalmaz.
5: Matthew 22,
4: a Máté 22,
5: verses 15 through 22,
4: a 15-től a 22. versig,
5: there's a series of stories in where Jesus is being challenged by the Sadducees and Pharisees.
4: Van egy sor történet arról, hogy Jézusot kihívást intéznek a farizeusok és a szadduceusok.
5: And they're trying to trap him.
4: Megpróbálják csapdába ejteni Jézust.
5: And in verse 15, the Pharisees went and counseled together how they might trap him, Jesus, and what he said.
4: Problem is, I had to restart my computer because
5: restart
4: it
5: your
4: just
5: computer.
4: Froze down, so I don't have the Bible open at this point.
5: Okay.
4: And it is opening now.
5: So. I'll just read this then, and you can get your computer going. Verse 16, and they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are truthful and teach the way of God.

0: There's a series of stories in where Jesus is being challenged by the Sadducees and Pharisees.
1: Van egy sor történet arról, hogy Jézusot kihívást intéznek a farizeusok és a szadduceusok.
0: And they're trying to trap him.
1: Megpróbálják csapdába ejteni Jézust.
0: And in verse 15, the Pharisees went and counseled together how they might trap him, Jesus, and what he said.
1: Problems, I had to restart my computer because it just
0: computer.
1: Froze down, so I don't have the Bible open at this point.
0: Okay.
1: And it is opening now.
0: So. I'll just read this then, and you can get your computer going. Verse 16, and they sent their disciples to him along with the Herodians, saying, Teacher, we know that you are truthful and teach the way of God in truth, and defer to no one, for you are not partial to any. This is full of hypocrisy, what they're saying. Tell us, therefore, what do you think? Is it lawful to give a poll tax to Caesar or not? Jesus perceived their wickedness, the Bible says. Why are you testing me, you hypocrites? I mean, Jesus is not going to play their game.
1: Okay, then let me start.
0: Okay, just translate. It's okay. Just translate me. He says, now show me the coin used for the poll tax.
1: Mm-hmm. Okay, tehát 15. verstől. Ekkor a farizeusok elmenvén tanácsot tartának, hogy szóval ejtsék őt törbe. És elküldik hozzá tanítványaikat a Herodes pártiakkal, akik ezt mondják vala, Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és Isten útját igazán tartod, és nem törődöl senkivel, ha-ha, mondta Stevie-t, mert embereknek személyére nem nézel. Mondd meg azért nekünk, mit gondolsz? Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Jézus pedig ismervén az ő álnokságokat mondta, mit kísértgettek engem, képutatók, mutassátok nekem egy adópénzt. Azok pedig odavivének neki egy dénárt. Okay, I'm in 19.
0: Right. Jesus knows that they're after him.
1: Tehát Jézus tudta, hogy igazán el akarják őt kapni.
0: So this had to be a word of wisdom from God.
1: Biztos Istentől egy bölcsességbeszéde volt a számára.
0: You read the New Testament very carefully, you'll see that Jesus is constantly moving in the gifts of the Spirit.
1: Hogyha elolvassátok az Új Szövetséget, azt látjátok, hogy Jézus folyamatosan a Szent Szellem ajándékaiban mozgott.
0: It's not because he was God.
1: Nem azért, mert Isten volt.
0: But he had been given the Holy Spirit.
1: Hanem megkapta a Szent Szellemet.
0: Same Holy Spirit that you and I possess.
1: Ugyanazt a Szent Szellemet, aki bennetek és bennem van.
0: And God the Father gives him this incredible word of wisdom.
1: Az Atya Isten adja neki ezt az elképesztő bölcsesség beszédét.
0: So give me a coin.
1: Adjatok nekem egy adópénzt.
0: So he takes the coin and says, now whose image is stamped on this coin?
1: Hát elveszi ezt az adópénzt és megkérdezi, hogy kinek a képe van rá préselve erre az adópénzre.
0: Verse 19, they brought him a denarii, and he said to them, whose likeness and inscription is on this?
1: Tehát 19. versben oda mutatták neki az adópénzt, és ő azt mondja, ki ez a kép és a felírás, 20. vers.
0: And all the Pharisees with sort of a... Caesar's.
1: Tehát farizeusok mélyen elgondolkodtak, és vele kijögték, hogy császáré.
0: So Jesus says to them, well then, give to Caesar what is Caesar's.
1: És akkor Jézus azt mondta nekik, hogy adjátok meg a császárnak azt, ami a császáré.
0: And give to God what is God's.
1: Adjátok meg Istennek azt, ami Istené.
0: Now they were all angry and amazed at what he had said.
1: Mindannyian eléggé bedühödtek és el is ámultak azon, amit mondott.
0: Because here's his point.
1: Mert a lényege Jézusnak a következő volt, amit akart.
0: The coin is stamped with Caesar's image.
1: A pénzre a császár képe van nyomva.
0: Whose image are you stamped in?
1: És ti látok, kinek a képe van nyomva?
0: And Jesus is making an obvious point. The image that you bear is the image of God.
1: És Jézus egyértelműen azt akarta ezzel kifejezni, hogy ti Isten képére lettetek teremtve.
0: So he's telling these religious fanatics, now you give to Caesar what is God, it's his coin, now you give it back to him. Give to God what has his image, that's you.
1: Tehát Jézus azt mondja ezeknek a vallásos fanatikusoknak, hogy a császár képe van az adópénzen, adjátok oda a császárnak azt, ami az övé, de Istennek is adjátok vissza azt, ami az ő képmása van, ez pedig ti vagytok.
0: One of the clear questions we have to ask is, what is the image of God?
1: Az egyik világos kérdés, amit fel kell tennünk, az, hogy mit jelent Isten képmása?
0: And at the core of this will determine the way that you and I both view relationships.

0: And how we value them.
1: És ennek erre a kérdésre adott válasznak a lényegében benne van az, hogy hogyan tekintjük és hogyan értékeljük a kapcsolatokat.
0: Because you'll see that at the heart of being made in the image of God is the fact that we have a capacity to experience and enjoy intimacy in personal relationships.
1: Mert rá fogtok jönni, hogy annak, hogy mi Isten hasonlatosságára lettünk teremtve, az az egyik lényege, hogy képesek vagyunk arra, hogy bensőséges kapcsolatokat élvezzünk és tartsunk fenn és működtessünk.
0: That's the core of this house of peace.
1: Ez a lényege a békesség házának.
0: Right? We're going to discover what this image is about.
1: Fel fogjuk fedezni, hogy ez a kép más miről szól.
0: We are created in God's image, and therefore this has a profound impact on our relationships.
1: Tehát Isten hasonlatosságára teremtettünk, és ennek nagyon nagy hatása van a kapcsolatainkra.
0: If we think right biblically,
1: hogyha bibliailag is helyesen gondolkodunk,
0: then our potential to develop healthy relationships increases dramatically.
1: Akkor drámaian megnől az a képességünk, hogy jó kapcsolatokat építsünk és tartsunk.
0: If we think wrongly about relationships and adopt attitudes that are very common in the world,
1: hogyha rosszul nézzük a kapcsolatokat és a világéhoz hasonló hozzáállásokat teszünk a magunkévá,
0: then we increase our potential to experience more pain in relationships.
1: Akkor arra van nagyobb esély, hogy több fájdalmat tapasztalunk meg a kapcsolatainkban.
0: Let me make very clear, marriage was not intended to make anybody happy.
1: Szeretném nagyon világosan elmondani, hogy a házasságnak nem az volt a cél, soha, hogy valaki boldog legyen.
0: That's a responsibility your partner cannot bear.
1: A társatok nem tehetitek rá ezt a felelősséget.
0: We're going to discover what was lost in the beginning when Adam and Eve were created.
1: Fel fogjuk fedezni, hogy mi veszett el akkor, amiután megteremtetett az emberpár.
0: Hear me. The responsibility of your personal happiness lies in your hands and in God's.
1: A ti személyes boldogságotoknak a felelőssége a ti kezetekben és Isten kezében van.
0: It's not in your partner's.
1: Nem a partneretek kezében.
0: Just relax.
1: Lazítsatok.
0: Oh, boy, that's nice to know.
1: Ezt nagyon jó tudni.
0: Okay? And we're going to keep coming back to this reality that between the husband and wife there must be established the relationship between them individually with God and with each other.
1: És visszatérünk ehhez majd többször, hogy fontos, hogy a férj és a feleség között eldöntött dolog legyen, hogy igazából mindig az Istennel való kapcsolatukban záródjon be az egymással való kapcsolatuk.
0: I want to use an illustration to sort of explain what the image of God is about in a human being.
1: Most szeretném illusztrálni azt, hogy mit jelent az, hogy Isten képmása benne van egy emberben.
0: To support this biblically, I want you to go to Genesis chapter 1.
1: Ezt bibliailag szeretném alátámasztani, tehát lapozzunk az 1 Mózes.
0: Genesis chapter 1.
1: 1 Mózes 1.
0: Verse 26 and following.
1: 26. verstől.
0: God's made the heavens and the earth.
1: Isten megteremtette a mennyet és a földet.
0: He's made the animals, sun, the moon,
1: napot, holdat.
0: And then in verse 26 he says, "Let us make man in our image according to our likeness."
1: És azt mondja a 26. versben, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
0: Do you already see that God is speaking in what we call plurality?
1: Látjátok, hogy Isten itt már többes számban beszél.
0: God himself lives in relationship.
1: Maga az Istenség is kapcsolatban él.
0: The theologically he's one God existent in three persons.
1: A teológiailag ugye ő egy Isten, aki három személyben van.
0: God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
1: Atya Isten, Fiú Isten, Szent Szellem Isten.
0: And he's saying, now let us make man in our image, in our likeness.
1: És azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra.
0: And at the core of this likeness, which separates you from all of the rest of creation, is your capacity to both enjoy and experience intimacy in relationship.
1: És ebben ez az Isten képesség olyan módon tesz minket különbözővé minden más teremtett lénytől itt a Földön, hogy képesek vagyunk kapcsolatokat építeni és azokat élvezni.
0: So at the very core of who you are, I'm going to put a little P for those of you who speak correctly. Croatian or Slovene, this will work very well for you.
1: Azok számára, egy, tehát oda kör vagytok ti, és ennek a közepébe, tehát ennek a lényegét azt képezi, amire egy P betűt írtam, aki szlovénül vagy horvátul tud, annak ez a betűszó nagyon sokat fog mondani.
0: Just help you remember this a little bit.
1: Ez segít egy kicsit emlékezni majd a lényegre.
0: The primary capacity of every human, of every created person is the capacity for intimate relationships.
1: Tehát minden emberi lénynek a legfontosabb képessége az, hogy bensőséges kapcsolatokat tud építeni, azokban tud élni.
0: Means personal.
1: Ez azt jelenti a P-vel kezdődő szó, hogy személyes.
0: As you will find working in the church, working with people.
1: Rá fogtok jönni, amikor a gyülekezetben emberekkel foglalkoztok.
0: The vast majority of problems faced in counseling or dealing with people.
1: Hogy a problémáknak a zöme, amivel találkoztok, amikor embereket lelkigondoztok vagy tanácsoltok.
0: Have to do with broken relationships and the lack of intimacy.
1: Összetört kapcsolatok miatt van, vagy pedig a bensőségesség hiánya miatt.
0: And at your the very core of your being, you've been created to have personal relationships.
1: A lényetek mélyén úgy lettetek teremtve, hogy személyes kapcsolataitok legyenek.
0: No man can be an island to himself, right?
1: Nem lehet egy ember sem magányos sziget önmagában.
0: And your personal health.
1: És a személyes segítségetek
0: is dependent on experiencing
1: vagy egészségetek
0: health in your relationships, not perfection, health in your personal relationships.
1: Attól függ, hogy mennyire egészségesek a személyes kapcsolataitok, nem hogy mennyire tökéletesek, hanem hogy mennyire egészségesek.
0: The second capacity that God has given us is another ring.
1: A második képesség, amit Isten adott nekünk, ez a második kör.
0: This is with the letter R.
1: Az R betűvel jelöljük.
0: God's given us a what we call a rational capacity.
1: Isten adott nekünk egy értelmi képességet, a gondolkodási képességet.
0: For example, it says in Isaiah 1 verse 18, God says, "Come, let us reason together."
1: Például az Ézsaiás 1:18-ban azt mondja Isten, hogy gyertek és okoskodjunk együtt, érveljünk együtt.
0: What God is saying, He's saying, "Come on, let's sit down and let's work this through."
1: Mit mond ezzel Isten? Azt, hogy gyere, üljünk le, és hát filózzuk végig.
0: Let's reason together, let's discuss. Though your sins be as scarlet, I will make them as white as snow.
1: Beszéljük végig ezt a dolgot, hogy no, a bűneitek olyan vörösek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó.
0: God has given us the capacity for rational thought, to think.
1: Isten képességet adott nekünk az észszerű gondolkodásra.
0: This is what separates us from monkeys and the rest of the animal kingdom. Is that you can think rationally.
1: Az választ el minket a majmoktól és a többi állattól, hogy tudunk észszerűen, értelmesen gondolkodni.
0: Animals act on instinct, but we have been determined to act by reason and thought.
1: Az állatok az ösztöneik alapján cselekszenek, de mi az értelmünk, az okfejtéseink alapján cselekedhetünk.
0: We can make conclusions based on information that we receive.
1: Mi tudunk következtetéseket levonni a kapott információk alapján.
0: We learn ways of thinking in school or in family on how to solve problems in life.
1: Tanulunk az életünk során, a családunkban, az iskolánkban, megtanuljuk, hogyan kell az élet problémáit megoldani.
0: And this rational capacity comes to us from God.
1: És Istentől kaptuk ezt az észszerűségi képességet.
0: And it's part of his image stamped in us.
1: És ez része annak a képmásnak, az ő képmásának, amit ránk bélyegzett.
0: The third circle,
1: a harmadik kör,
0: is marked with the letter V, and it is the word volitional.
1: A V betűvel jelöljük, és ez az akaratit jelenti.
0: Which means we have the power to make decisions.
1: Ami azt jelenti, hogy képesek vagyunk döntéseket hozni.

0: This is what powerfully separates us from all of what God has made in the universe.
1: Ez erőteljesen elválaszt minket mindattól, amit Isten a mindenségben teremtett.
0: Is that with the human being, God has taken a huge risk by giving us the capacity to choose.
1: Ez pedig az, hogy Isten egy nagy kockázatot vállalt az ember megteremtésével akkor, amikor adott neki képességet a döntésre.
0: How many of you ever saw the movie Bruce, God Almighty with Bruce?
1: Bruce Almighty.
0: Bruce Almighty.
1: Mindenható Bruce.
0: Let me just explain real quickly. The main character of the movie.
1: Tehát ebben a filmben a főszereplő.
0: Received the possibility of experiencing what it was like to be God.
1: Lehetőséget kapott arra, hogy átélje, hogy milyen Istennek lenni.
0: For a short period.
1: Egy rövid időre.
0: This, by the way, was the lie that Adam had Adam and Eve had heard from the Satan. You eat of this tree, and you're going to be like God.
1: Egyébként Ádám és Éva ezt az ajánlatot kapta az ördögtől, ugye, hogy ha esztek ebből a gyümölcsből, olyanok lesztek, mint Isten.
0: So this is a great film. Bruce Almighty now gets the capacity for himself now to play the part of God.
1: Tehát ez egy nagyszerű dolog ebben a filmben, ugye a mindenható Bruce, hogy lehetőséget kap arra, hogy úgy cselekedje, mintha ő lenne Isten.
0: And in his frustration, he's speaking to God himself about his role now.
1: És nagyon frusztrált, és ilyen módon Istennel beszél erről a szerepről, amit most ő kapott.
0: And Bruce Almighty says to God in frustration, you know, this free choice stuff is really difficult.
1: És azt mondja Istennek ez a Bruce, hogy hát tudod, ez a szabad akarat dolog, ez tényleg egy nehéz ügy.
0: And God says to him, welcome to my world.
1: És Isten azt mondja neki, hogy üdvözöllek a világomban.
0: You see, God's given us the capacity to choose.
1: Tehát Isten adott nekünk döntési képességet.
0: And in this is also mixed a risk.
1: És ebben egy adag kockázat is van.
0: And this risk is existent in all relationships.
1: És ez a kockázat minden kapcsolatban benne van.
0: What if someone chooses not to love me?
1: Mi van, ha valaki úgy dönt, hogy engem nem szeret?
0: God took this risk with human beings and gave us the capacity to choose.
1: Isten ezt a kockázatot vállalta az emberekkel kapcsolatban, adott nekünk döntési képességet.
0: What does this tell us about God?
1: Mit tudunk meg Istenről ebből?
0: It tells us that a relational God in good relationships will take risks.
1: Az, hogy Isten egy kapcsolati Isten, tehát a kapcsolatokban kockázatot kell vállalni.
0: And if you've not discovered this yet, you certainly will. Relationships are risky.
1: És hogyha még nem fedeztétek ezt fel, biztos később majd rájöttök, hogy a kapcsolatok kockázatos dolgok.
0: What if this person does not meet my needs?
1: Mi a helyzet, hogyha az illető nem tölti be a szükségeimet?
0: What if they choose not to love me anymore?
1: Mi van, hogyha úgy dönt, hogy többé nem szeret engem?
0: What if I'm not going to be happy in 5 years?
1: Mi lesz, hogyha 5 év múlva nem leszek már boldog?
0: What if they betray me?
1: Mi lesz, hogyha elárul?
0: What if they leave me?
1: Mi lesz, ha elhagy?
0: And all these questions describe the risk that are often deep within the thinking and subconscious of a human being.
1: És ezek a kérdések kifejezik azt a kockázatot, aminek az érzése valahol mélyen ott van az emberi lények tudatában.
0: We see that God took a great risk in the garden when he gave Adam and Eve the capacity to choose.
1: És látni akarjuk, hogy Isten nagy kockázatot vállalt, amikor Ádámnak és Évának az Éden kertjében megadta a döntési lehetőséget.
0: Even Adam and Eve could choose.
1: Még Ádám és Éva is dönthetett.
0: To obey God, to love him, to trust him.
1: Hogy engedelmeskedik Istennek, szereti őt, bízik benne.
0: Or not. Love, listen, love cannot be coerced.
1: Vagy nem. És figyeljetek, a szeretetet nem lehet kicsikarni.
0: Love cannot be demanded.
1: Nem lehet megkövetelni.
0: And a demanding spirit chokes relationships. A demanding spirit chokes relationships.
1: Igen, a követelőző szellem megfojtja a kapcsolatokat.
0: We see God moving in the same way. He offers his son for us and then says, whosoever will, let him come.
1: Látjuk, hogy Isten is így járt el. Először odaadta a fiát, és utána azt mondta, hogy aki akar, jöjjön.
0: Now the benefits of coming, you would have to be an idiot not to come.
1: Annyira előnyös dolog Istenhez menni, hogy őrült az, aki nem teszi meg.
0: Because the benefits of being in relationship with him far outweigh the benefits of not being in relationship with him.
1: Mert annak a jó áldásai, hogyha vele kapcsolatban van az ember Istennel, sokkal nagyobbak, mint annak a dolognak az előnyei, ha valaki nincs kapcsolatban vele.
0: And here's a principle we have to learn to develop in our relationship as a husband and wife. We don't demand their involvement, we invite their involvement.
1: És ezt kell kifejlesztenünk nekünk is a házassági kapcsolatunkban, hogy mi nem megköveteljük, hogy a másik vegyen részt benne, hanem mi meghívjuk őt arra, hogy vegyen részt benne.
0: We have a couple that lives very close to us, to our house in Slovenia.
1: Van egy házas pár, akik nagyon közel laknak hozzánk.
0: And they're fairly new in the Lord.
1: Elég új hívők.
0: And she's a wife who's at home with the kids.
1: A feleség otthon van a gyerekekkel.
0: He works all day and sometimes he works long days.
1: A férfi napközben mindig dolgozik, és néha későig dolgozik.
0: And throughout the course of their marriage, there's been very much a strong tension because of her desire to want more of his time.
1: És a házasságukban ez egy idő után egy feszültséget hozott, hogy a feleség szerette volna, hogy a több időt tölt vele a férje.
0: But her way of communicating that to him, Peter didn't understand well.
1: De az, ahogyan ő ezt megpróbálta kifejezni a férjének, úgy tűnik, hogy nem talált igazi megértést.
0: Because she would complain and she would want to put demands on Peter.
1: Mert panaszkodott és követeléseket támasztott a férjével szemben.
0: And one time we were talking together and I said, why don't you just sort of switch your tactic?
1: És egyszer, amikor beszélgettünk, akkor megkérdeztük tőle, hogy miért nem változtasz taktikát?
0: And while the two of them were sitting together, we're at their kitchen table.
1: Tehát ott ültünk a konyhaasztal körül.
0: I said, Peter, what she's really saying with all of her demands and complaining is that she really wants you.
1: És azt mondtam a férnek, hogy Péter, igazából amit a feleséged ki akar fejezni a követeléseivel és a panaszkodásával, az, hogy szeretne belőled többet.
0: She values the relationship that the two of you had together, and she just wants some of your time.
1: Nagyon értékeli a köztetek levő kapcsolatot, tehát szeretne többet az idődből.
0: Well, why does she just say that? That would be great.
1: És akkor azt mondja a Péter, miért nem így mondta ez? Hát nagyszerű lenne, hogy ezt tudtam volna.
0: And we've got to remove out of our marriage relationship demands that we put on one another.
1: Tehát a házasságunkból el kellett távolítanunk az egymással szembeni követeléseket.
0: And hopefully we're going to see here in either this session or the next one some of the practical ways and some of the practical needs that men and women have and how we can meet them.
1: Vagy ebben a tanításban még, vagy a következőben meg fogjuk nézni, hogy milyen szükségeik vannak a férfiaknak és a nőknek, és hogyan lehet ezeket.
0: The final capacity we have is marked with E, and it is emotional.
1: Az E betűvel jelölt negyedik képességi kör, az E betűvel jelölt az érzelmek.
0: Hey guys, you all have an emotional capacity!
1: Képzeljétek, mindannyiótoknak vannak érzelmi képességeitek.
0: Yes.
1: Hurrá!
0: We do!
1: Tényleg.
0: It's there!
1: Van!
0: And this circle is marked with an E. All the emotion we experience, God experiences.
1: Isten is átél minden olyan érzést, amit mi.
0: Some would even argue that God experiences more emotion than we do. I would agree.
1: Némelyek, akik azt állítják, hogy Isten több érzést él át, mint mi, ezzel akár egyet is érthetek.
0: I don't know if you've experienced this, but there are times when I feel a deep compassion for someone or for people, sometimes even my own city.
1: Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, de néha egy nagyon mély, erős irgalmat érzek emberek iránt, csoportok iránt, vagy a városom iránt.
0: And like this morning sitting here, I feel a swell of emotion just rise up within me.
1: És ahogy ma reggel is ott ültem, éreztem, hogy az elárasztanak az érzelmek.
0: And that emotion will sometimes express itself in tears.
1: Néha ezek az érzések könnyekben nyilvánulnak meg.
0: And I know it's just a small portion of what God actually feels in his own emotions.
1: És tudom, hogy ez csak egy kicsi része annak, amit Isten maga érez.
0: And it's important that you see God as an emotional person, emotional being.
1: És fontos, hogy Istent is érzelmekkel teli valakinek lássátok.
0: We have to take God out of his stoic condition and put emotions in him. He has them.
1: Tehát valahogy Isten ki kell emelni ebből a merev arcú képből, amit alkotunk róla, és el kell fogadnunk, hogy neki vannak érzései.
0: He's passionate, he's affectionate, he's
1: szenvedélyes, vonzódik.
0: He's angry, he can become excited and happy and joyful.
1: Tud lelkesedni, tud boldog lenni, tud örülni.
0: He experiences all the
1: az érzelmek egész skáláját átéli.
0: The length of emotions that we experience and even more.
1: Sőt, többet, mint amit mi átélünk.
0: Before the fall,
1: a bukás előtt,
0: we only have three chapters in the Bible.
1: Csak három fejezet van a Bibliában.
0: Now, hear me. There are negative emotions.
1: Tehát vannak negatív érzelmek.
0: Depression.
1: Értsétek ezt meg, a depresszió.
0: Despair.
1: Kétségbeesés.
0: What else?
1: Mi még?
0: Huh?
1: Fear.
0: Fear. We could probably list many here on this board.
1: Valószínűleg sokat felsorolhatnánk itt ezen a
0: táblán. Before the fall occurred, the only negative emotion that we could possibly draw out.
1: De a bukás előtt az egyetlen negatív érzelem, amit talán kiemelhetünk,
0: was the emotion of loneliness.
1: A magány volt.
0: The only negative emotion that we have recorded in the first three chapters of the first two chapters of the Bible.
1: A Biblia első két részében ez az egyetlen negatív érzés található. Headset is buzzing. Bezsongtak a fejhallgatók. Because of loneliness, perhaps. Okay.
0: All right. Okay, we're ready? It's okay now? Great. All right. Now hear me. This emotion itself, loneliness. Hello.
1: Ez az érzelem, a magány.
0: Only bestätigt. Only confirms the reality of the image that we've been created, that we've been made for relationships.
1: Csak megerősíti azt a tényt, hogy a kapcsolatokra lettünk teremtve.
0: The negative emotion of loneliness only confirms the fact that we've been made for intimacy and for personal relationships.
1: A magány, mint negatív érzelem, csak megerősíti azt a tényt, hogy bensőséges kapcsolatokra lettünk teremtve.
0: And this was the point of God's creation of Adam and Eve.
1: Ez volt a lényeg abban, hogy Isten megteremtette Ádámot és Évát.
0: When we look at this more closely, particularly in chapter 3, we'll discover that sin has negatively affected all four of these areas.
1: És majd közelebbről megnézzük ezt esetleg a harmadik részben, akkor rájövünk, hogy a bűn ne hátrányosan hatott mind a négy területre.
0: And that mark of sin on a human's life radically affects our relationships.
1: És hogy az ember életén a bűnnek a bélyege nagyon erőteljesen hat a kapcsolatokra.
0: Okay. Now, let's just for a moment.
1: Akkor most egy percre.
0: Define what God was thinking when he made Adam and Eve.
1: Határozzuk meg, hogy Isten mit gondolt, mire gondolt, amikor megteremtette Ádámot és Évát.
0: God goes into a garden.
1: Tehát Isten bemegy egy kertbe.
0: In Genesis 1 we see that God's made them in his image, and then in Genesis 2.
1: Tehát az 1 Mózes 1-ben látjuk, hogy Isten a saját képmására teremtette meg az embert, és a második részben.
0: We have a more detailed account.
1: Egy részletesebb beszámolót olvasunk.
0: The Bible says that God took from the dust of the earth, he took the earth and he molded Adam into a human being.
1: Azt olvassuk, hogy Isten fogott a földnek a sarából, és megformálta belőle Ádámot.
0: Notice everything else that God has made up until this point, he spoke into existence.
1: Figyeljétek meg, hogy minden korábbi dolog, amit Isten eddig teremtett, azt úgy teremtette, hogy létre szólta azokat a dolgokat.
0: Now here is something that has God's own personal touch.
1: De most itt van valami, amin Isten saját személyes érintése van.
0: That's you.
1: Ez te vagy.
0: It marks you from everything else.
1: És ez elkülönít téged minden mástól.
0: God forms Adam from the dust of the ground, then he breathes into him the breath of life.
1: Tehát Isten megteremtett a földporából Ádámot, és utána az orrába lehelte az élet lehelletét.
0: The Bible says that then Adam became a living soul.
1: A Biblia azt mondja, hogy és akkor Ádám élő lélekké lett.
0: So what we see here is that God put something into Adam that the rest of creation didn't have.
1: Tehát itt azt látjuk, hogy Isten valamit elhelyez Ádámba, amit a teremtett világ többi része nem kapott meg.
0: You know, it's that breath of life, it's that image, it's that stamp upon us that makes your life and my life very unique.
1: És ez az élet lehellete, ez az isteni pecsét az életünkön az, ami az életünket nagyon egyedülállóvá, egyedivé teszi.
0: Now, you know, notice the circumstances, the environment in which God had put Adam and Eve. He puts them into a garden, an environment that was prepared for them.
1: Tehát szeretném, ha észrevennétek, hogy Isten milyen környezetbe, közegbe helyezte el Ádámot és Évát, egy kertbe, amit az ő számukra készített.
0: And it's vitally important to understand relationships that we see the environment in which both Adam and Eve were created and the purpose for which they were put there.
1: Tehát nagyon fontos a kapcsolatok megértése szempontjából, hogy milyen környezetbe helyezte el Isten Ádámot és Évát, és miért.
0: You'll notice in Adam's creation, God made him from the dust of the ground, he breathes into him the breath of life, and then he gives him work to do.
1: Észrevehetitek, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot, megformálta, és utána az orrába lehelte az élet leheletét, akkor utána munkát bízott rá.
0: Every man in this room, how many of you have work to do?
1: Hanyatoknak vannak dolgotok, férfiak?
0: You're probably thinking about it this morning. Oh man, I got work to do when I get home.
1: Dolgotok vagy feladatotok. Valószínűleg ma reggel többen gondoltatok arra, hogy amikor már hazaértek, akkor milyen dolgotok lesz.
0: And ladies, you need to understand something about your men.
1: És hölgyeim, meg kell valamit érteniük a férfiak kapcsolatban.
0: Something in the makeup of a man.
1: A férfiak összeállításában van valami.
0: For us to feel and to know our own masculinity and our purpose, we have to have purposeful work.
1: Céltudatos, célravezető munkára van szükségünk ahhoz, hogy érezzük a férfiasságunkat, érezzük, hogy célunk van az életben.
0: It is God's will for us.
1: Ez Isten akarata a számunkra.
0: God says to Adam, let's look at it.
1: Tehát nézzük, hogy mit is mond.
0: In the Bible, chapter 2.
1: Ádámnak a második részben, 1 Mózes 2-ben.
0: Chapter 2, verse 7, the Lord God formed man of dust from the ground, breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Verse 8, and the Lord planted a garden toward the east in Eden, and there he placed the man whom he had formed. And out of the ground the Lord caused to grow every tree that is pleasing in the sight and good for food, the tree of life also in the midst of the garden, the tree of the knowledge of good and evil.
1: Tehát 7., 8., 9. vers. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. És ültetett az Úristen egy kertet Édenben napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet fáját is, a kertnek közepén, és a jó és gonosz tudásának fáját.
0: And in verse 28 of chapter 1, we see that God says to them, be fruitful, multiply, fill the earth, subdue it, rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth.
1: És azt látjuk, hogy az első fejezet 28. versében azt mondja Isten az embereknek, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön, csúszó, mászó mindenféle állatokon.
0: So we see that Adam's intention was to take care of this garden.
1: Tehát látjuk, hogy Ádámnak az volt a dolga, hogy gondozza a kertet.
0: Multiply and fill the earth.
1: Hogy sokasodjanak és töltsék be a földet az emberek, ez volt a cél.
0: You see what this means, particularly for the male when it comes to sexual drive.
1: Tudjátok, hogy mit jelent ez a férfi számára, különösen amikor a szexuális indulat benne van.
0: God gives to them a command.
1: Isten adott egy parancsot az embereknek.
0: And then provides them what they need to fulfill his purpose.
1: És utána megadta nekik azt, ami szükséges volt ennek a célnak a megvalósítására.
0: When we look at the needs of men and women, you'll discover that the sexual desire of a man is from God.
1: Tehát meg fogjuk látni, amikor a férfiak és a nők szükségeiről beszélünk, hogy a férfiben is a szexuális indítatás az Istentől van.
0: You're going to see the difference between men and women and that those differences are designed by God.
1: Meg fogjátok látni, mi a különbség a férfiak és a nők között, és azt is meglátjuk, hogy mind a kettőt Isten tervezte el.
0: And how they work wonderfully together if we understand them.
1: És hogyha jól megértjük ezeket az alapelveket, hogyan működnek ezek együtt csodálatos módon.
0: So Adam's ready. He's been created and he's got now a job to do, a work to do.
1: Tehát Ádám készen van, meg lett teremtve, és most kész arra, hogy elvégezze a dolgát.
0: And if you'll discover here in Genesis chapter 2, you'll see.
1: És hogyha felfedezitek itt a második részben, az 1 Mózesben, meglátjátok.
0: We discover this emotion of Adam, of loneliness.
1: Észreveszünk, hogy Ádámban ott ez az egyedüllét, ez a magányosság.
0: I want you to notice the context if you see here in Genesis chapter 2, verse 18 and following.
1: A 18. Verstől és a következő versekben látjuk ezt a magányosságot.
0: God says it's not good for the man to be alone.
1: Isten azt mondja erre, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
0: So I will make him a helper suitable for him.
1: Tehát adok neki hozzáillő segítőtársat.
0: Okay, here we go. Now we've got a problem.
1: Na most jön a probléma.
0: Helper.
1: Tehát segítőtárs.
0: Let me ask you the question. For what?
1: Megkérdezzük akkor, hogy mihez kell a segítség?
0: Hold on now, guys. Most men jump immediately to the conclusion, yeah, she's going to help me in my what?
1: Tehát a legtöbb férfi rögtön arra következtetése jut, hogy miben is segít a feleség?
0: She's going to help me in my work.
1: Az én munkámban fog segíteni.
0: So the majority of thinking is that you have a man who's off to do a job and the woman is behind there, she's carrying the toolbox.
1: Tehát a legtöbbekben az a gondolat van benne, hogy a férfinak ott van ugye a feladata, amit el kell végezni, és azt ő teszi, és a felesége segít neki ebben, viszi utána szerszámos ládát.
0: Obviously, she's there to be my helper, not my frustrator.
1: Tehát a feleségem azért van ott, hogy segítsen, nem azért, hogy frusztráljon.
0: Now, you've jumped to the wrong conclusion too early.
1: Tehát túl hamar vonjátok le a rossz következtetést.
0: We're trying to determine how we think about relationships. It's vitally important.
1: Tehát megpróbáljuk eldönteni, hogy hogyan gondolkodunk a kapcsolatokról, mert ez létfontosságú.
0: And it's vitally important how you see the role and the purpose of the human being that you're living in relationship with.
1: És nagyon fontos, hogy hogyan látjuk annak az embernek a célját és a szándékát, akivel együtt élünk.
0: So notice the context. Verse 19.
1: Tehát figyeljétek meg az összefüggés. 19.
0: Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the sky and brought them to the man to see what he would call them, and whatever the man called a living creature, that was its name.
1: Tehát, és formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve.
0: He gave names to all the cattle, to all the birds of the sky, and to every beast of the field.
1: Tehát a 20. vers, és nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak.
0: But for Adam, there was not found a helper suitable for him.
1: De az embernek, Ádámnak hozzáillő segítőtársat nem talált.
0: Suitable.
1: Hozzáillő, megfelelő.
0: Helper suitable. For what?
1: Megfelelő segítőtárs mihez? For multiplication and rule.
0: Huh? Okay. Right. So the picture we get is here's Adam.
1: Tehát itt az a kép, hogy itt van ugye Ádám.
0: All the animals are going by him.
1: Elmegy előtte mindenféle állat.
0: The elephant, giraffe,
1: elephant,
0: crocodile.
1: Zsiráf, krokodil.
0: You name it, they're all, and he's naming all these animals.
1: Mindenféle néven nevezhető állat, és Ádám nevet ad ezeknek.
0: He discovers man. He's alone.
1: De ő maga egyedül van.
0: There's nobody like him.
1: Senki nem olyan, mint ő.
0: I want you to notice, everything has already been created.
1: Szeretném, ha észrevennétek, hogy már minden megvan teremtve.
0: He's named all the animals.
1: Adam elnevezett minden állatot.
0: And God exposes a need in Adam.
1: És Isten felfed egy szükséget Ádámban.
0: And that need is for a partner that would be suitable for him.
1: Ez pedig egy olyan partnernek a szüksége, aki illik hozzá.
0: Not primarily to do his work.
1: De nem elsősorban azért, hogy végezze a munkáját, az ő munkáját.
0: But to help Adam experience intimacy.
1: Hanem, hogy segítsen Ádámnak átélni a bensőségességet.
0: Now, how can I say that?
1: Miért mondhatom ezt?
0: Let me ask you, what day was Eve made?
1: Meg akarom kérdezni, hogy melyik napon teremtetett Éva?
0: Sixth day.
1: Hatodik.
0: Everything has been made. He's done all the animals.
1: Tehát már minden megvan teremtve. Ádám elnevezte az összes állatot.
0: God exposes the need in Adam. He's alone.
1: És Isten leleplezi ezt a szükséget Ádámban, hogy ő egyedül van.
0: He puts Adam to sleep.
1: Elaltatja Ádámot.
0: Very important detail.
1: Ez nagyon fontos részlet.
0: He draws something out of Adam
1: valamit,
0: to make Eve.
1: És valamit kivesz Ádámból, hogy Évát megteremtse.
0: Now.
1: Most.
0: Eve is something that Adam no longer has.
1: Tehát most már Éva egy olyan valami, ami nincs benne Ádámban.
0: But it's still from the same substance, and only together do they make a whole.
1: És mégis ugyanabból az anyagból való, tehát ketten együtt alkotnak egy egészet.
0: She's created on the sixth day.
1: Tehát Éva a hatodik napon lett megteremtve.
0: And the environment into which she was created was an environment of rest and enjoyment.
1: És egy pihenéssel és örömökkel teli közegbe lett beleteremtve Éva.
0: That's an important detail.
1: Ez egy fontos részlet.
0: Because what was the seventh day about?
1: Mert miről szólt a hetedik nap? Rest.
0: Ruh. Rest.
1: A pihenésről.
0: You say ruh and enjoy. Ruh, yeah. Rest. Relax. And you get this picture of Adam and Eve on the seventh day, then now being under the trees, enjoying the fruit and having a day of enjoying God's creation.
1: Tehát nyugalom napja, tehát el tudom képzelni a hetedik napon Ádámot és Évát, amint heverésznek a fák alatt, eszegetik azoknak a gyümölcsét, és élvezik Isten teremtett világának minden nagyszerűségét.
0: But this is almost the direct opposite of what the modern woman is experiencing today.
1: De ez szinte a szöges ellentéte annak, amit a mai nők átélnek.
0: Huh?
1: Exactly.
0: Exactly, yes. Rest.
1: Nyugalom, pihenés.
0: This is her world. This is what she's been brought into.
1: Tehát ilyen világba lett bele Éva.
0: This is her environment.
1: Ez a közege.
0: To relate with Adam.
1: Hogy kapcsolatban legyen Ádámmal.
0: To be a suitable partner with him.
1: Hogy hozzáillő partnere legyen.
0: To enjoy the fruits of his work.
1: Ahhoz, hogy élvezze Ádám munkájának a gyümölcseit.
0: And to relate together.
1: És kapcsolatuk legyen egymással.
0: To help Adam experience intimacy.
1: Hogy segítsen Ádámnak átélni a bensőségességet.
0: So where's the man's primary focus in his life?
1: Tehát az a férfi életének a középpontjában mi van?
0: Man's primary focus is his what?
1: A micsoda? A munkája.
0: It's his work, it's his job. Where is the woman's primary focus?
1: És a nő életének a középpontjában mi van elsősorban?
0: It's her relationships.
1: A kapcsolatai.
0: Now, if you don't understand this difference, you're going to be in big trouble.
1: Hogyha nem értitek meg ezt a különbséget, akkor nagy bajban lesztek.
0: It's important you understand this dynamic.
1: Tehát fontos, hogy ezt jól megértsétek.
0: Because there's going to be a tension, in many cases it's a healthy tension in the relationship between these two driving forces.
1: Mert sokszor a kapcsolatokban feszültség van a két hajtóerő között, és sokszor egy egészséges feszültség.
0: What time is it? Is it really? Yep, I will. I'll try to find a place. Okay? Do you see this environment that Eve was made?
1: Tehát látjátok, hogy milyen közegbe teremtetett bele Éva?
0: And her purpose being given to Adam,
1: tehát ő azért adatot Ádámnak,
0: was to help Adam experience the enjoyment of being related to someone like himself.
1: Hogy lehetősége legyen Ádámnak arra, hogy élvezze a kapcsolatot valakivel, aki olyan, mint ő.
0: And there's this beautiful picture in the scripture. God forms the woman.
1: És a Bibliában gyönyörű képe van ennek, hogy Isten megalkotja az asszonyt.
0: Adam wakes up.
1: Ádám felébred.
0: He opens his eyes.
1: Kinyitja a szemét.
0: Oh!
1: God. Yes. Oh, Istenem, hát igen!
0: Perfect!
1: Tökéletes!
0: That's for me!
1: Ez nekem való.
0: And he sees this woman and he says, wow, bone of my bone, flesh of my flesh.
1: Meglátja a nőt és azt mondja, hú, ez test a testemből, csont a csontomból.
0: And if you read between the lines a little bit, Adam, I can almost see him running after her.
1: És hogyha sorok között olvastok, akkor látjátok, és én szinte látom magam előtt lelki szemeimben, hogy utána rohan Évának.
0: He delights in what he sees.
1: Gyönyörködik abban, amit lát.
0: Very important.
1: Nagyon fontos.
0: He delights in what he sees.
1: Gyönyörködik abban, amit lát.
0: Purpose of the woman is to reflect beauty.
1: A nő célja az, hogy tükrözze a szépséget.
0: A beauty that her man would enjoy.
1: Egy olyan szépséget, amit élvezni fog a férje.
0: Women, you need to understand that we as men are very visually oriented.
1: Nektek, hölgyek, meg kell értenetek, hogy mi férfiak, minket férfiakat nagyon az mozdít, az mozgat, amit látunk.
0: Adam opens his eyes, he sees, whoo!
1: Adam kinyitja a szemét, meglátja. Ez nagyszerű.
0: He's seeing a naked woman.
1: Hát egy mesztelen nőt látott, ugye?
0: It's all pure. It's in the Bible.
1: Benne van a Bibliában.
0: I'm not making this up.
1: De nem én találtam ki.
0: You just gotta read it. It's there.
1: El kell olvasnotok, ott van benne.
0: She's naked.
1: Tehát nem volt ruha rajta, ugye?
0: And you can almost imagine the seventh day now. They're running through the garden, enjoying.
1: Tehát szinte el tudjátok képzelni, hogy a szombatot ezzel töltötték, hogy rohangáltak a kertben, és élvezték az életet.
0: Adam's enjoying her, she's enjoying him.
1: Kölcsönösen élvezik egymás jelenlétét.
0: They're made for each other.
1: Egymásnak lettek teremtve.
0: You look at your partner.
1: Nézd rá a társadra.
0: In fact, how many of you have your partner here with you right now?
1: Hányatoknak van itt a feleséged, férjetek?
0: I just want you to just turn, just real briefly, just look at each other.
1: Tehát csak röviden nézzetek rá egymásra. Röviden.
0: Just say this.
1: És mondjátok azt.
0: We're made for each other.
1: Egymás számára lettünk teremtve.
0: We're made for each other. Okay? Now we're going to take a break here.
1: Most szünetet fogunk tartani.
0: And when we come back, we're going to look at
1: és amikor visszajövünk,
0: at two important things. One,
1: két fontos dolgot fogunk megszemlélni, az egyik.
0: What was the impact of sin upon our relationships?
1: Hogy hogyan hatott a bűn a kapcsolatunkra?
0: And how the power of the cross?
1: És hogy a kereszt ereje hogyan
0: can nullify that effect.
1: Tudja semlegesíteni ezt a hatást.
0: And help us to experience God's original intention for relationship.
1: És hogyan tudja elősegíteni, hogy Isten eredeti célja az ember számára megvalósuljon.
0: God wants your marriage, your relationships to succeed.
1: Isten azt akarja, hogy a házasságotok, a kapcsolataitok sikeresek.
0: And it's vital that we think right about relationships.
1: De ehhez kell, hogy helyesen gondolkodjunk a kapcsolatokról.
0: You haven't noticed this already, you'll notice this. Let me just tell you this: men and women were created equal partners.
1: Hogyha még nem jöttetek erre rá, akkor majd el fogjuk tenni, hogy mondjam el, hogy a férfit és a nőt egyenlő partnerekként teremtette Isten.
0: God took something out of Adam.
1: Tehát Isten kivett valamit Ádámból.
0: They're of the same substance.
1: Tehát ugyanabból az anyagból vannak.
0: They're equal.
1: Tehát egyenlőek.
0: And it's probably quite prophetic that he took her from his side, his rib.
1: És valószínűleg elég profétikus az, hogy Isten Évát Ádámnak a bordájából, tehát az oldalából vette ki.
0: And together they stand as a whole, as a unit.
1: És együtt állnak, együtt alkotnak egy egészet.
0: The man is not above the wife.
1: A férj nincs a felesége fölött.
0: Here's the wife down here to serve him.
1: És nem itt lent van a feleség azért, hogy szolgálja őt.
0: You're my helper, you're my servant, carry my tools.
1: Segítőtársam vagy, úgyhogy szolgám vagy, úgyhogy hozd a szerszámos ládát.
0: Clean the house, take care of the kids.
1: Takarítsd
0: you do.
1: Ki, kezeld a gyerekeket, neveld föl.
0: It's not her intention.
1: De nem erre van teremtve az asszony.
0: The woman's not above the man.
1: És az asszony sincs a férfi fölött.
0: To manipulate and control him.
1: Hogy manipulálja és kontrollálja.
0: No, they're to be equal partners.
1: Nem, egyenlő társaknak kell lenniük.
0: Together.
1: Együtt.
0: Expressing the image of God.
1: Akik így együtt kifejezik Isten hasonlatosságát.
0: And fulfilling the purpose that God has for each one of them.
1: És betöltik azt a célt, amit Isten mindegyik számára eltervezett.
0: Both in the work that God gives them to do.
1: Abban a munkában is, amit Isten rájuk bízott.
0: But also the purpose of experiencing true intimacy and reflecting what God is Himself. A relationship.
1: De azt is, hogy a bensőséges kapcsolatukkal kifejezik a, tehát a kapcsolatukkal kifejezik a bensőségességet, és azt, hogy Isten valójában kicsoda, tehát hogy egy kapcsolati valaki.
2: Elhangzott Steve Telcerov házasság című tanítás sorozatának első része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Randy Boyd tanít.
4: Tegnap este a vezetői életnek három vonatkozásáról beszéltem.
5: I spoke about that if we can balance our lives in these three areas, we become fruitful leaders.
4: Beszéltem arról, hogy egyensúlyban kell, hogy legyen ez a három terület az életünkben ahhoz, hogy gyümölcsöző vezetők lehessünk.
5: Spiritual side of our leadership life.
4: Van a vezetői életünknek egy szellemi oldala.
5: We have to be spiritual men and women.
4: Szellemi férfiaknak és nőknek kell lennünk.
5: Spirituality is not what we do on the outside, it's who we are on the inside.
4: És a szellemiség az nem egy olyan dolog, amit kifelé csinálunk, hanem akik belül vagyunk.
5: The second area was we have to be strategic in our leadership.
4: A második terület, hogy stratégikusnak kell lennünk a vezetőségünkben.
5: Five words about strategy.
4: Öt szó a stratégiáról. Látás,
5: plan,
4: terv,
5: team,
4: csapat,
5: goals,
4: célok,
5: and daily tasks,
4: és napi teendők.
5: That's strategy.
4: Ez a stratégia.
5: The third thing I spoke about just briefly is being a fathering leader, one who.
4: A harmadik dolog, amiről beszéltem még a vezetőséggel kapcsolatban, az az atyaság, a megsokszorozódásnak a képessége.
5: And then the last 30 minutes I spoke about having Christ as the center of everything.
4: A harmadik részében pedig a tanításnak beszéltem, hogy Krisztus legyen bennünk teljesség. Hogy mélységesen megismerjük őt a lelkünkben.
5: Having Christ formed within us.
4: Hogy Krisztus formálódjon ki bennünk.
5: Now, I want to take you a step further.
4: Szeretnélek egy lépéssel tovább vinni benneteket. Szeretnék a motivumainkról beszélni, ahogyan vezetünk.
5: You need to understand, all of us in this room are going to stand before Jesus someday.
4: Értitek és tudjátok mindannyian itt ebben a teremben, ugye, hogy egy napon Jézus
5: and
4: előtt fogunk állni.
5: And we won't be judged for our sins. Those are forgiven.
4: És nem a bűneink szerint leszünk megítélve, mert azok megbocsátattak.
5: But we'll be judged according to the scriptures on our works.
4: Hanem az írások szerint a cselekedeteink alapján leszünk megítélve.
5: And there's two things the Lord will look at.
4: És két dologra fog az Úr tekinteni.
5: What we did in his name.
4: Mit tettünk az ő nevében.
5: But there's something even deeper I think he's going to look at.
4: De van valami mélyebb dolog, amire ő nézni fog, amit keresni
5: Why
4: fog.
5: Why we did it.
4: Hogy miért tettük
5: Because
4: ezt.
5: I can be doing the right thing, but for the wrong reason.
4: Mert tehetem én a jó cselekedetet, de rossz okból.
5: One day Peter and James and John came back to Jesus after visiting a village.
4: Mikor Jakab és János visszajöttek Jézushoz, miután meglátogattak egy falut.
5: And they said, Jesus, they don't want to receive you.
4: És azt mondták, hogy Jézus, nem akarnak téged befogadni.
5: Should we call down fire from heaven?
4: Hívjuk le tüzet az ő rájuk a mennyből.
5: Well, was that biblical?
4: Bibliai volt ez?
5: Yes, it was.
4: Igen, tulajdonképpen az.
5: They were asking about doing a biblical work.
4: Ők azt kérték Jézustól, hogy egy bibliai munkát végessenek el. És Jézus a következőt mondta.
5: You know not what spirit you are of.
4: Nem tudjátok, milyen szellemben vagytok. Milyen szellemben
5: vagytok. So we can even be doing biblical things, but out of the wrong spirit.
4: Tehát cselekedhetsz te bibliai dolgokat rossz szellemből.
5: And it's very important as we lead.
4: És ez, ahogyan vezetünk, egy nagyon fontos tényező.
5: Out of the right heart, the right spirit.
4: Hogy egy megfelelő szívbeli hozzáállással, megfelelő szellemből vezessünk. Mielőtt belemennék ebbe, az Úr szól hozzám közben.
5: Many of you in this room are thinking, I'm just not much of a leader.
4: Sokan úgy gondolkoztok magatokról ebben a teremben, hogy hát én nem nagyon vagyok még vezető.
5: Can you imagine that Peter probably felt that way?
4: El tudjátok képzelni, hogy Péter is valószínűleg így gondolkozott?
5: He wasn't a great spiritual man, he was a fisher.
4: Ő nem volt egy nagy szellemi ember, ő egy egyszerű halászember volt.
5: James and John, they were ordinary people.
4: Jakab, János egyszerű emberek voltak.
5: I just want to say to you as I begin, don't disqualify yourself.
4: Csak azt akarom mondani nektek, mielőtt mélyebben belemennék, hogy ne zárjátok ki magatokat a jelen állapototok miatt. Mert nem csak hatalmas emberek vannak Isten királyságában, hanem átlagos emberek, átlagos férfiak és nők. inkább attól függ a dolog, hogy Jézus kezében vannak-e, vagy nem.
5: One of the fantastic miracles of the kingdom of God.
4: Isten királyságának egyik fantasztikus csodája az.
5: If the ordinary can get in the hands of Jesus and really stay there.
4: Hogy amikor az átlagos emberek Jézus kezébe kerülnek és ott maradnak, meg tudnak maradni ott, akkor ő könnyen hatalmas vezetőket tud csinálni ezekből az egyszerű emberekkel. Tehát meg kell változtatnod a gondolkodásmódotokat. Én csak, ne így kezd, hogy én csak ez vagy az vagyok. Te készen vagy és perfekt vagy arra, hogy jó dolgokat tegyél, nagy dolgokat tegyél. Még akkor is, hogyha egyszerűnek érzed magad, csak engedd magad az ő kezébe és maradj ott.
5: So let's talk about motives.
4: Beszéljünk a motivumokról, az indítékokról. Miért tesszük, amit teszünk?
5: Now, I've discovered, I truly believe there's only two motivating factors on earth.
4: Hiszem azt, hogy a Földön csak kétféle motiváló tényező van.
5: And they're both called love.
4: És mind a kettőt szeretetnek hívják.
5: They're both called love.
4: Mind a kettőt szeretetnek hívják.
5: There is the love of God and there is the love of self.
4: Az egyik az Isten szeretete, a másik pedig az önzés, az én szeretete.
5: And one of these two things motivates you in everything you do.
4: És bármit, amit teszel, ez a két dolog az, ami mozgat téged.
5: If you study the leadership life of Jesus.
4: Hogyha tanulmányozod Jézus vezetői életét,
5: he led out of love.
4: Akkor azt látod, hogy ő szeretetből vezetett.
5: The pure love of the Father.
4: Az Atya felé való tiszta szeretetéből.
5: I want to please him.
4: Az az indulat volt benne, hogy őt akarta gyönyörködtetni.
5: Honor him, fulfill his will.
4: Meg akarta, áldás akart lenni az ő számára, és be akarta tölteni az ő akaratát. És ezért szerette az embereket.
5: And how did he show his love? He taught them.
4: És hogy mutatta meg az ő szeretetét? Úgyhogy tanította
5: he built
4: őket.
5: Their lives.
4: Felépítette az életeiket.
5: On the last light of his life, he took off his rabbi robe and he put a towel on.
4: Az utolsó életének utolsó estején levette a rabbi köntösét és körülkötötte magát vele. Szeretem, amit János 30. részében mond. 13. részében, bocsánat. Amit az utolsó vacsorában szolgált. Következőképpen hangzik az írásokban.
5: Having loved his own,
4: Jézus annyira szerette az övéit.
5: He now showed them the full extent of his love.
4: Hogy megmutatta neki az ő szeretetének a mélységét. Körülkötötte magát.
5: Grabbed some water and knelt down and began to wash their feet.
4: Fogott egy vizes kancsót és elkezdte megmosni a tanítványainak a lábát.
5: It was the leadership style of love.
4: Ez a szeretetnek a vezetői stílusa.
5: And the Bible calls it agape.
4: A Biblia ezt agapénak hívja.
5: It is God's pure love.
4: Ez Isten tiszta szeretete.
5: It is like a straight arrow going out of one human being to another.
4: Ez olyan mint egy egyenes nyíl, ami az egyik szemétől a másikig megy, és én a te javadon munkálkodom.
5: It is unpolluted with the spirit of selfish gain.
4: Ezt semmiféle önző késztetés, önző vágy nem szennyezte be. Menjünk János könyvének 21. részéhez.
5: Now let me set the stage of this scripture. Jesus gives us the motivation for leadership.
4: Jézus adja az indítékát a szolgálatnak itt, a motivációját.
5: A few days before, at the last supper, Jesus told his 12 young men this.
4: Néhány nappal korábban az utolsó vacsorán a 12 fiatal tanítványának a következőt mondta. Mindannyian el fogtok hagyni engem.
5: Peter, I've even prayed for you.
4: Péter, imádkoztam érted.
5: After you come back to me, strengthen your brothers. Lead.
4: Miután visszatérsz majd hozzám, erősítsd a te testvéreidet, azaz
5: vezess. Peter says, I know all these other guys. They're gonna run. I know how they are.
4: Péter azt mondta, hogy én ismerem mindezeket a fickókat, ők el fognak futni, de én nem.
5: Jesus, I wouldn't trust them either.
4: Jézus, én nem bízom bennük igazából.
5: Interesting.
4: Érdekes.
5: A few minutes before they were arguing on who was the greatest.
4: Pár perccel ezelőtt azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb.
5: What was their motives really?
4: Mi volt valóban az ő indítékuk? Miért vitatkoztak ezen?
5: Was it really the love of Christ?
4: Tényleg Krisztus szeretete miatt volt ez?
5: Something about self.
4: Vagy inkább ez az önzésről, az énről szól.
5: Jesus, even if all these others deny you, man, I'm even ready to die for you.
4: Péter azt mondta, hogy lehet, hogy ezek mind elhagynak téged a többiek, de én kész vagyok meghalni is érted. Jézus, én agapé szeretettel szeretlek téged.
5: Pure love that I felt come out of you.
4: És én azzal a tiszta szeretettel szeretem ezeket a fiúkat, ami tőled jön ránk.
5: Jézus csak nevetett.
4: Péter, megmondom neked az igazat.
5: Holy Spirit, in this next 45 minutes, tell us the truth.
4: Szent Szellem, a következő 45 percben taníts minket az igazságra. Mert igazából nem ismerjük sokszor a saját szívünket és a saját motivumainkat sem. Hogy legyünk képesek meglátni azt, hogy valóban miért teszünk dolgokat. Én elimádkoztam ezt az imádságot körülbelül 14 évvel ezelőtt. Jézus, mutasd meg nekem a valóságot. Mert megértettem azt, hogy Péter nem ismerte a saját szívét.
5: The most dangerous people in the body of Christ are people who don't know what they're really like.
4: A Krisztus testében a legveszélyesebb személyek azok, akik igazából nincsenek tisztában azzal, hogy ők maguk milyenek. Akik hasonlóak Péterhez igazából. Gondolunk valamit magunkról, de az igazság az valami más.
5: There's other motives driving us than love.
4: Vannak más indítékok is, amik vezetnek bennünket
5: a
4: szereteten kívül. És akkor megnézzük János 21-ben a feltámadás utáni 15. vers.
5: When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter.
4: Megmondom neked az igazat.
5: Holy Spirit, in this next 45 minutes, tell us the truth.
4: Szent Szellem, a következő 45 percben taníts minket az igazságra. Mert igazából nem ismerjük sokszor a saját szívünket és a saját motivumainkat sem. Hogy legyünk képesek meglátni azt, hogy valóban miért teszünk dolgokat. Én elimádkoztam ezt az imádságot körülbelül 14 évvel ezelőtt. Jézus, mutasd meg nekem a valóságot. Mert megértettem azt, hogy Péter nem ismerte a saját szívét. A Krisztus testében a legveszélyesebb személyek azok, akik igazából nincsenek tisztában azzal, hogy ők maguk milyenek. Akik hasonlóak Péterhez igazából. Gondolunk valamit magunkról, de az igazság az valami más.
5: There's other motives driving us than love.
4: Vannak más indítékok is, amik vezetnek bennünket
5: a
4: szereteten kívül. És akkor megnézzük János 21-ben a feltámadás utáni 15. vers.
5: When they had finished breakfast, Jesus

0: valóságot.
1: Because I realized Peter didn't know his own heart.
0: Mert megértettem azt, hogy Péter nem ismerte a saját szívét.
1: The most dangerous people in the body of Christ are people who don't know what they're really like.
0: A Krisztus testében a legveszélyesebb személyek azok, akik igazából nincsenek tisztában azzal, hogy ők maguk milyenek. Akik hasonlóak Péterhez igazából. Gondolunk valamit magunkról, de az igazság az valami más. Vannak más indítékok is, amik vezetnek bennünket szereteten kívül. És akkor megnézzük János 21-ben a feltámadás utáni 15. vers.
1: When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter.
0: Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek.
1: Simon, son of John, do you really love me more than all of these?
0: Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél?
1: That's what you told me last time we talked.
0: Ez volt az, amit kérdeztem tőled, mikor utoljára beszéltünk.
1: Jesus, I know all these might desert you, but I love you enough to die for you. I love you.
0: És azt mondta Péter akkor neki, hogy Jézus, lehet, hogy ezek mind elmennek, de én annyira szeretlek téged, hogy kész vagyok meghalni érted. Szeretlek téged. Péter azt mondta neki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. És figyeljetek, mit mond Jézus.
1: If we're motivated by love. Look at it.
0: Nézzétek meg, mit mond, hogyha a szeretet motivál téged, Péter. Legeltesd az én bárányaimat, viselj gondot róluk. Miért nem tesszük ezt? Mert szeretjük őt. Mert azt szeretnénk, hogy gyönyörködjön bennünk.
1: And then he goes on, Peter, do you love me?
0: És aztán folytatja, Péter, szeretsz engem? Másodszor kérdezi ezt tőle.
1: He said, Lord, you know I love you.
0: Péter azt mondja, igen, Uram, tudod, hogy szeretlek téged. És a következőt mondja, vezesd az én népemet.
1: If you love me, lead my people.
0: Ha szeretsz engem, vezesd az én népemet.
1: But there's a second kind of love I've discovered.
0: De van egy második fajta szeretet, amit
1: megértettem, felfedeztem.
0: Van az emberi szívben Isten tiszta szeretete, ez az agapé szeretet.
1: To you and for you as a leader.
0: És vezetőként akarok tenni a te életedbe olyan dolgokat, amit felépítenek téged, megáldanak téged. És ezt Krisztusért akarom tenni.
1: So that heaven would be blessed and pleasured.
0: Hogy a menny ezáltal áldott legyen és megelégedett. De van egy második motivum is, ami vezeti az embereket. Egy második fajta szeretet.
1: It's called eros.
0: Az eros.
1: It's another Greek word.
0: Ez egy másik görög szó.
1: Today we get the word erotic from that word.
0: Manapság az erotikus szót veszük ebből a szóból, ami tulajdonképpen egy szexuális vágyat jelent. De eredetileg nem egészen ezt jelenti ez a szó.
1: This is what this word eros means.
0: Az erosz szó eredetileg a következőt jelenti. Ez egy olyan szeretet, ami egy horog van a végén.
1: I will do things for France.
0: Megteszek dolgokat Francért.
1: I will lead and I will serve.
0: Fogok vezetni és fogok szolgálni.
1: But behind the scenes of my life there's a hook.
0: De az életemnek a
1: It may appear on the outside I'm doing things for France.
0: Az indítékai között
1: to love him and to bless and honor the Lord.
0: Tehát szolgálom Francot, hogy megáldjam így az Urat.
1: But on the inside of me,
0: de belül a színfalak mögött ott van az önzésnek a horga.
1: There's hidden motives and hidden agendas.
0: Ezek ilyen rejtett indítékok.
1: You see, Peter thought he was doing what he was doing for Jesus out of agape.
0: Péter azt gondolta, hogy amit tesz és amit Jézusért tesz, azt az agapé szeretetből teszi.
1: And Jesus came to him and said, Peter, I need to tell you the truth.
0: És Jézus azt mondta neki, hogy Péter, meg kell mondjam neked az igazat.
1: And Christ put him into a situation where the inner motives of his heart was uncovered.
0: És Krisztus egy olyan helyzetbe hozta őt, amikor a belső motivumai nyilvánvalókká váltak.
1: And the Bible says he went out and he wept bitterly.
0: És a Biblia azt mondja, hogy kiment onnan és keservesen sírt. 14 évvel ezelőtt arra kértem Jézust, hogy mutassa meg nekem az igazságot. Egy

0: Gyülekezetet pásztoroltam akkor, tanítottam, prédikáltam.
1: I thought it was because of agape. I thought I had a pure motive.
0: Azt gondoltam, hogy egy tiszta motivumból tettem ezt, agapé szeretetből.
1: And Jesus began to uncover me.
0: És Jézus elkezdte felfedni az én indítékaimat, és elkezdtem meglátni a horgokat.
1: The first one I call the wow factor.
0: Az első dolog, amit megértettem, ez a wow faktor.
1: I loved preaching and teaching, seeing the people's eyes.
0: Szerettem, amikor tanítottam és prédikáltam, látni az emberek szemébe azt, hogy hú, de klassz.
1: I discovered I loved the praise of people.
0: Felfedeztem, észrevettem, megértettem azt, hogy
1: I loved having an image.
0: Szeretem az emberek dicséretét. És szerettem annak a képét, annak a külsőségét, hogy én egy erős keresztény vezető vagyok. És megértettem azt a mélységes vágyat, ami a siker felé volt bennem.
1: And I didn't like myself very much.
0: És ettől aztán nem nagyon kedveltem
1: and
0: magamat. És keserűen sírtam, keservesen sírtam. Nézzük meg az írásokat. Hadd kérdezzek tőletek valamit.
1: Why are you really doing these things?
0: Miért teszitek ezeket a dolgokat?
1: The apostle Paul said the love of Christ controls me.
0: Pál apostol azt mondta, hogy Krisztus szeretete vezérel engem.
1: Let's look at 1 Corinthians chapter 13 verse 1.
0: 1 Korintus 13 első versét nézzük meg.
1: Verse 31 of chapter 12. He talks all about ministry and ministry gifts.
0: A szolgálatról és a szolgálat és a vezetésről szól ez a vers.
1: He talks about leadership gifts.
0: Vezetési ajándékokról szól.
1: And then in the last phrase it says, and now I want to show you the most excellent way.
0: És az utolsó mondat azt mondja, hogy hadd mutassam meg nektek
1: a legcsodálatosabb
0: utat, hogyha angyalok nyelvén szólok is.
1: You're a tremendous preacher and teacher.
0: Lehetsz a legcsodálatosabb tanító vagy prédikátor.
1: You deliver the word of God with great power.
0: Nagy erővel hozhatod az emberek elé Isten beszédét.
1: And yet, you are not motivated by the pure love of Christ.
0: Hogyha nem Krisztus tiszta szeretete motivál téged,
1: you're like a musical instrument,
0: making
1: a lot of noise.
0: Akkor olyan vagy, mint egy hangszer, és mindössze sok zajt fogsz kelteni, és hiába mondják az emberek azt, hogy wow, halljátok, rendítani, a mennyben pedig csak zaj fog hallatszani belőled. Ez az egyik dolog, amit Jézus megmutatott belül magamban. Miért teszed azt, amit teszel? Második vers, 1 Korintus 13. A szellemi ajándékok. És hogyha bennem van a profétálás ajándéka, és minden titkot és minden tudományt ismerek. És hitem van. És olyan hitem van, hogy hegyeket tudok elmozdítani.
1: Is Paul talking about our ministry here? Yes.
0: Pál a mi szolgálatainkról beszél itt, igen. A testnek a vezetőiről beszél itt Pál. De nincs bennem szeretet.
1: You're not motivated by this purity of Christ within.
0: Hanem Krisztus tiszta szeretete motivál.
1: Listen to what he says.
0: Hallgassatok ide, mit mond.
1: I'm nothing.
0: Semmi vagyok.
1: Verse 3.
0: Harmadik vers. 1 Korintus 13.
1: If I give all my possessions to the poor,
0: hogyha minden vagyonomat feléltem is, és szétosztottam a szegényeknek,
1: even surrender my body and I'm a martyr. I die for Christ.
0: Hogyha odaadom a halálra adom is a testemet, úgymond mártirra válok Krisztusé, de nincsen bennem szeretet, akkor nem érek semmit. Semmi hasznom nincs abból. El tudjátok képzelni majd, amikor ott állunk előtte? És te pásztoroltál egy gyülekezetet. Dicsőítést vagy más szolgálatot vezettél. Itt Pál arról beszél, hogy megtesszük ezeket a dolgokat, de rossz szellemből.
1: I believe we're going to stand before him and the fire of his holy love is going to touch our works.
0: Istennek a bennünk lévő tiszta szeretete az, ami meg tudja érinteni a mi
1: munkánkat.
0: És azon a napon, mikor Jézus előtt fogunk állni, akkor nem csak az lesz nyilvánvaló, hogy mit tettünk, hanem az is, hogy milyen indítékból. Nem lenne az tragikus, amikor ott állsz ő előtte, hogyha ez nyilvánvalóvá válna, és nem maradna semmi érték az egészből. Nézzünk meg egy másik üzenetet. Ez egy fantasztikusan meglepő üzenet. Filippi 1:15. Miért tesztek, amit teszitek, Szeretetből? Vagy pedig az erosz szeretetből. Én azt vettem észre, hogy mindannyiunknak az életében ennek a keveréke van meg. És a kulcsa, a kérdés az, hogy a Szent Szellemnek engedjük-e, hogy a horognak a végét kiegyenesítse. Nézzétek a Filippi levél első részének 15. versét.
1: Some to be sure are preaching Christ from envy and strife.
0: Némelyek ugyan irigységből és versengésből is,
1: but some also from goodwill.
0: De mások jó akaratból is.
1: The latter do it out of agape. That's what it says.
0: Az utolsó, a második, az agape szeretetből csinálja ezt. Tehát ebből a Krisztus tiszta szeretetéből végzi a szolgálatát.
1: Look at verse 17.
0: Nézzétek a 17. verset.
1: Preach Christ out of selfish ambition.
0: A mások önző indulatból.
1: That word selfish ambition is very interesting.
0: Önző ambícióból prédikálja Krisztust.
1: It is a very interesting Greek
0: word. Ez egy nagyon érdekes görög szó.
1: It means to outwardly look right.
0: Az azt jelenti, hogy külsőleg fehérnek néz ki, de vannak önző, rejtett önző motívumok benne.
1: Flip over a few pages, a page to chapter 2.
0: A második fejezetben néhány versen, hogy épp 19. vers. Remélem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok. 20. vers. Ez egy meglepő vers.
1: For I have no one else of a right spirit.
0: Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, Randy úgy mondta, hogy helyes szellemből lévő.
1: Who will genuinely serve you out of love.
0: Aki igazán szívén viseli dolgaitokat, vagy aki igazán szeretetből szolgál benneteket, vagy engem.
1: Paul is writing this from prison.
0: Pál börtönből írja ezt a levelet. Figyeljétek a 21. verset.
1: For they all seek after their own interest.
0: Mert mindenki a maga hasznát keresi.
1: Not those of Christ Jesus.
0: Nem Krisztus Jézusét.
1: But you know Timothy has a pure heart.
0: De tudjátok, Timóteusnak egyenes tiszta szíve van. Tudjátok, kik azok a mások, a többiek, akikről Pál itt beszél?
1: Other men who had traveled with him in the ministry.
0: Azok a többiek, akik a szolgálatban ővel együtt utaztak.
1: He came down to this. I've invested a lot in these guys.
0: És Pál oda jutott, hogy azt mondta, hogy hát sokat belefektettem ezekbe az emberekbe.
1: Who Christ has really dealt with his motive.
0: És nem sokukban van ott ez a megfelelő motívum Krisztusból közülük. Ez fantasztikus, igaz? Elképesztő. És a következőt értettem meg. Isten szeretet.
1: It's not something he does.
0: Ő nem az, aki valamit tesz, hanem aki ő maga. Olyan szeretet, amiben nincsen horog.
1: Just to enrich and bless.
0: A leges legtisztább szívből jön az ő szeretete felénk, és csak áldani, és adni, és adni, és adni akar. Tisztán a mi javunkra.
1: You know what I've discovered?
0: És megértettem azt,
1: men are eros.
0: Hogy az emberekben az erosz szeretet van. Krisztuson kívül
1: we have a bunch of little hooks inside of us.
0: Krisztus szeretetén kívül mindannyian tele vagyunk az erős szeretetnek a horgaival. És ez az, ami motivál bennünket a cselekedeteinkben. A következő percekben szeretnék beszélni az erosz-szerű szív hét óriásáról. Hét dolgot értettem meg a saját életemben, hogy miért teszem azt, amit teszek. Az első.
1: You see, when the children of Israel went into the promised land, there were seven other nations living there.
0: Látjátok, amikor Izrael népe bement az ígéret földjére, ott hét másik nemzet élt korábban, hét másik nép.
1: The Girgashites, the Hittites, all the Ites.
0: Kananeusok, a
1: the termites,
0: ilyen-olyan iták, különféle iták, akik letelepedettek.
1: I discovered I have some mites in my heart.
0: Szateliták.
1: And you know what I've discovered?
0: És tudjátok, mit tanultam meg? Hogy Jézus csodálatosabban, hogy ezeket az előttünk lévő akadályokat kiűzze az ígéreteink földjéről, hogy ezeket a horgokat, hogy ezektől a horgoktól meg tudjunk szabadulni, és jó motivumokból tudjunk cselekedni Krisztus gyönyörűségére és embereknek a javára. Az első óriás.
1: Look good.
0: Ezt én úgy hívom őt, hogy jó kinézet.
1: We all want to look good.
0: Mindannyian akarunk jól kinézni. Emberek előtt jóknak akarunk tűnni. Emlékszem arra, amikor először felfedeztem ezt magamban. Egyetemista voltam akkor.
1: I was leading several ministries while I was on the campus.
0: Amikor a kollégiumban voltam, vezettem néhány szolgálatot.
1: A big Christian evangelistic film.
0: Volt egy nagy keresztény evangelizációs film.
1: And I was in there in the meeting.
0: És ott voltam az összejövetelen. Ez a kollégiumban volt.
1: And many of the students on the campus knew me as a Christian leader.
0: És a kollégiumban mindenki úgy ismert engem, mint egy keresztény vezetőt.
1: And the Holy Spirit spoke to me.
0: És a Szent Szellem szólt hozzám.
1: Get up and leave the film.
0: Kelj fel és hagyd ott a filmet.
1: Walk out right in the middle.
0: Pont a közepénél állj fel és menj ki.
1: And I said these words, but what will they think about me?
0: És azt mondtam, a következőt mondtam, mit fognak gondolni rólam?
1: They'll think I don't love Christ.
0: Azt fogják gondolni, hogy nem szeretem Krisztust.
1: And this is what the Holy Spirit said.
0: És a következőt mondta a Szent Szellem.
1: Are you more concerned with what they see you to be than loving and obeying me?
0: Fontosabb a számodra az, hogy ők hogyan látnak téged, vagy fontosabb az, hogy engedelmes vagy-e nekem? Egy külső képet akarsz magadról adni, vagy Krisztust akarod? Kimentem, és volt kint egy fiatalember, akit végül Krisztushoz vezettem a film közben. Sokszor nagyon, nagyon fontos számunkra, hogy hogyan nézünk ki mások előtt.
1: Jesus said this in Matthew 23, verse 5. Let's turn there.
0: Jézus azt mondja a Máté 23:5-ben.
1: This is a scary verse.
0: Ez egy különleges vers.
1: They do all their deeds to be noticed by men.
0: Minden dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek.
1: I wish he hadn't put that one in the Bible.
0: Azt kívántam volna annak idején, hogy csak ne tette volna be ezt a verset a Bibliába. Miért csinálod azt, amit teszel?
1: I love for people to think I'm a great speaker.
0: Szeretem az emberek azt gondolják, hogy én úgymond egy ilyen jó beszélő vagyok. Időnként ez motivált engem.
1: How can God anoint that?
0: Hogy tudja ezt a fajta motivumot Isten felkenni? És amikor ez az óriás, a néz ki jól óriása motivál téged, akkor mindig félni fogsz az emberek véleményétől. És Jézus azt mondja, hogy az emberektől való félelem az egy méreg.
1: And we don't tell the truth all the time because we don't want people to see us.
0: És sokszor nem mondjuk meg az igazat az embereknek, mert félünk a véleményüktől.
1: We hide things.
0: Elrejtünk dolgokat, elhallgatunk dolgokat.
1: looking good.
0: Jól kinézni.
1: The second giant I discovered inside of me.
0: A második óriás, akit felfedeztem magamban.
1: I call him feeling good.
0: Azt úgy hívom, hogy érezzem jól magam, vagy érezd jól magad.
1: I like to feel good on the inside about myself.
0: Szeretem jól érezni magamat magamban.
1: You know what I discovered about the cross of Christ?
0: Tudjátok, mit fedeztem fel Krisztus keresztjével kapcsolatban?
1: Sometimes the cross doesn't feel so good.
0: Időnként a kereszt nem annyira jó érzés.
1: But I love to feel good on the inside.
0: De szeretem magamat belül jól érezni. Van ezzel így még valaki itt a teremben?
1: Let me go back. Let me tell you, I discovered this in the wow factor of preaching.
0: Hadd mondjam el, hogy ezt a wow faktor közben értettem meg.
1: I used to love to unfold these deep spiritual truths.
0: Szerettem ezekről a mély szellemi igazságokról beszélni.
1: Wow!
0: És szerettem, mikor az emberek erre azt mondják, hogy wow! Ez aztán a kijelentés.
1: And when I walked down from speaking and preaching.
0: És amikor tanítottam és prédikáltam.
1: People to run to me and say, Randy, that was amazing.
0: Szerettem, mikor az emberek odajöttek hozzám és azt mondták, hogy Randy, ez fantasztikus volt, ez annyira klassz.
1: We should affirm and bless each other. I think we should do that.
0: Én azt gondoltam, hogy ez szükséges, hogy ezt megtegyük így egymással, megáldjuk ilyen módon egymást. Tehát szükségem volt, szinte elvártam az emberek dicséretét. Szükségem volt erre, kívántam ezt. És hogy őszinte legyek veletek, egy bizonyos fokig még ma is jól esik ez nekem. Lehet, hogy ennek még kevésbé kellene így lennie. Tehát, hogy még inkább kell ez alól felszabadulnom. Tehát érezd jól magad.
1: Making our emotions feel good all the time.
0: Hogy a mi érzelmeinkben jól érezzük magunkat állandóan.
1: Avoiding pain at any cost. A lot of people
0: kerüljük a fájdalmat, amennyire lehetséges. Kerülem, amiben kerül.
1: Sex, food, buying things.
0: Hogy a testnek a vágyaitól szabadok tudjunk lenni.
1: Trying to fulfill the unmet needs in my own soul.
0: Hogy próbáljam a betöltetlen igényeimet a saját lelkemben békességben tartani.
1: I discovered I have such a need to feel successful about myself.
0: Felfedeztem azt, hogy nagyon nagy szükségem van arra, hogy megelégedettnek érezzem magamat. Hogy ezek a dolgok betöltsenek engem, és ebben is van egy horog.
1: To make myself feel good about myself.
0: Hogy jól érezzem magamat magammal kapcsolatban, elégedett legyek magammal.
1: Because Christ himself was not enough.
0: Mert mintha Krisztus önmagában nem volna elég. Értitek ezt?
1: The third giant.
0: A harmadik óriás.
1: I call him being right.
0: Úgy hívom őt, hogy
1: I love to be right.
0: Legyél igaz, legyél igazságos.
1: I am a know-it-all. Just ask me, I know it. And if I don't know it, I will make it up.
0: Hogyha nem tudnám. Őszinte vagyok veletek.
1: So I can look good and feel good about myself.
0: De szeretek jól kinézni és elégedett lenni magammal. Valaki más van így ezzel, mint én?
1: Samuel, you and I, let's repent.
0: Samuel, te is olyan vagy, mint én, na térjél meg.
1: I have the gift of omniscience. There are two of us. Me and God. We know everything.
0: Van bennem egy ilyen ambíció, hogy én és Isten, mi ketten mindenben nagyon jók vagyunk.
1: By having to be right.
0: Tehát amikor téged azt kontrollál, hogy rendben legyél, hogy igaz legyél, akkor a saját utaidon fogsz járni. És nagyon nehezen tudod ilyenkor észrevenni azt, hogy valamit rosszul csináltál. És minden kihívást, támadásnak fogsz értékelni, ami a vezetetteid felől jön hozzád.
1: You know, leaders make mistakes. I still make mistakes.
0: Tudjátok, a vezetők követnek el hibákat, én is ma is elkövetek hibákat.
1: I'm leading you. Don't come and tell me.
0: De hogyha én vezetlek téged, akkor ne gyere oda hozzám, és ne mondd ezt meg. Mert tudjátok, az, hogy nekem mindig igazam van, ha az vezet engem, akkor te nem jöhetsz oda hozzám, és nem mondhatod, hogy ezt, hogy ezt rosszul csináltad. Nem jobb őszintének lenni? És ne igazíts helyre engem, drága Uram! Ez az egyik legnagyobb probléma a házasságokban is.
1: I'm right.
0: Van két ember, és mind a kettő azt mondja, hogy nekem van igazam. És még hogyha tudom is, hogy nincs igazam, akkor is azt mondom, hogy nekem van igazam. Tettél valaha ilyet a házasságodban? Ez is az erosz.
1: And dear God, don't let my kids come tell me when I make a mistake.
0: És drága Istenem, ne engedd, hogy a gyerekeim jöjjenek oda és figyelmeztessenek a hibámra.
1: Josiah loves to tell me when I'm wrong.
0: Josiah, a fiam nagyon szeret odajönni hozzám és megmondani, amikor valamit rosszul csinálok.
1: Either tonight or tomorrow, I'm going to talk about seven things leaders need to learn to communicate.
0: Vagy ma este, vagy holnap fogok beszélni nektek arról a hét dologról, amit a vezetőknek tudniuk kell kommunikálni. Most egyet elmondok.
1: I was wrong.
0: Az, hogy hibáztam.
1: It's okay to say that.
0: Tehát ez rendben van, és meg kell, hogy vezetőként kell, hogy tudd ezt bevallani. Mert emberi lények vagyunk, nem istenek.
1: The fourth one.
0: A negyedik óriás.
1: And this is the head of the seven giants.
0: És ez a feje a hét óriásnak.
1: Stay in control.
0: Maradj folyamatosan kontrolláld a dolgokat. Tehát szeretünk vezető pozícióban lenni.
1: We like to keep our hands on the steering wheel.
0: Szeretjük kontrollálni a dolgokat, és szeretjük a kezeinket a kormánykeréken tartani.
1: Dear Lord, I am still filled with so much of this.
0: Drága Uram, még mindig annyira tere vagyok ezzel.
1: This is a big one.
0: Ez egy nagy óriás ezek közül. Nem szeretjük sokszor azt sem, ha Isten vezet bennünket, és végképp nem szeretjük odaadni másoknak a vezetést. Nem szeretem, amikor az emberek nemet mondanak nekem. Miért?
1: Because I know I'm right.
0: Mert én tudom, hogy nekem van igazam.
1: Why? Because I like to keep control.
0: Miért? Mert szeretem én tartani a kezemben a vezetést.
1: The scary thing about this giant is
0: A különös dolog ezzel az óriással kapcsolatban az, hogy ugyanakkor te pedig hajlamos lehetsz arra, hogy te kontrolláljál más embereket. Én elmondhatom nektek, amit Francis mondott, hogy én ki nem állhatom, hogyha kontrollálni próbálnak. Jézus soha nem próbálta kontrollálni, leuralni azt a 12 tanítványát. Eléjük adta az ő parancsolatait és az ő ígéreteit. És szabad választási lehetőséget adott nekik, hogy válasszanak. Emlékeztek János 6. részére? Nagyon nehéz tanítást adott, egy súlyos tanítást adott nekik arról, hogy egyék az ő testét és igyák az ő vérét. És azt mondja, hogy sok tanítványa hátat fordított neki és eltávozott tőle. Emlékeztek, hogy Jézus mit tett? Mi volt a következő dolga? Oda ment a 12-höz. Csak szerette őket. Nem akarta kontrollálni, leuralni őket.
1: Out of love.
0: Hanem azt akarta, hogy szeretetből kövessék őt.
1: This is what he said.
0: A következőt mondta.
1: Do you guys want to leave too?
0: Na srácok, ti is el akartok menni? Szabadok vagytok, mehettek.
1: And Peter made a good decision. Usually he had his foot in his mouth, but not that day.
0: És Péter egy jó döntést hozott. Lehet, hogy a lábóját a szájába vette.
1: He said, "Where else would we go?"
0: Azt mondta, hogy mi más tehetnénk, hova mehetnénk? Te vagy az egyetlen, akinek az életbeszéde van a szádban.
1: Some of you in this room control people in your ministry.
0: Vagytok itt ebben a teremben, akik kontrolláltok embereket a szolgálatotokban. Ez azért van, mert nem bíztok Istenben, és még mindig rossz dolgok motiválnak benneteket.
1: In the last week, I have done this three times.
0: Az utolsó héten is háromszor elkövettem ezt a hibát.
1: My wife leads the prayer ministry of our ministry.
0: A feleségem vezeti az ima szolgálatot a mi szolgálatunkban.
1: Is it okay for me just to be honest?
0: Ez egy jó dolog, hogy őszinte lehetek veletek ebben.
1: She's bringing prayer teams to Europe.
0: Ő ima csoportokat hoz Európába. Én elkezdtem bizonytalanná válni ebben, és hoztam, eldöntöttem, hogy felügyelni fogom ezt a dolgot. A feleségem rám nézett, elkezdett sírni. Azt mondta, hogy miért csinálod ezt? Elég tudok már imádkozni, és hallom Istent. És amikor elmagyarázta ezt nekem, akkor azt gondoltam, hogy annyira bolond voltam. A lányom Bethany majdnem 18 éves. Már az ő életét sem tudom vezetni, a saját döntéseit hozza meg.
1: I found myself last week trying to make every little decision about.
0: És azon kaptam magamat a múlt héten, hogy mindenféle kis döntésébe bele akarok szólni. És ott volt ez a horog.
1: The next giant I discovered is called hidden agendas.
0: A következő dolog, amit úgy neveztem el, a következő óriás, hogy rejtett indítékok. Nagyon szeretem a Júdás levelének a 12. versét.
1: Are like hidden reefs in your love feast. He said there's a group of men in the church.
0: Azt mondja, hogy van a gyülekezetben egy olyan csoport, akik vezetők.
1: And they look like they're calm waters on the outside.
0: És úgy néznek ki.
1: But underneath, right underneath the surface.
0: Úgy néznek ki, mintha víz lenne bennük. De valójában nincs.
1: Oh, I love you, Balázs.
0: Ó, szeretlek téged, Balázs. Kövess engem.
1: Come on, buddy.
0: Gyerünk.
1: But inside there's these hidden agendas.
0: De belül vannak rejtett indítékok.
1: And often it comes from unmet needs in our life.
0: És mindezek az életedben lévő betöltetlen szükségekből eredhetnek. Minden embernek három alapvető szüksége van.
1: The need to belong and the need for intimacy.
0: Az első ilyen szükség tartozni valakihez, a intim kapcsolat. Szükségem van arra, hogy tartozzak valahová.
1: And in this belonging, I need relationships that are life-giving and fulfilling.
0: Hogy ezek a kapcsolatok, ezek életet adjanak számomra, és betöltőek legyenek, betöltsék a szükségeimet. A második szükség a biztonságnak a szüksége. A harmadik alapvető szükség az emberek szívében az, hogy a jelentőség teljes, tehát fontosság.
1: That my life is bigger than me.
0: Hogy az én életem az jelentősebb legyen nálam magamnál.
1: Hogy
0: amikor itt vagyok ezen a földön, akkor csináljak valami olyat, ami jelentőségteljes. Isten helyezte ezeket a szükségeket belém. De a következő a gond ezzel, hogy amikor nincsen Krisztus élete benne, és nem Krisztus tölti be maga ezeket a szükségeket az életemben, ezt olyan sok házasságban láttam ezt,
1: where a woman demands from her husband intimacy, I gotta have it.
0: Amikor ezzel bombázta a feleség a férjét, hogy szükségem van a veled való intim közösségre. És ugyanakkor az, ami ő hiányzott belőle, az csak Krisztus tudja betölteni. És amit megtanultam ebből, hogyha nem Krisztus van az életem legbensőségesebb, legmélyebb részeimben, akkor ezek a betöltetlen szükségek, ezek mind ilyen rejtett hiányok lesznek. Krisztus minden.
1: The next one.
0: Következő óriás.
1: I'll just do one more.
0: Hadd mondjak még egyet.
1: This one, remaining undisturbed.
0: Hagyjanak békén.
1: I want everything around me.
0: Azt akarom, hogy körülöttem minden stabil és biztonságos legyen.
1: In Luke chapter 9.
0: A Lukács 9-ben.
1: This young man walked up to Jesus.
0: Egy fiatal ember jön Jézushoz. Azt mondta neki, követlek téged Jézus bárhová. Mindenki tudja, hogy Jézus mit mondott neki?
1: The foxes have holes.
0: Azt mondta.
1: And the birds have nests in the trees.
0: Hogy a rókáknak van barlangjuk, a madaraknak, az ég madarainak van fészkük, de az ember fiának.
1: If you want to follow me.
0: Mit mondott neki Jézus?
1: It could be disturbing to comfort and ease and what
0: hogyha
1: you would call
0: akarsz
1: security.
0: Engem, ha követni akarsz engem, akkor le kell mondanod mindarról, amit ti biztonságnak neveztek.
1: There is something in me that would just love to
0: stay in my
1: house and have my house and have plenty of money and have everything just.
0: Mindannyiunkban van valami, hogy legyen egy szép nagy házam, legyenek meg az anyagi szükségeim betöltve, vagy egy stabilitás vegyen körül, és biztonságban legyek. Hadd mondjam nektek azt, hogyha követni akarjátok Jézust, akkor ő fel fogja keverni, össze fogja zavarni ezt a szép, stabil életeteket.
1: He is a disturber of the peace.
0: Ő a békességnek az összekeverője. De ezért ő tud békességet hozni. Hadd kérdezzem meg tőletek a következő kérdést. Miért vagytok ti ebben a csapatban? Van bennetek ilyen horog? Jól kinézni? Jól érezni magad?
1: The king of the giants, stay in control.
0: És kormányozni, uralni a dolgokat. Benned vannak ezek az óriások? Ne zavarjál engem túl sokat. Rejtett indítékok. Az utolsó vacsorán
1: Jesus uncovered Peter by telling him the truth.
0: Jézus felfedte Péter szívét, és megmondta neki az igazat. Mert Isten királyságában csak egyetlen helyes motivuma lehet a vezetésnek. Krisztus tiszta szeretete. Mik azok a horgok, amik benned ott vannak? Menjünk vissza ahhoz az üzenethez, amivel elkezdtük, János 21:15.
1: Jesus looks at Peter and says these words. Let me read this to you in the Greek instead of just the normal Hungarian or English or.
0: Jézus ránézett Péterre és a következőt mondta neki, és hadd mondjam el most nektek ezt a görög szerint, nem a magyar meg a horvát bibliátok szerint.
1: Peter.
0: Jézus a következő kérdést kérdezte valójában Pétertől.
1: Because Peter said, everything I'm doing is because I love you. I love you.
0: Mert Péter azt mondta neki, hogy minden, amit te érted teszek, azt azért teszem, mert szeretlek téged, és agapé szeretettel szeretlek.
1: This is the way it reads in the Greek.
0: Ez a következőképpen hangzik a görögben.
1: He looked at Peter and he said these words.
0: Ránézett Péterre és a következő szavakat mondta neki.
1: Peter, do you really agape me more than all these others?
0: Péter, te valóban jogan agapézol engem, mint az összes többiek, tehát agape szeretettel szeretsz engem. És hallgassatok ide, Péter mit mondott erre.
1: Lord,
0: Uram,
1: you know that I phileo you.
0: Tudod, hogy én phileo szeretettel szeretlek téged.
1: He finally knew the truth of his heart.
0: Végül megértette Péter az ő szívének az állapotát.
1: No, this isn't what's guiding me.
0: Nem az egyenes agapé szeretet az, ami
1: you're
0: vezetett engem.
1: Friend,
0: te vagy az én legjobb barátom, Jézus. De megértettem most, hogy az a phileo szeretet
1: Peter,
0: van bennem feléd.
1: Says,
0: aztán Jézus azt mondta, jó,
1: take care of my little lambs.
0: Gondoskodj az én bárányaimról.
1: The second time Jesus says, Peter, do you agape me?
0: Második alkalommal újra azt kérdezte Jézus Pétertől, Péter, agapé szeretettel szeretsz engem? Péter újra azt mondta neki, Uram, te tudod, hogy fileó szeretettel szeretlek téged. Azt mondta Jézus, nagyszerű, gondoskodj az én bárányaimról, vezesd az én népemet. És harmadik alkalommal, Péter, Jézus azt mondta Péternek, Péter, legalább fileó szeretettel szeretsz engem? Szeretsz engem egyáltalán? Értitek, hogy Jézus milyen kérdést intézett a vezetőjének a szívéhez?
1: That Peter was cut to the heart.
0: És a Biblia azt mondja, hogy ez a kérdés Péternek a szívébe vágott. Mert már harmadszor intézte hozzá ezt a kérdést Jézus.
1: And he said, Lord, you know all things.
0: És azt mondta, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy fileó szeretettel szeretlek téged.
1: That story is such good news to me.
0: Ez a történet, ez annyira jó hír az én számomra.
1: What's the principle of the story?
0: Mi ennek a történetnek az alapelve?
1: Once Peter understood what was in his heart,
0: amikor Péter megértette azt, hogy mi van a szívében,
1: even though his heart wasn't totally perfect,
0: még akkor is, amikor az ő szíve nem volt tökéletesen, teljesen tökéletes, ebben a pillanatban is megbízható ember volt Jézus szemei előtt. Nem nagyszerű dolog ezt belátnunk, megértenünk, hogy nem szükséges Jézus előtt tökéleteseknek lennünk. Egyszerűen elég az, hogyha megértjük magunkat jobban. Jézus az ő szelleme által fogta ezt a Péter nevű embert, és kiegyenesítette az ő szeretetében lévő horgokat. És amikor jött az a nap, amikor Péter szembe találta magát a kereszttel, addigra már az a horog annyira ki volt egyenesedve, hogy azt mondta, hogy nem vagyok méltó arra, hogy úgy halljak meg, mint az én Uram, hanem fejjel lefelé feszítsetek engem fel a keresztre. Jézus óriási abban, hogy megváltoztassa az emberi szíveket. Hadd zárjam be három gondolattal az agapéról. Hogyan tudja Isten megváltoztatni a szívedet? Egyik dolog, meg kell értened a helyes dolgokat, és a helyes dolgok, a helyes indulatok azok tudják kiegyenesíteni a rossz indulatokat.
1: It's the prayer of Moses in the Psalms.
0: A Zsoltárokban a Mózes imája le van írva, és figyeljetek oda, hogy mit mond itt.
1: Satisfy me with your love.
0: Elégíts meg engem a te szereteteddel.
1: That I may rejoice all the days of my life.
0: Hogy életem minden napján örvendezhessek.
1: Moses prayed a very important prayer as a leader.
0: Mózes egy nagyon fontos vezetői imát imádkozik itt el. Uram, egyenesíts ki a horgot az én lelkemben. Hogy meg tudjam érteni, meg tudjam ízlelni a te agape szeretetedet, Atyám. És akkor mind az összes betöltetlen szükségem meg lesz elégítve.
1: Wow. The second thing the scripture says about agape.
0: A második dolog, amit az írás mond az agapéról.
1: 1 John chapter 4.
0: 1 János 4
1: says this.
0: A következőt mondja.
1: Agape drives out all fear.
0: A tökéletes szeretet kiűz minden félelmet.
1: And fear is the great power of eros.
0: És a félelem az egyik nagy erő, ami az erosz mögött van.
1: It's the driving force of look good.
0: Ez a mozgató rugója annak a hozzáállásnak, hogy nézzek ki jól, lássak jónak. Ez a hajtóereje annak is, hogy érezzem jól magam. És ez a hajtóereje annak is, hogy maradjak a kormánykeréknél, és vezessek. És azt mondja a Biblia, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. A harmadik dolog, amit a Biblia mond az agapéról, az agapé a lehető legerőteljesebb vezető erő a Földön. Mert Isten annyira szerette a világot, hogy adott.
1: The Apostle Paul in 2 Corinthians 4 verse 14 says these words.
0: Pál apostol a 2 Korintus 4:14-ben a következőt mondja.
1: The love of Christ controls me.
0: Krisztus szeretete vezet engem.
1: Has everybody understood this?
0: This is the motive. Értitek ezt? Ez a motivuma a vezetésnek.
1: This is the will of God for your leadership life.
0: Ez Isten akarata a vezetői életetekre.
1: A safe, anointable, trusted vessel of the Lord.
0: Hogy egy megbízható, egyenes vezetői legyetek az Úr akaratának. Tegyétek félre a jegyzeteiteket.
1: I just want to lead us in a moment of repentance.
0: Csak beszeretnélek vezetni benneteket a megtérésnek a perceibe.
1: When Jesus began to tell me the truth about me.
0: Amikor Jézus felfedte az igazságot saját magammal kapcsolatban, felfedeztem, hogy két dolgot kell tennem. Meg kell gyűlölnöm az Eros óriásait az életemben. Tudjátok, mi volt a probléma Izrael gyermekeivel? Az volt a problémájuk, hogy bementek az ígéret földjére, de nem üzték ki onnan az összes óriást. És egy pár ilyen óriás ott maradt.
1: And it polluted them.
0: És ez beszennyezte őket.
1: We can't let them stay there.
0: Egyszerűen nem engedhetjük, hogy ott maradjanak.
1: A constant heart of repentance when I see the wrong motives.
0: Folyamatosan megtérő szívnek kell bennünk lenni, amikor rossz motivumokat érzünk, látunk. És ővel kell együtt lennünk.
1: He's agape.
0: Ő a szeretet, ő az agapé szeretet maga. Csak az ő belőle, belém áradó agapé szeretet tudja ezeket a horgokat kiegyenesíteni. Tegyétek félre a jegyzeteteket, és álljatok fel. Hogyha Isten szólt hozzád ma, és szükséged van megtérésre, akkor most biztosítok néhány percet arra, hogy ezt megtegyétek. Melyek azok az óriások, akik a te életedben ott élnek? Hogy mik az okok a cselekedeteid mögött? A mennyben csak egy oka van a dolgoknak.
1: And Jesus wants us to lead like he leads.
0: És Jézus azt akarja, hogy mi úgy vezessünk, ahogy ő vezetett.
1: If God has spoken to you and you'd like to repent today.
0: Hogyha Isten szólt hozzád és szeretnél megtérni ma,
1: I'd like you to walk right here and come and stand with me and just begin to pray.
0: Akkor azt szeretném, hogyha előre jönnél ide elém és elkezdenél imádkozni.
1: Come quickly, is there anybody?
0: Gyertek gyorsan, ha van itt valaki ilyen.
1: If you see these Eros hooks inside of you.
0: Hogyha látod az Erosnak ezeket a horgait magadban.
1: This is not a I'm laying on of hands prayer. This is you and Jesus prayer.
0: Ez nem egy ilyen rátok teszem a kezeimet imádság lesz, hanem Jézus és közötted való imádkozás lesz.
1: With the hope that in the years ahead God would constantly speak to our hearts about these things.
0: Azzal a reménységgel osztottam meg ezt az üzenetet veletek, hogy Isten folyamatosan szólni fog a szíveitekhez ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Hogy az ő szemei előtt tiszta vezetők tudjunk lenni.
1: Go ahead, pray.
0: Gyerünk, imádkozzatok, kezdjetek el imádkozni.
1: Father, I ask you to hear our prayers now.
0: Atyám, kérlek téged, hogy hallgass meg a mi imádságainkat ma, és Uram, mutasd meg az igazságot, és mutasd meg a mi cselekedeteink okait, és ne hagyd bennünket ebben a helyzetben. Szükségünk van a valóságos dolgokra. Szeretnénk meglátni azt, hogy milyen mélységesen szeretsz bennünket. És tölts be bennünket ugyanazzal a szeretettel, ami benned van, hogy el tudjunk bánni a szívünkben lévő helytelen dolgokkal ma Jézus nevében. Imádkozzatok! Van valami elintézni valód az Úrral? Nyújtsátok ki a kezeiteket az Úr felé.
1: I have good news.
0: Jó hírem van számotokra.
1: Jesus doesn't use perfect people.
0: Jézus nem tökéletes embereket használ.
1: Peter.
0: Péter.
1: When Jesus said, "Go and lead my people."
0: Mikor Jézus azt mondta neki, hogy menj és vezesd az én embereim, az én népemet.
1: He knew he didn't have the right stuff.
0: Akkor tudta Péter, hogy nincs meg a megfelelő képessége ehhez, de Jézus alkalmassá tette őt erre.
1: Because it would drive Peter back to Jesus to receive.
0: Mert hogyha Péter visszament Jézushoz, hogy elvegyen tőle dolgokat, akkor ez egy jó hír. Nem kell tökéleteseknek lennünk. Csak őszintéknek kell lennünk. Saját magunkkal kapcsolatban, a szükségeinkkel kapcsolatban. A második része a jó hírnek, hogyha ő meg tudta ezt tenni Péterrel, akkor velünk is meg tudja tenni. A Biblia a Szent Szellemet a szeretet szellemének hívja, és hadd zárjam be az imának a... Ezzel az imával, Uram, a mi életünk egy keverék, és ezekben a percekben a Te szereteted felé mozdulunk. És Uram, eléd tesszük ezeket a horgokat és rejtett indítékokat, amik a szívünkben vannak. Bocsáss meg nekünk. Gyógyíts meg bennünket, Uram. Gyógyíts meg minket a Te szereteteddel. Atyám, Pál imádságát imádkozom most ránk. Add nekünk az erőt, Uram, hogy megragadjuk, hogy milyen magas, milyen hosszú, és milyen mély, és milyen széles, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, hogy amikor betöltetünk Krisztus teljességével, öntsd ki a Te életedet a mi életeinkre a következő hetekben, hogy hadd változzunk meg, hogy a legtisztább és a legmagasabb rendű motivumok által tudjunk vezetni. Isten szelleme, vezess minket, és tégy minket olyanná, amilyen a Te fiad. Hadd vezessünk helyes szívvel, Jézus nevében. Amen.
1: The most powerful song in the world is this.
0: A legerőteljesebb dal a világon a következő.
1: Jesus loves me, this I know.
0: Jézus szeret engem, igen tudom.
1: For the Bible,
0: mert a Biblia,
1: and the Spirit of God,
0: és Isten szelleme,
1: they tell me so.
0: Ezt mondták nekem.
1: And then I become a safe man in heaven's eyes.
0: És ezért egy megbízható ember vagyok a mennyi szemeiben. Isten áldjon meg benneteket.
1: That's the motive of a leader in the kingdom.
0: Isten királyságában ez a motivációja egy vezetőnek.
2: Yes. Let me also tell you.
0: Igen, hadd mondjam én is el nektek, hogy Isten kegyelme tud tiszta szívet adni nektek.
2: See, sometimes we need to see.
0: Tudjátok, időnként szükségünk van arra, hogy meglássuk
2: the rottenness or some of the rotten spots within us.
0: Azokat a romlott részeket magunkban.
2: Because that makes us cry out like David.
0: Mert ez azt eredményezi, hogy úgy kiáltunk, mint Dávid.
2: Create in me a clean heart, O God.
0: Aki azt mondta, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem. Tehát a jó hír az az, hogy mindezeket a csodálatos dolgokat Krisztus hozza létre bennetek. Amen.
2: Take comfort.
0: Ő megelégít.
2: And reach into his heart.
0: És nyújjatok ki az ő szívét. Minden őről szól.
2: And one, the journey of a leader is also a journey.
0: És egy vezetőnek az útja, az egy ilyen kiváltságos út,
2: into Christ.
0: Egy olyan utazás, ami Krisztusba vezet.
2: You understand?
0: Értitek?
2: It is like you're exposed to much more.
0: Az olyan, hogy minél inkább kiteszed magad, minél jobban.
3: Elhangzott a Vezető jelleme című tanítássorozat harmadik része, melyben Randy Boydot hallottuk.
4: Ez volt a Növekedjünk hitben.
5: Növekedjünk hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Mennyi édesatyánk, hálát adunk a te szeretetedért, és arra kérünk, hogy munkáld ki bennünk azt a hajlandóságot, vágyat és akarást is, hogy a Ninivébe menő hajóra szálljunk, a te akaratod megteljesítésére tegyük rá az életünket. Ámen. Ámen. Így van. Az apostoli hitvallás egy sorozat, amit már hatodik vasárnapja, hogy tart. Mi is ennek a célja? Ez tulajdonképpen már 1700 éves az apostoli hitvallás, a 300-as évek elején az első keresztény egyházak, egyház vezetői összeültek, és a sokféle irányzat, meg gondolat, meg új tanítások között lefektettek egy nagyon rövid imát, vagyis hát egy rövid imát, ha nem is annyira rövid, de rövid imát, ami egy megvallás, hogy mit is tartalmaz a keresztény hit. És ez a sorozat azért is indult el, hogy az apostoli hitvallás alapján átvegyük azt közösen, hogy mibe is hiszek. Mi a kereszténység? Mitől vagyok keresztény? Tehát az a kereszténység, hogy egy keresztény úgymond ezer éves keresztény országba születtem, vagy egy keresztény Európába születtem, keresztény kultúrába születtem, vagy mit is jelent ez, vagy ki a keresztény, mit jelent az, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagyok, miért? Fontos kérdések ezek. Most 400 fölött van ugye az euró is, most már a dollár is, ha jól tudom. Körülbelül hát őszre várható, vagy lehet, hogy hamarabb 450-460 forint körül. Az elmúlt héten azért több olyan bejelentés is volt, amiben úgy körülbelül lehet azt is látni, hogy a gáz, a villany, a rezsiköltségek körülbelül mennyire fognak emelkedni. Egy kicsit azt is jelenti ezt, nem is kicsit, azt is jelenti ez, hogy vannak olyan dolgok, amik nem lesznek ugyanazok, mint 3 éve. Talán soha többé. Lehet, hogy azt is jelenti, hogy akár ez az ország is nagyon nagy bőségben éltünk. Persze tudom, hogy lehet nagyobb bőség oldalra felé irányba nézni, de hát ők még inkább. De hogyha azt nézzük, hogy mondjuk ez az ország mennyi fölös ételt dobott ki, mondjuk csak egy hét alatt, vagy egy nap alatt. Nem akarom most senkinek ilyen bűntudatot okozni, de az a helyzet, hogy valószínű, hogy egy nagyobb, egy olyan időszak jön, hogy jobban meg kell becsülnünk mindazt, amink van, és jobban kell gondolni azt, sáfárkodni azzal, amink van, és megbecsülni azt, amink van. És amink van, azzal úgy bánni, azzal úgy gazdálkodni, hogy tudjunk másoknak is segíteni. Úgy gondolom, hogy ha a közeljövőbe, a jövőbe sok szükséget fogunk látni a környezetünkbe, a közvetlen kapcsolatrendszerünkbe. Tehát én most nem csak arról beszélek, hogy mert sokféle megrázás jöhet. Én most csak a gazdasági oldalt villantottam fel, ami most az elmúlt héten, elmúlt napokban azért sok csatornán, média csatornán keresztül hallható volt. Az apostoli hitvallás miért is fontos egy ilyen időben? Azért fontos, hogy tudd, hogy kibe hiszel. Tudod, hogy ki a te Istened. Már elhangzott valamelyikőtök, imádkoztó, hogy mondta, hogy ne, talán Ivett imádkoztat, hogy Isten nem ígérte azt meg, ha te Jézus Krisztust befogadod a szívedbe, hogy nem fogja a házadat érni a szél, az eső, a hóvihar. De azt megígérte, ha a kősziklára építed, ha jön a szél, az eső, a hóvihar, a házad az épségben marad, és meg fog állni. Egy ilyen időszak jön, úgy hiszem. Az apostoli hitvallást először indulásnak akkor hadd nézzük meg, és olvassuk el, hogyha van kapacitás benned, akkor kövess te is velem. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Szellemben. Hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Átnéztük azt is néhány pontban, hogy miért van szükség a hitvallásra. Tehát a Róma 10:9-10-et ismerjük, hogyha szívvel hiszünk az igazságra, szánkkal teszünk megvallást az üdvösségre, ismerős. Tehát önmagam fele is egy összegzés a hitvallás. Tehát, hogy tudom, kinek hittem, írja Pál apostol a Timóteushoz írt levélbe. Tehát ugyanakkor a megvallást ugyanazt mondom, mint amit Isten kijelentett magáról. Az a véleményem, gondolatom és a megfogalmazott mondataim, kijelentéseim, megvallásom, amit Isten mondott önmagáról. Istenről én is azt tartom, és nem azt, amit én kigondoltam, megérzek vagy nem érzek. Tehát a 2 Timóteus 1.12-ben, ami ott van, hogy tudom, kinek hittem. Tehát ugyanazt mondom, egyet értek vele. Aztán a megvallás segít egy összeszedett, egy világos, bátor bizonyság tevésben is, mert tudom, hogy nem össze-vissza kell beszélni, hanem a lényeges dolgok hangozzanak el, amikor én Jézus Krisztusról, vagy Istennek a szeretetéről, vagy az Istenhez való elérhetőségekről beszélek, hogy hogyan férhetünk hozzá, mert van egy út, van egy mód, és az a názáreti Jézus Krisztus személye, és tudnom kell erről, az ő haláláról és föltámadásáról beszélni. Tehát amikor erről beszélünk, a Róma 1.16 szerint engem is megerősít ez, mert a keresztről való beszéd az Istennek az ereje azok számára, akik üdvözülnek, tehát egy nyitott szívvel fogadják, Istennek az ereje. És önmagad is, amikor ezekről beszélsz, megerősödsz fizikailag, lelkileg is és szellemileg is. És hát nem utolsó sorban megvéd a tévejgéstől is, hogy nem gondolok olyasmit és nem mondok olyasmit Istenről, ami nem ő, hanem úgy gondolkodok és olyat mondok Istenről, aki ő, ahogy ő magát, önmagát kijelentette. Isten szellem. Az ember önmagából, mivel a bűnbeesés által elveszítette az ember a képességét, Isten ezt úgy mondja, hogy meghalt szellemben, bár fizikailag tovább élt, de az ember szellemi része elveszítette a közösséget Istennel. És ezt nem tudja egyetlen egy ember sem saját erőfeszítésével megeleveníteni a szellemét, illetve kapcsolatba kerülni Istennel, aki isteni szellem. Ezért Isten készített el az ember számára egy megközelíthetőségi, hozzáférési utat, módot, az ő fia emberré, názáreti Jézussá lett és rajta keresztül. Ugye a mostani szakaszunk, az előzőnek a folytatása, Attila múlt héten ott tartott, ugye, hogy megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Tehát körülbelül itt volt, ugye, eddig jutottunk, Tehát meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, csak így ismétlésképp egy-két biblia vers, hogy Jézus Krisztus keresztjénél nem csak az emberi gonoszság lett ott nyilvánvaló, hogy ítéletre méltó, hanem Istennek a szeretete is. Hogy Istennek a szeretete minde fölött van, de mégsem lehet csak úgy elnézni, hanem van a bűnnek büntetése, de van isteni megoldásra. Ugye, amint föl is olvastatok pont, ez volt a Kolossze 2:13-15, hogy titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, tehát szellemben halottak voltunk vétek és bűn miatt, azt mondja, hogy ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, és eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, ami minket vádolt, és eltette azt az útból, odaszegezte a keresztfára. A gonosz számítása emiatt nem jött be. Ugye az ördög arra számított, hogy megölöm ezt az ember, félreteszem az útból, és akkor már Istennek a fia is, aki ember élet, sikerült legyőzni. De az a helyzet, hogy veszített a keresztnél, és egy totális vereséget szenvedett, és honnan tudjuk ezt? Mert Jézus Krisztus halála által győzte le a halált. Hát ez a teljesen ilyen ellentmondásosnak tűnő ez a mondat, de kicsit olyan, mint a méh. A méh megszúrja a fullánkjával az áldozatát, és azt gondolja, hogy nyert. Igen ám, de ez volt az ő halála. Megszúrta, és azt gondolta, hogy ezzel győztem, de ő pusztult bele. Kiszakadt a fullánkja. Pál apostol mondja ezt az 1 Korintus 15-ben, hogy halál, hol a te diadalmat, hol a te fullánkod? Mert a halál fullánkja a bűn. A bűn ereje a törvény. De hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk a Jézus Krisztus által mindezek fölött. Tehát egy fantasztikus dolog, hogy az ördög úgy gondolta, hogy na végre itt van a kezembe Istennek a fia, és most sikerült őt is megölni. És a halál fullánkja belement. Igen ám, de nem volt benne bűn. És ez nem jött be a számítása. És ahogy azt hiszem még az is elhangzott az 1 Péter 3:18-ból, Attila arról hosszabban is beszélt, meghallgattam én is, hogy Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett szellem szerint. Így ment el a börtönben levő szellemekhez, és prédikált azoknak, vagyis kihirdette a megváltást, akik egykor engedetlenek voltak, amikor az Isten türelmesen várt Noé napjaiban a bárka készítésekor. Van a Lukács evangéliumában a 16. fejezetben egy történet, ami nem példázat, hanem egy konkrét történet, mert Jézus ott nem példázatként mondja, hanem történt pedig. Tehát volt egy gazdag ember, 19-es verstől olvasom, nem olvasom végig, csak másfél mondatot. Volt egy gazdag ember, öltözött bíborba, patyolatba, minden nap dúsan vigadott, és volt egy Lázár nevű koldus, aki kapuja elé volt vetve, fekéllyel tele. Ismertitek a történetet? Kért és könyörgött a gazdagtól, hogy segítsen. A gazdag nem segített. Lázár meghalt, és a Seolból a Seolba került, a paradicsom részre, a Biblia úgy is mondja ezt, hogy az Ábrahám keblére, ahol az igazaknak a lelke szellemei voltak a megváltás előtt. És akkor meghalt a gazdag is, ő pedig a Seol pokol részére került, gyötrődött, és akkor kiáltott Ábrahámhoz, hogy hát látta a Lázárt, hogy ott van, jól megy a sora, hogy szóljon, vagy engedje Lázárt, hogy legalább egy kicsit hűsítse a nyelvét, vagy valamivel a fájdalmait enyhítse. És azt mondta, hogy Ábrahám azt mondta neki, hogy tehát olyan közbevetés van közted és köztünk, tehát a paradicsom és a pokol közt, ez a Seolnak a két része volt, hogy nem tud innen senki oda átmenni. Ekkor azt kérte a gazdag a pokolból, akkor legalább küldj el valakit, vagy küldj el Lázárt, vagy egy angyalt, hogy a földön még ott levő testvéreimnek mondják, hogy éljenek normálisan, térjenek meg, és ne legyenek olyan önzőek, mint amilyen én voltam, mert utána gyötrődni fognak. És azt mondta nekik Ábrahám, hogy nem, ez nem fog így működni, hanem ott van Mózes, és ott van a próféták, hogy hallgassanak ő rájuk. Tehát vannak Istennek emberei, és azok ti vagytok, és mi vagyunk most, akiken keresztül Isten most akar szólni emberekhez, a gazdag emberekhez, most nem fizikailag gazdag, hanem emberekhez, hogy változtassák meg a gondolkozásmódukat, az életmódjukat, hogy ne kerüljenek arra a helyre. A sehol az elmúlt emberek lelkének és szellemének az ideiglenes tartózkodási helye, ugye két része volt, a pokol meg a paradicsom, de ez Jézus Krisztus haláláig és föltámadásáig volt, mert Jézus lement a halála után a pokolba, lement a seolba, de lement ugye a paradicsom részébe is volt. Emlékeztek arra, hogy Jézus mondta ott a jobbján levőnek, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Igen, de elhangzott az is, hogy lement a pokol részére is. A Péter levélből olvastuk. Van egy mondat, amit szeretném, hogyha megnéznénk, a zsidókhoz írt levél 9. fejezet 27-es verse. Ahogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghajannak, azután az ítélet, pontja tovább. Miért fontos ez a fél mondat? Azt jelenti, hogy a Biblia tanítása szerint a halál után már nincs lehetősége az embernek megtérésre. Tehát nincs már sorsváltoztatási lehetőségünk a fizikai halálunk után. Tehát nincs reinkarnáció, nincs lehetőség újraélni még 20-30-szor az életpályánkat, hogy kijavítsuk a hibákat. Nincs, egyszer élünk itt a Földön, emberi testben, és ez egy lényeges és fontos dolog. Jézus fizikai teste, ugye hova ment? A fizikai teste az ott volt a sírba, de a lelke szelleme az mi lement a pokol részébe, a paradicsom részébe is. A Mózes harmadik könyvében, a 16. versben, emlékeztek, ott van az engesztelő áldozatról egy hosszú fejezet, és két kecskebakról van történet. Az egyikre a főpap rátette a kezét, és a bűnöket rá, olvasta az egész nép bűnét, majd föláldozták, a vér véres áldozat volt, és az egészet megégették bűnért való áldozatul. A másikat ugyanúgy a kézrátevéssel a bűnöket ráolvasta, és egy ember kivezette a pusztába, és szabadon kikergették, és a pusztába kóborogva ott halt éhen szomjan az a kecskebak. És nagyon érdekes, hogy ez mind az engesztelésről szól. Tehát Jézus Krisztus egyrészt megáldoztatott, a vére kifolyt és engesztelő áldozat lett a bűneimért a mennyei atya előtt. Emlékeztek, amikor föltámadt Jézus, azt mondta a temetőben Máriának, aki leborult, mikor fölismerte és meg akarta érinteni, ölelni Jézus, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Miért? Mert az engesztelésnek a vérét a mennybe, Isten jelenlétébe be kellett mutatnia. És még aznap megjelent a bezárt ajtók közé, félelmükbe összezárkózott kecskebakról van történet. Az egyikre a főpap rátette a kezét, és a bűnöket rá, olvasta az egész nép bűnét, majd föláldozták, a vér véres áldozat volt, és az egészet megégették bűnért való áldozatul. A másikat ugyanúgy a kézrátevéssel a bűnöket ráolvasta, és egy ember kivezette a pusztába. És szabadon kikergették, és a pusztába kóborogva ott halt éhen szomjan az a kecskebak. És nagyon érdekes, hogy ez mind az engesztelésről szól. Tehát Jézus Krisztus egyrészt megáldoztatott, a vére kifolyt és engesztelő áldozat lett a bűneimért, a mennyei atya előtt. Emlékeztek, amikor föltámadt Jézus, azt mondta a temetőben Máriának, aki leborult, mikor fölismerte és meg akarta érinteni, ölelni Jézus, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Miért? Mert az engesztelésnek a vérét a mennybe, Isten jelenlétébe be kellett mutatnia. És még aznap megjelent a bezárt ajtók közé félelmükbe összezárkó,

Érdekes, hogy ez mind az engesztelésről szól. Tehát Jézus Krisztus egyrészt megáldoztatott, a vére kifolyt és engesztelő áldozat lett a bűneimért a mennyei atya előtt. Emlékeztek, amikor föltámadt Jézus, azt mondta a temetőben Máriának, aki leborult, mikor fölismerte és meg akarta érinteni, ölelni Jézus, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem föl az én atyámhoz. Miért? Mert az engesztelésnek a vérét a mennybe, Isten jelenlétébe be kellett mutatnia. És még aznap megjelent a bezárt ajtók közé félelmükbe összezárkózott tanítványoknak, és bemutatkozott, hogy békesség nektek, fogjatok meg, én vagyok, nem csak egy szellem kísértet. Tehát közben volt az atyánál, tehát volt a mennybe, a föltámadás után már, de a halála után nem volt a Seolba, mert elszenvedte Jézus a pokol kínjait is. Miért ment le a pokolba? Egyrészt, hogy a bűnben meghalt emberek helyett is lemenjen, és ott levő emberek lelke szellemének pedig kihirdesse azt, az, amit ti gondoltok, hogy ez meg fog változni, hogy az ördög, a halál, a pokol, a gehenna majd győzni fog, azt felejtsétek el, én már győztem. Nem lesz változás. És kihirdette, hogy ez örök. A megváltás megtörtént. És utána a Seol paradicsom részébe ment, és megnyitotta a paradicsomból a mennybe vezető utat. Aki a paradicsomba igazak voltak, egy részük lélekben és szellemben ment az atyához, de volt egy maréknyi sereg, akik testben is föltámadtak, és Jeruzsálem utcáin meg is jelentek, a Máté evangélium 27. fejezetében olvasunk erről. Az azt jelenti, hogy az első kévét bevitte, mint főpap a mennyei atyához, és bemutatta, hogy ez nem csak én értem, és nem csak az én életemben működő áldozat volt, hanem ez az engesztelés működik mindazok életébe, akik hittek és hisznek és hinni fognak a Krisztusban, a Messiásban, Isten egyszülött fiába. Tehát a harmadik napon föltámadott, tehát az ő föltámadása nem csak úttörő volt, hanem minta is a számunkra, és hát Jézus lelke, szelleme a fizikai halálától vasárnap hajnalig föltámadásáig ott volt a Seolba. És ez az első kéve, akik föltámadtak vele együtt, belépett utána a szentek szentjébe, ez egy fantasztikus dolog. Jézus Krisztus keresztáldozata után, akik meghaltak, Jézus Krisztus keresztáldozata után, ugye akik meghaltak, de nem hallottak az áldozatról, a megváltásról, a megtérés lehetőségéről. Mi van azokkal? Ugye pont volt egy ismerősünk, kérdezte. A római levél első fejezetében van erről is szó, ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megérthető és fölismerhető. Úgy, hogy ők menthetetlenek. Az azt jelenti, hogyha valaki nem is hallott a megváltás után Jézus Krisztusról, akkor is a teremtett világból, a teremtésből Istennek az istensége, örökké való hatalma fölismerhető. Tehát akik a természettudományok terén nem csak felszínesen, hanem belemennek egyfajta mélységébe, hanem is az Isten személyességére jutnak el, de az Isten istenségére és isteni művoltjának a fölismerésére el lehet jutni. Akik Krisztus előtt meghaltak, igazak azok pedig, tudjuk, hogy a paradicsomba kerültek, a Seolnak egy elkülönített részére, amit a megváltás után Jézus Krisztus megnyitott, és fölkerültek a mennybe. A Római Levél 2. fejezet.
14-es, 15-ös vers.

0: Azt mondja, mikor a pogányok, akiknek nincs törvényük, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, bár törvényük nincs, önmaguknak a törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. És együtt bizonyságot tesz arról az ő lelkiismeretük és gondolataik is, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Egy kicsit azt értettem meg, hogy akármilyen, ha nem is keresztény kultúra, vagy megváltásról nem hallott néptörzs, vagy akármilyen benszülött csoport, vannak törvényeik. Nem biztos, hogy az tökéletes, de valamilyen módon az isteni értékekhez próbálta a lelkiismeretük ahhoz igazítani. Mert minden ember, még Krisztus nélkül is érzi belül, hogy vannak törvényszerűségek, ami alapján kell élnem. És ahogy a törvényt ő megtartja, az meghatározza az ő jövét. A törvény cselekedete bele van írva a szívébe. És érdekes ez, és ez az ítéletnél meglátjuk, hogy ez egy rendkívül fontos téma. A keresztény hitnek a középpontja az Jézus Krisztus halála és föltámadása. És a föltámadott Jézus Krisztussal nem lehet a sírban, nem lehet a múltban, nem lehet a kultúrában, nem lehet felekezetbe találkozni, hanem az ő beszédében, élő, hitű emberek közösségében tudsz találkozni a föltámadott Jézus Krisztussal. A Máté 18:20-ban azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, egy harmóniába összekapcsolódnak, én ott vagyok köztük. Ezért is fontos és lényeges dolog, amit a Imi is elmondott, hogy az nem csak egy betű szerinti parancs, hogy gyere el Isten tiszteletre, hanem ha meg akarod jobban ismerni a föltámadott, názáreti Jézus Krisztust, vannak olyan dolgok, amiket kijelent Isten anélkül is, de van olyan dolog, hogy megismerni őt egy szentek szív szerinti, szellem szerinti harmóniába összekapcsolódása légkörében tudsz megérteni és átélni a föltámadott Jézus Krisztusról. Nyilván van más dolog is, de most csak kifejezetten ezt nézem. Fölment a mennybe, ezzel kapcsolatban is elhangzottak a Biblia versek, csak a Márk 16:19-et egyet olvasok föl, hogy miután az Úr szólt nekik, fölvitetett a mennybe, és odaült az Isten jobbjára. A kérdés, hogy miért fent föl szerintetek a mennybe Jézus? Miért ment föl? Föltámadt, egy darabig még tanította a tanítványokat. Nem lett volna-e az hatásosabb, hogy itt marad a földön, és akkor hát ő, mint élő, két lábon járó bizonyíték, évszázadokon, évezredeken keresztül, mint a hegylakó, nem öregülve, nem idősödve, itt van mindig, minden korban, kultúrában, és hát lásd, ő a mester, ő, aki meghalt és föltámadt, stb. Stb. Azért ment föl, mert a menny az ő otthona. Tehát az eredendő örök létformája, ő hazament, és a János 19:30-ból tudjuk, többféle apostoli tanításokból is tudjátok ezt a Biblia verset, mert ott hangzott el az az egyetlen egy szavas mondat, elvégeztetett. Vagyis fölment a mennybe, mert befejezte a küldetését. Befejezte, amiért lejött a földre, teljesen. Tehát nem kell hozzátenni. És a Róma 8:34-ben azt olvassuk, hogy fölment a mennybe, mert van ott egy munkája, hogy szüntelenül közben járjon. Istennek a jobbján ott esedezik és közben jár értünk. Fölment a mennybe, ahogy a János 14 első verseit olvassuk, hogy helyet készítsen. Fölment a mennybe azért, mert nem csak ő neki van ott az otthona, hanem neked is ott van az otthonod, és fölment, hogy ezt teljesen komfortossá készítse. Van úgy, hogy megveszel egy házat, megveszel egy lakást, már az a tiéd, de még nem költözöl be. Miért? Mert még lakhatóvá kell tenned. Lehet, hogy nincs ablaka, lehet, hogy nincs teteje, vagy nincs benne víz, vagy nincs benne villany. Tehát elmész és megcsinálod, hogy helyet készíts magadnak, meg a családnak. Jézusnak elmondta, hogy a menny a mi otthonunk, de elmegyek, hogy azt elkészítsem számotokra, hogy totálisan kész legyen a beköltözésre. Hogy bármikor kész legyen arra, hogy elgyertek oda. Aztán fölment a mennybe azért is, hogy az atya jobbján ülve uralkodjon. Mert az atya jobbján, a királynak a jobbján mindig az első hatalmon levő, vagy a első hadvezér volt, vagy a legfőbb tanácsos, akinek a szava legtöbbet számított, vagy aki végre hajtotta, sokszor úgy volt, hogy a király elmondta ott a dolgokat, és akkor fölállt a jobbján levő, és akkor ő pedig kihirdette azt. Láttatok már biztos hadsereget, vagy háborús dolgot. Tehát nem úgy volt, hogy a hadvezér így kikiabálta meg, elszaladgált lóháton, vagy innen, onnan, amonnan minden egyes hadtestet, hogy mit csináljanak, hanem kiküldte a futárokat a sereg parancsnokokhoz, stb., hogy úgy történjen. Fölment a mennybe, hogy uralkodjon. Uralkodjon minden sátáni erő fölött, uralkodjon általad, mert téged pedig a bemerítkezés által önmagába fölültetett az atya jobbjára minden sátáni erő fölé. Ahogy a Filippi 3:20-ban olvassuk, hogy fölment a mennybe, hogy a mi mennyei állampolgárságunkat jog szerint megszerezze, és átruházza az ő mindenek fölött való hatalmát. Azt mondja, hogy a mi állampolgárságunk, tehát a mi hazánk a mennyben van, onnan várjuk az üdvözítőt, az Urat, Jézus Krisztust. És onnan fog eljönni. Tehát Jézus föltámadása a keresztény felelősségünk és a keresztény erkölcsnek is az alapja. Ha nem lenne föltámadás, akkor majd meglátjuk, hogy a felelősségre vonás se működne, mert innen ered, és ebből fakad, és logikailag ebből következik az, hogy lesz ítélet. A föltámadás. Jézus Krisztus föltámadása az a záloga a mi föltámadásunknak is. És arra figyelmeztet, hogy bizony a fizikai halállal nincs vége az emberi életnek, van föltámadás, és ezért ez felelősség is. A fizikai halálunkkal nem tudunk már utána változtatni az örökkévaló sorsunkon, vagyis az örökkévaló sorsunkat most itt a fizikai életbe kell meghatározni hitbeli döntések és hitbeli cselekedetek által. Amit olvastunk Isten tisztelet elején, hogy bár lehet, hogy az alapot Jézus Krisztusba vetett hitünket megvetettük 10 éve, 20 éve, de vajon mit építünk napról napra, hétről hétre rá? Eljövök, amit csak a Imrét ismételem és idézem, eljövök vasárnap Isten tiszteletre. Az egy hitbeli lépés. Mondod, de hát az törvény, és mi már nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ez igaz, de az a helyzet, hogy a kegyelmet azért adta Isten, hogy kijöjjek a bűn, és kijöjjek a törvénynek a hatalma alól. Én nem azért csinálom azt, hogy eljövök hetente Isten tiszteletre, mert a törvényben megvan írva, nem ezért jövök el, hanem azért, mert hitből teszek egy lépést, és amikor ezt megteszem, én várom azt, hogy a föltámadott, most is élő Jézus Krisztussal itt valamilyen módon átélésem, találkozásom legyen. Rajtad keresztül, a másikon keresztül, ahogy éppen dicséri az Urat, profétál, új éneket énekel, imádkozik, megáld, vagy betegekért, gyógyulásért imádkozik, vagy prédikál, vagy az úrvacsora közben. És akkor a következő, ugye, hogy onnan jön el ítélnélőket, és onnan jön el. Miért fog visszajönni Jézus Krisztus onnan? Tehát, ha csak rövid félmondattal válaszolnék, akkor azért az ember felelősségre vonása miatt. Tehát visszajön. És a föltámadás egy óriási dolog, mert óriási lehetőség, de óriási felelősség is. Mert arra emlékeztet, hogy az ember felelősségre lesz vonva. Visszajön az ő gyülekezetéért, visszajön az egyházáért, az ő mennyasszonyáért, és lesz egy olyan találkozás, ami után a mennybe egy nagy mennyegző lesz. Egy fantasztikus hosszú asztalnál, vagy kerekasztal, vagy nem tudom milyen asztal lesz, de szellemben egy olyan asztal, ahol mindenütt, mindenki el fog férni. Aki csak Krisztus testének a része. Ugye, ha már voltatok egy nagyobb társaságba, akkor mindig az van, hogy de hát kiüljön a kedvenchez közel, vagy kiüljön a esküvőn a fiatal párhoz közel, stb. És akkor a nagy esküvőkön már, mit tudom, a 7.-8. asztalnál ülsz, akkor most hogy érzed magad? El tudjátok képzelni ezt a mennyei mennyegzőt, hogy milyen lesz? Hogy akárhol fogsz ülni az asztalnál, és egyik helyen se fogod azt érezni, hogy mellőzött vagy. Mert mindenütt ott lesz valahogy a vőlegény. Tehát ott közelbe leszel, mellette leszel. Tehát nem lesz úgy, hogy a 33. milliómodnyi sorba, stb. Hanem ott leszel a vőlegénnyel egy közelségbe, és ezt át fogod élni. Tehát visszajön az ő mennyasszonyáért. Miért jön vissza még Jézus? Izrael nemzetének a megmentéséért. Mert erre van ígérete Istennek, és ő ígéret megtartó, ő a szövetségnek az Istene, és ezt megígérte, meg fogja menteni. Megítéli, de előtte a kegyelmét kiönti rá egy irgalmassággal. És ezért meg fog térni, és ezért meg fogja menteni Izraelt. Miért jön még vissza Jézus Krisztus? Onnan jön el. Az Antikrisztus ledöntéséért. Lejön, hogy ledöntse, és legyőzze, és félreállítsa az Antikrisztust, mert erre már akkor nem lesz itt erő a Földön. Egy olyan szellemi erővel és hatalommal fog ő uralkodni, és népek, nemzetek fölött egy rendszert kialakított módon befolyásolni és kontrollálni az embereket, hogy arra nem lesz már itt emberi erő. Lejön és le fogja dönteni, és az Antikrisztust megítéli. De lejön azért is a földre az Atya jobbjáról, hogy a népeket és a nemzeteket, tehát a nem zsidó népeket és nemzeteket megítélje. És megfelelő módon irányba állítsa, némelyeknek további lehetőséget adjon, a jók oldalára az 1000 éves királyságba bemenve, némelyeknek pedig eltörli a történelmet, és mindenki megy úgy, ahogy van, a pokolba. És megalapítja a földön az 1000 éves birodalmát, uralmát, ezért is lejön a földre. Ugye a nagy nyomorúságnak a második felében Jézus Krisztus visszajövetele, sokszor úgy gondolkodtunk róla, hogy az egy egyszeri esemény, de ez egy folyamat. Mert ebbe az eseménybe több minden is történik. Mert a 1 Tesszalonika 4-ben a 16-17-es verset olvasom, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni trombita szóval leszáll az égből, és föltámadnak először azok, akik Krisztusban meghaltak, azután pedig mi, akik élünk, akiket addig megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőben az Úr elé a levegőbe, és ilyen módon mindenkor az Úrral leszünk. Tehát figyelj meg, hogy a második eljövetelével kapcsolatos események, ugye az elragadtatása, tehát Jézus Krisztus felhőkig való eljövetelével kezdődik, a mennyasszony és a vőlegény találkozásával, hogy most nem az a feladatunk, hogy azt megállapítsuk, hogy ez mikor lesz a nagy nyomorúság elején, közepén, közben, végén, hanem az a mi feladatunk most, hogy fölment a mennybe, és onnan jön el. Ítélni élőket és holtakat. Tehát onnan jön el. Tehát az eljövetele ezek miatt lesz, a gyülekezetéért, Izraelért, az Antikrisztus legyőzésért, megítéléséért, a pogány nemzetek megítéléséért, és az ezer éves uralomnak a megalapításáért. És utána, ahogy fölviszi a mennyasszonyt, akkor lesz a nagy mennyegző, és a nagy mennyegző után pedig, ahogy a kelyhek kitöltetnek már a földre, fehér lovon eljön a szentekkel együtt, angyali seregekkel, és ott a Krisztus dicsőséges trónja előtt a népeket és a nemzeteket nyilvánosan meg fogja ítélni. Mert eljön, az onnan jön el, ítélni élőket és holtakat. Mi az ítélet? Hogyan fogalmaznád meg? Az ember szellemének jövőjére és az ember cselekedeteire terjed ki Istennek az ítélete. Ha nincs felelősségre vonás, akkor felelősség sincs. Azért akarja Isten, hogy tudjuk, hogy lesz ítélet, hogy felelősséggel éljük a napjainkat, mert akarja tudattatni velünk, hogy ő bíró. Ő mindenek és mindenkinek a bírája. Istennek vannak időbeli ítéletei is, de most nem ez a feladatunk, hanem van örök ítélet, és amikor Jézus visszajön az örök ítéletnek, ugye látjuk, hogy több momentuma, szakasza van, és az első Krisztus ítélőszéke előtt. Ez a 2 Korintus 5:10-ben olvassuk, hogy mindnyájunknak meg kell jelennünk Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék, aszerint amiket ebben a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. És erre vonatkozik az, amit felolvastunk az 1. Korintusi levélből, az Isten tisztelet elején, hogy kinek-kinek a munkája, a tevékenysége, az időben való cselekedetei nyilvánvalóvá lesznek, hogy mit építettünk arra az alapra Jézus Krisztussal való hitre, aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy szénát, szalmát, pozdorját. És tűzben fog megnyilvánulni, nyilvánvalóvá lenni, hogy most az mi. De azt mondja a korintusiakhoz írt levél, amit felolvastam, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint. Vagyis Krisztus ítélőszéke előtt a hívők fognak megjelenni. Akiket ő elragad, mint mennyasszony részei, akik hitben vannak, és ott nem lesz károsztató ítélet. Ott jutalom lesz, megjutalmaztassék. De a jutalomba különböző szintek lesznek, mert van, akinek a cselekedete elég, mert fa volt. Van, akinek a cselekedete megég, mert széna volt. De van, akinek a cselekedete megmarad, mert arany volt, ezüst volt, vagy drágakő volt. És ez más-más jutalom. Ez a Krisztus ítélőszéke előtt. Akkor lesz a nagy mennyegző, és a végén ugye eljön az ő szentjeivel, már a mennyasszonnyal együtt, angyali seregekkel, és a Krisztus dicsőséges széke előtt, királyi széke előtt, a Máté 25:31-től van az a rész, a népek ítélete, csak egyetlen egy mondatot olvasok föl. Elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, mint a pásztor szétválasztja a juhokat a kecskéktől. Tehát ez a pogány nemzeteknek a megítélése lesz, és itt már nem mint tolvaj a felhőkig jön el, amit senki nem lát az elragadtatáskor, csak az, hogy ez sincs, ez, az sincs, az is hiányzik, mert elragadtatott. De amikor a népek ítéletére jön, akkor dicsőségben mindenki látni fogja, és tudni fogja, hogy ez a felelősségre vonásnak az ideje, és a jó nemzetek be fognak tudni menni az ezer éves királyságba. És Isten szemében ha megnézzük az emberiséget, ő hogy osztja föl? Tehát nem úgy, hogy jók meg gonoszok, hanem úgy osztja föl, hogy vannak a zsidók, és vannak a pogányok. Ennyi. És akkor ezek közül, zsidók és pogányok közül is vannak, akik elfogadták az én fiamat, názáreti Jézus Krisztust. Megtértek, újjászülettek, ez pedig a mennyasszony. Tehát van az egyház, vannak a zsidók, és vannak a pogányok. Tudom, hogy ez némelyeket bánthat, és a nacionalista rassz érzéseket és gondolatokat sértheti, de ez isteni gondolkozásmód, és jó, hogyha hozzászólunk, mert Isten előtt mindegyikünk meg fog állni, és akár teszik, akár nem, Isten lesz az Isten, és nem mi, és Isten fog bíráskodni, és előre megmondta, hogy mi alapján. Jó, és jó, ha tudjuk. Aztán lesz ugye 1000 éves birodalom, és a legvégén ott pedig lesz a nagy fehér trón előtt az utolsó ítélet, amikor mindenki föl fog támadni, akik már régen meghaltak, bűnben voltak, stb. Jelenések 20-11-15-ig. Egyetlen egy fél mondat, láttam a halottakat, nagyokat és kicsiket ott állni az Isten előtt. És megnyittattak a könyvek, és a testben föltámadottakat és a szellemben halottakat ítélte meg itt Isten. Azt a szakaszt olvassuk, és ezután kezdődik el az örökké valóság. Vége lesz az időnek. Kész. Tehát az összes okos órát, homokórát, napórát, órádat kidobhatod majd. Nem is mondom a márkákat, ami drágább, olcsóbb, minden. De nézzünk azért néhány dolgot, hogy Isten ítéletének a szempontjai. Miért fontos ez? Mert ha nézzük, vannak időbeni ítéletei is, és az időbeli ítéleteinek is vannak szempontjai. Tehát amikor látsz valakinek az életébe valami tragédiát, van, aki azt mondja, hogy no, Isten nem ver bottal. De ez egyáltalán nem biztos, hogy emiatt van. Legyünk ezzel nagyon óvatosak. És ne mondjuk rá egyből, hogy ez Isten ítélete. De hogyan ítél Isten? Az első szempontja az igazság szerint. Tehát nem éppen az aktuális kultúra, történelem és hagyomány, vagy teológiai látás szerint, mérce szerint ítél Isten, hanem van egy standard mércéje, azaz ő beszéde. Az az igazság. Róma 2:2. Az Isten ítélete igazság szerint van. Aztán ugyanúgy a Róma második fejezetben van a 6. vers, hogy cselekedetek szerint is van az ítélet, hogy egyrészt hogy viszonyulok az igazsághoz, másrészt pedig mit cselekszek az igazsághoz viszonyítva. Mert lehet, hogy hiszek benne, lehet, hogy elfogadom, csak nem úgy csinálom. Az már egy jó dolog, ha elfogadom és hiszek benne, de ez még nem elég az ítélet, ez, hogy ott jó dolgok jöjjenek ki. Tehát azt mondja, aki megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. A harmadik dolog a személyválogatás nélkül. Tehát nincsen olyan, hogy letettem az Úr munkájára egy 20 millát, egy nejlonzacsiba, és akkor Isten hát elnéz, hát, egy kis házasságtörés nem számít. Nem, igazság szerint és személyválogatás nélkül. Dávid kedvence volt Istennek. Azt hiszed, elnézte Isten Dávidnak a házasságtörést? Nem nézte el. Kedvence volt Dávid Istennek. Elnézte Isten Dávidnak a gyilkosságot? Pedig nem ő hajtotta végre, csak fölbérelte. Nem nézte el. Tehát Róma 2:11, nincsen Isten előtt személyválogatás. Aztán a Máté 11:20-ban van egy történet, ott a Korazin és Betszaida azt mondja, hogy jaj nektek, mert ha annyi csoda történt volna Tiruszban meg Szidonban, ami nálatok, akkor egész Tirusz meg Szidon megtért volna, stb. Ez egy új elvet mutat az ítéletkor mit? A Lukács 12:48-at. Akinek sokat adtak, attól sokat is követelnek. Vagyis az erkölcsi világosság és a megismerés szintje szerint van az ítélet. Mit értettem meg? Például milyen tanításokat hallottam? Milyen tanításokat, vagy milyen közösségbe jutottam? Milyen szellemi ajándékok, amiket kaptam, működtek bennem, vagy működtek felém másokban? Ezek mind-mind-mind meghatározzák azt, akinek sokat adtak, azoktól sokat is kér Isten. Ez a talentumok is a gírák példázataiban egyértelmű. Tehát mindenki testben ítéltetik meg. Ezért van az, hogy amikor mi a Krisztus ítélő széke előtt megjelenünk, előtte menet közben egy szempillantás alatt átváltozik a testünk. Ez a romlandó romolhatatlanná, ez a halandó halhatatlan testé, ez a gyalázatos test dicsőséges testé válik. Nem tudom, voltál-e már olyan vécén, hogy hát nem akart lemenni a benne levő. Vagy voltál-e már úgy fürdőszobában, vécében, hogy hát sikerült lemeneszteni, de aztán följött máshol. Ez a gyalázatos testről beszél egyébként, ha már lepett meg így a csatorna a dolog. Én erről beszélek, ez ugye nem mondják, hogy hogy kerül ide a szószékre, ez csizma az asztalra. Ez a gyalázatos testnek a története. De hát eszünk is, akkor hát ez a maradvány. Mennybe fogunk enni szerintetek? Hát azt mondja, hogy van angyaloknak a eledele, tehát van angyaloknak étele. A mennyegzőn szerintem nem üres tányérokat fog felszolgálni Isten, és akkor kés villa meg szalvét, hogy csörgessük ott a üres tányérokat. Szerintem nagy lakoma is lesz, mert erről is azért néhány példázat elhangzott Jézus szájából. És akkor szerinted lesz a mennybe WC? Szerintem nem. Szerintem nem, mert nem kell, mert dicsőséges test lesz. Mindent felhasznál. Tehát az úgy lesz. És miért kell testben megjelenni Isten előtt az ítéletre? Mert minden cselekedetünket testben csináltuk. És ezért adott Isten a Krisztusnak is, a fiának is emberi testet. Testet alkotott nekem, mit mond a proféta, hogy cselekedjem a te akaratodat. Testben történtek a bűn elkövetések, és testben tudjuk megtenni Isten akaratát is. Ezért az angyalok egyszerűen vágyódnak belelesni Isten dolgaiba, folyamataiba, megérteni, de egy csomó dolgon kívül vannak, mert nincs meg az az emberi testük, ami neked megvan. A démonok ezért vágyódnak többek között emberi testekbe, hogy csinálják a bűnnek a cselekedeteit. Mert úgy külön nem nagyon tudják megcsinálni. Tehát test kell hozzá. Hát akkor hogy menjünk legalább a disznókba? Jó, menjetek, és akkor hát sokáig nem voltak a disznókban, mert addig voltak, még belementek, és azok meg lerohantak a tengerbe, megfulladtak. Ez volt az ő szabadulásuknak a útja, módja. Így szabadultak meg a disznókból, így mentek ki. Mert megfulladtak, és kész. Utána pedig mentek nyilván tovább. Más embereket kerestek. Mindenki testben ítéltetik meg, mert testben követtünk el dolgokat. És befejezésül három biblia verset nézzünk meg a Timóteushoz írt első levél, második fejezet. Azt mondja, hogy intelek azért mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, hálaadások legyenek minden emberért, királyokért, minden méltóságba levőkért, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt. A aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez szintén elhangzott a Imre részéről, hogy most imádkozzunk vezetőkért. Ez nem egy választható, hogy most, hát igen, úgy választható, hogy megteszem vagy nem teszem, de ha megteszem, akkor az nem vagyok ettől jó fiú, hanem csak azt csinálom, amit kért Isten. Ha nem teszem meg, ez nem az én szabad akaratom szerinti bölcs választás, hanem a szabad akaratom szerinti Isten beszédének való ellenmondás, dac, hitetlenség, keménység vagy engedetlenség. Egyszerűen ezt Isten kérte és elénk adta. Úgyhogy most fogunk imádkozni. Fogunk imádkozni, mert szükségünk van. Szükségük van az országunk vezetőinek is támogatása. Ugye most keleten támadt egy uralkodó. Ugye most, most már ő nem miniszterelnök, hanem uralkodó lett a pozíciója. Tehát így hívják, hogy Putyin Oroszország uralkodója. Ez lett a hivatalos neve. Ez sok mindent jelez. Nyilván egy új korszak jött be szellemben. Teljesen mindegy, hogy Ukrajnába miniszterelnöknek hívják, vagy máshogy, de szüksége van neki is imára, mert az ő döntésétől függően ezrek, tízezrek vagy százezrek fognak meghalni. Ilyen egyszerű. Magyarország vezetői, szükségük van imára? Igen, szükségük van. Tudod, hogy hányan átkozzák? Ha van kalapod, az a baj. Ha nincs kalapod, az a baj. Nem akarok én politikába belemenni. Ne értsetek félre. De lehet hőbörögni katán innen, katán túl. De pénzt a nincsből nem tudnak, nem lehet előszedni. Vannak olyan dolgok, ami soha nem jön vissza. Olyan korszak jön, ami nem volt eddig. És föl kell tudnunk készülni olyan dolgokra, hogy szükségeket láthatunk. És szükséget látunk. És akkor is azt mondja, ugyanebbe a levélbe, a 6. fejezet 6. vers azt mondja, hogy óriási, nagy dolog az Isten félelem megelégedéssel. Vagyis csak akkor, ha őszintén elégedett vagy azzal, amit van. Láttatok már nálunk a mi anyagi körülményeinknél szerényebb, szegényebb, szűkösebb körülmények között élő embereket megelégedve, örömmel és hálával élni? Láttunk. És nem kell országhatáron kívül sem menni ehhez. És azt úgy hiszem, hogy egy olyan időszak jött el, és még csak beköszönt, még csak a szaga csapott meg, de fogjuk ezt jobban is látni, amikor hálásaknak kell lennünk, bármit van, és bármink van. Az utolsó Biblia vers, amit felolvasok, az 1 Korintus 16-13. Azt mondja ott Pál apostolon keresztül a Szent Szellem, hogy vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. És most ezt szeretném kérni, hogy imádkozzunk a vezetőinkért. Adjon Isten nekik belőle fakadó természet fölötti isteni bölcsességet a döntésekhez, kül, belpolitikába, gazdaságba, kapcsolatokhoz, energiagazdálkodás, árfolyamok, infláció, bármi, katonasság, háború. Nincs egyszerű helyzet. Nem volt még. Én nem vagyok olyan idős még, de az a helyzet, hogy az én korosztályom se, és még az előttem levő korosztály se nagyon volt ilyen helyzetben, mint ami most van, vagy most jön. akkor elmondom, hogy legyenek könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások. Minden emberért, vezetőkért, méltóságban levőkért, és elmondjam, hogy mi, hogy csendes és nyugalmas életet éljünk. Hogy vége legyen a háborúnak. Békéért kell imádkozni. Hogy ezt Isten valamilyen módon el tudja érni. Hogy teljes Isten félelemmel és tisztességgel tudjunk élni. Mert ez jó és kedves dolog az Istenünk előtt, akinek az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és megismerje az igazságot. Imádkozzunk ezért most.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?